Ez mi emberek hogy viszonyulunk. Ne a tilalmat lássuk benne. Ne úgy közeledjünk hozzá, hogy meg akarjuk tartani azt, amit a törvény előír. Ne úgy közeledjünk hozzá, hogy nem tesszük azt, amit a törvény tilt, és utána ezzel be is fejeztük. Ne megtartani akarjuk, hanem betölteni, amiért Jézus is jött. Mert a törvény betöltése a szeretet, és Isten azt akarja, hogy a szeretet alapelve alakuljon ki az életünkben. Ennek ellenére mégis vannak az életünkben olyan pontok, amik úgy aggodalommal töltenek el bennünket. Ha magunkba nézünk, ha őszintén vizsgáljuk az életünket, akkor még mindig egy kicsit olyan szorongással tekintünk előre, a jövőre, amikor majd meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. És a Szentírás elég határozottan hangsúlyozza azt, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell jelenni Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint a testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. Azonban szeretném mindjárt az ige szolgálatom előtt János apostolnak a levelét olvasni, amely egyfajta bizakodást ad nekünk ebben a nehéz, egy kicsit szorongással teljes érzésünkben. János apostol az első levelének 4. fejezetében írja a következőket, a 16. verstől a 19-ig. Tehát János apostol első levele 4. fejezetének 16. versétől így olvasom az igét: és mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljesé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Idáig az ige. Ahogy említettem is, Pál apostol azt írja a korintusiakhoz írott levelében, hogy nekünk mindannyiunknak be kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy aszerint vizsgáltassunk meg, és jutalmaztassunk meg, amint egy testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. Jakab apostol pedig elmondja, hogy ez a megvizsgálás, ez az Isten törvénye szerint lesz. A szabadság törvénye szerint, ahogy fogalmaz ő, az erkölcsi törvény, a 10 parancsolat fogja a megvizsgálás mértékét adni. És Isten minden cselekedetet előhoz. Prédikátor könyvében olvassuk, hogy nem számít, hogy titkos az, nyilvános, Isten mindent lát. Ő ott is nézi a mi életünket, ahol mi nem gondoljuk. És amikor az ítéletre kerül a sor, akkor Isten mindent előhoz. Az elítéltetésünkhöz elég az is, mondja Jakab, ha csak egyetlen pontján vétkezünk a törvénynek. Mert aki egy ellen vétkezik, azt mondja az apostol, olyan, mintha az egésznek megrontásában bűnös lenne. Jakab ezt azért fogalmazza így, mert aki az Isten szeretet alapelvét egyetlen ponton megtöri, az tulajdonképpen magát a szeretet alapelvét töri meg. Teljesen mindegy, hogy hány ponton. Nem szeret. Nem szereti az Istent, vagy éppen nem szereti a fele barátját. Nem számít, hogy hány ponton. A szeretet ugyanis vagy van, vagy nincs. És nagyon fontos az is, testvéreim, hogy Isten tudja, hogy a bűn hatalma miatt a cselekedeteink önmagukban nem tudják hűen tükrözni, kifejezni az igazi lényünket. Ezért Isten nem csupán a külső cselekedetek alapján ítél meg. Ő nem azt vizsgálja, mint mi, hogy amikor egy másik emberrel kapcsolatba kerülök, akkor látom, hogy milyen a cselekedete, és annak alapján megítélem őt. Az Isten nem így nézi. Az Isten a szíveket vizsgálja. A belső lényünket. Hogy belülről milyen késztetés jön ki. Isten figyelembe veszi, és bűnnek ítéli meg azt, amikor tényleges cselekedet még nem is történt. Már említettem Jézusnak a hegyi beszédből ezt a gondolatát, amikor ő a törvényt magyarázta az őt hallgató embereknek, és azt mondta, megvan írva, hogy ne paráználkodj. Ezt meg lehet tartani úgy betű szerint, úgy külsőleg,
Jézus azonban el akarta mélyíteni ennek a parancsnak a követelményét. És azt mondta, hogy ha gonosz kívánsággal tekintesz a másikra, már vétkeztél azzal a te szívedben. Nem történt semmi, de Isten úgy tekinti, mintha megtörtént volna. Ha valaki a szívében azonosul a bűnnel, ha átadja magát és megfogan benne. Ugyanakkor viszont ennek pont az ellentéteként azt találjuk a Szentírásban, hogy Isten nem tulajdonítja nekünk azt a bűnt, amit csupán gyengeségből, erőtelenségből követtünk el, de az akaratunk nem volt benne. Rómabeliekhez írott levél 7. rész 20. versében például azt olvashatjuk, hogy amikor egy ember gyönyörködik már az Isten törvényében, de ott van a másik törvény a tagjaiba, aminek nem tud ellenállni. Nem tudta még legyőzni magába. És ez a reflex, beidegződött szokásból elkövetett bűnben nincs benne az akarata. Ő nem akarja már csinálni. Beleesett. És elkövette. Hányszor fordul elő emberekkel, hogy hirtelen reakcióra olyat tesznek, amitől utána nagyon bánják és szégyellik. És azt mondják, hogy hogy tudtam én elkövetni? Miért csináltam én ezt? Nem akaratból tette ő azt, csak nem tudta kontrollálni magát. Erőtelen. Még a tagjaiba ott van egy olyan törvény, ami rabul adja a bűnnek. És azt mondja az ige a 20. versben, ha ez így történik, akkor Isten azt mondja, nem te tetted, barátom, csak a benned lakozó bűn. A te akaratod már nincs benne ebbe. Isten nem tulajdonítja már ennek az embernek. És ez egy csodálatos kegyelem. No, ez az egyik oldala a kérdésnek. Nekünk meg kell jelenni az Isten ítélő szék előtt, és a törvény alapján meg leszünk ítélve. A másik oldalon viszont a Bibliának egy nagyon határozott üzenete van, és mintha teljesen ellent mondana az előzőnek. Pál apostol az efézusiakhoz írott levelében mondja a 2. fejezet 8.-9. versében, hogy kegyelemből tartattatok meg, hitáltal. És ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. A cselekedeteink tehát nem minősülnek érdemszerző tényezőnek az Isten ítéletében. Az üdvösséget csak kegyelemből nyerjük el Isten ajándékaként. Ezért imádkozott Pál úgy, hogy Uram, találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Ez az ellentmondásosság az első hallásra nagyon furcsa érzéseket és gondolatokat válthat ki bennünk. Az sugallja, mintha Isten nem akarná figyelembe venni az én jó cselekedeteimet. Én igyekszem, és az Isten azt mondja, hogy ez nem számít. Nem cselekedetekből leszel megtartva, csak kegyelemből. A megtartás tehát, az üdvösség, az csak kegyelemből lehet. De amikor a rossz cselekedetekről beszél a Biblia, akkor azt mondja az Úr, hogy ő előhoz mindent, a titkosakat is. És ez egyfajta zavart idéz elő bennünk sokszor, az ige szavaival kapcsolatban. Éppen ezért felvetődnek azok a kérdések, hogy mi hát az igazság? Megítéli az Isten a cselekedeteinket, vagy nem? Jelentőségük van a cselekedeteinknek az ítéletben, vagy nem? Egyáltalán mit ítél meg az Isten, amikor nekünk elé kell állni? Milyen módon ítélkezik felettünk? Van-e valamilyen kapcsolat az üdvösségünk és a törvény szerinti cselekedeteink között? Ezek olyan kérdések, amelyek felmerülnek az emberben, a hívő emberben. Mert mi üdvözülni szeretnénk. Örök életet szeretnénk nyerni. De hogyan? Pál apostol a rómaiakhoz írott levél 8. fejezet 1. versében egy csodálatosan szép dolgot mond el. Már a sorozat kapcsán utaltam erre a gondolatra, most újra hadd hivatkozzak rá. A 8. fejezet 1. versében azt mondja az apostol, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Itt megint azonnal jön belőlünk a kérdés, hogy de miért nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak? Mit jelent nekünk Isten ítéletében az a tény, hogy Jézus Krisztusban vagyunk? Mit jelent ez?
Ez a körülmény mindenek előtt egy jogi helyzetet teremt számunkra Isten ítéletében. Jézus Krisztusban lenni azt jelenti, hogy helyet cseréltünk Jézussal. Ő az én helyembe áll, és elviseli az én általam elkövetett bűnöknek a büntetését. Én meg az ő helyébe kerülhetek, az ő neve alatt, az Isten ítéletébe. Ezért úgy mehetek az ítéletre, mintha én éltem volna azt az életet, amit Jézus élt. És a felolvasott igét, amit János leveléből olvastunk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világba, ebben már benne van az, hogy Jézus által van bizakodásunk az ítélet napjához. Mert ahogy ő van, és ő hogy van? Teljesen büntelennek, tisztának, szentnek. És azt mondja János, hogy na, ahogy ő van, úgy vagyunk mi. Mert helyet cseréltünk. És most én vagyok az ő helyébe. És Isten nekem tulajdonítja ezt, hogy én tiszta, szent, ártatlan vagyok. Ezért van bizakodásunk az ítélethez. Jézussal helyet cserélve, már reménységgel, bizakodással tekinthetünk előre az ítéletre. Krisztussal ugyanis úgy bántak, ahogy mi érdemeltük volna meg. Azért, hogy mi pedig olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet ő érdemelt volna a szent és tiszta életéért. Elítélték őt a mi vétkeinkért, amihez neki semmi köze nem volt. Mi pedig Krisztusban felmentést kapunk az ő igaz életében, amihez meg nekünk nincs közünk, mert mi nem tudtunk olyan tiszta életet élni. Éppen ezért, kedves barátaim, testvéreim, nem azon kell aggódnunk, hogy az Isten mit gondol rólunk, mert mi helyet cseréltünk. Nekünk azon kell aggódni, hogy mit gondol Krisztusról az Isten. Az, hogy rólam mit gondol az Isten, az a Golgotán beteljesedett. Az Isten azt gondolta, hogy a bűn zsoldja a halál, és Krisztusnak meg kellett halni érte. És most nekem arra kell gondolni, mit gondol az Isten Krisztusról, a szent, tiszta, ártatlan Jézusról. Mert ő nekem tulajdonítja ezt az életet. És én az ő igazságába öltözött vagyok. És ezért van bizakodásom az ítéletre, az Isten előtti megállásra. Zakariás próféta könyvében találjuk leírva, hogy mi történik, milyen módon történik a megítéltetésünk eseménye az Isten előtt. Zakariás könyvének a 3. fejezetében talán olvassuk is el ezt a részt. Zakariás könyve 3. fejezetének az 1. versétől a következőképpen, a 4. verséig. Azután megmutatá nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondá az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögéhez. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta neki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Ebben az ítéletben mindenek előtt ott van az Úrnak angyala, aki nem más, mint Jézus Krisztus, ami közben járó főpapunk, aki mindig kész a védelmébe venni a bűnbánó bűnösöket. Másrészt ott van Józsua és a barátai, és hogyha ezt a fejezetet tovább olvassuk, a következő versekben azt mondja, hogy ezek az emberek jelképes emberek. Józsua és a barátai jelképes férfiakként állnak az Úr előtt. Mindannyiunkat jelképeznek, mert mindannyiunknak meg kell egyszer állnunk az Isten ítélő szék előtt, az Úr előtt. És ami ott Józsuával és a barátaival történik, az velünk történik. Azt akarja bemutatni az Úr, hogy miképpen történik az ő előtte való megállásunk. És természetesen ebben az esetben ott van a mi elmaradhatatlan társunk, Sátán, az ellenség, az atyafiak vádolója, aki nem szűnik meg éjjel-nappal vádolni bennünket az Isten előtt, rámutatva a mi hibáinkra és bűneinkre.
Az Isten kegyelme azonban, hogy nem csak a vádoló állott, hanem az Úrnak angyala is, aki az angyaloknak azonnal a parancsok sorozatát ossza szét. És a vádoló mindig a bűnökre mutat rá. Ebben a felolvasásban, beszámolóban, Zakariás könyvében nem találunk olyan utalást, hogy Zakariás a vádakkal szembe valamit fel tudott volna hozni a maga védelmére. Vajon miért? Mert Sátán nem rágalmazóként állott. Nem kitalált dolgokkal vádolja sem Józsuát, sem bennünket majd, amikor meg kell állni. A valós dolgokat mondja el. Azokat, amik megtörténtek, amiket elkövettünk, amik tényleges bűnként nehezednek ránk, és nyomják a lelkünket. Ezeket említi meg. Ez az ember, aki most az Úr előtt áll, ilyen és ilyen vétkekkel terhes. És Józsua ezért nem tud szólni egy szót se, mert minden igaz, amit ellene mondanak. Ahogy a bűn megfertőzi, beszennyezi a jellemünket, úgy jelképezi Józsua szennyes ruhája a bűnnel szennyezett lelkünket. Ézsaiás könyvében találunk ilyen megfogalmazást, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Valahol minden cselekedetünkhöz szinte az önzés tapad. Sokszor még a szeretetünkhöz is. Mi azért szeretünk valakit, mert. És indokoljuk. Nem egyszerűen csak szeretünk, hanem azért, mert ő is szeret engem, vagy éppen a családom tagja és közel áll hozzám. Vagy szeretünk akkor, hogyha, feltételes módon, ha majd ő is fog szeretni, ha majd ő is úgy viselkedik. Tehát vagy valami már megtörtént, és azért szeretjük, vagy feltételes módon. A vádakkal szemben tehetetlenül hallgató vádlott egyszer csak a parancsok sorozatát hallja az Úr angyalának a szájából. Az első parancsával Jézus elhallgattatja a vádolót. Valószínűleg ez úgy történt, erről nem számol be Józsó, ezt már csak feltételezzük, a Szentírás különböző kijelentései alapján, hogy nyilvánosságra hozta azt a körülményt, hogy azokért a bűnökért, amivel vádolja ezt az embert, ezeknek a bűnöknek ő volt a szerzője. Ő állította a csapdát ennek az embernek. Ő vezette rá erre a bűnre. És tulajdonképpen ez az ember az ő áldozata. Ő a felelőse ezeknek a bűnöknek. Ez egy kicsit úgy történhet ott is, mint amikor Jézus elé vittek egy alkalommal egy bűnös nőt, egy parázna nőt, akit tetten kaptak. Oda vitték azok az emberek, akik rávették ezt az asszonyt, belevitték abba a helyzetbe, hogy ilyen életet éljen. És Jézus elé úgy vitték oda, hogy tetten kapatott és méltó a halálra. De arról nem beszéltek, hogy ők voltak a szerzői ennek az életmódnak. És talán az első követ rá is dobták volna az asszonyra, ha Jézus nem kezd írni a porba gyorsan. És ezek az emberek nem látják meg azt, hogy Jézus az ő bűnüket írja le, és fedi fel, és hozza nyilvánosságra. És amikor rádöbbentek, hogy Jézus tudja azt, amit ő úgy gondolták, hogy titok, akkor megszégyenülten elmentek. Sátánt is így leplezi le az Úr, és hallgattatja el. Ez az első dolog, amit tesz az ő elhallgattatása érdekében. Azonban Jézus itt nem áll meg. Tovább lép. Miután Isten a vádolót elhallgattatja, a másik parancsával elvégzi azt Józsuán, amit a saját erejéből ez az ember nem lett volna soha képes megtenni. Azt mondja azonnal a mellette álló angyalnak, az Úr angyala, vegyétek le róla a szennyes ruhát. És hogy mi ez a szennyes ruha, azt Józsuának azonnal meg is magyarázza. Lásd, levettem rólad a te álnokságodat. A harmadik parancsával pedig arra ad utasítást, hogy a szennyes ruháitól megtisztított, megszabadított embert ünnepi ruhába öltöztessenek fel. Ha a szennyes ruha a mi bűnnel fertőzött jellemünket és életünket jelenti, a mi álnokságainkat, ahogy az igében olvassuk, akkor ez az ünnepi ruha ez nem jelenthet mást, mint a Isten által megtisztított életet,
amit ő nekünk ajándékoz. Erről a ruháról a Jelenések könyvében olvashatunk egy szép megfogalmazást. És onnan tudhatjuk meg, hogy mi is ez a ruha, amibe felöltözhetünk, amibe az Úr angyala öltöztet bennünket. A Jelenések könyve 19. rész 8. versében olvashatjuk azt, adatott azoknak, hogy felöltözzenek tiszta, ragyogó gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. Két dolgot mond el ez az igevers. Egyrészt azt, hogy ez a fehér ruha adatott a szenteknek. Nem az övéké volt, úgy kapták. És itt szeretnék hivatkozni Jézusnak egy példázatára is. A királyi mennyegzőről szóló példázatára, ahol a király megvizsgálja és megítéli az ő vendégeit, és itt is a vendégek kapnak a ház urától egy ruhát. És vagy beleöltözik a vendég ebbe a ruhába, és akkor bemehet a mennyegzőre, vagy nem öltözik be a ruhába, de akkor ki lesz vetve. Nem vehet részt a mennyegzőn. Na, a Jelenések könyve is erről a ruháról beszél. Meg Zakariásnál is ezzel a ruhával találkozunk. Ezt úgy kapjuk, de miután megkaptuk, azt mondja a Jelenések könyve, hogy ez a fehér gyolcs, ez a szentek igazságos cselekedete. Ha csak ezt a mondatot olvassuk, hogy a szentek igazságos cselekedete a fehér ruha, akkor mindenki azt gondolja belőle, hogy hát ezek a szentek olyan szentek, akik teljesen igaz, tiszta életet éltek. Csak hogy a Biblia versnek az első részében ott van az, hogy ezt úgy kapták. Ez nem az övéké volt, nem ők követték el ezeket az igaz, szent cselekményeket. Ők ezt úgy kapták Jézustól, de miután megkapták, az Isten attól a pillanattól úgy tulajdonítja nekik, mintha ők követték volna el, mintha ezek az ő cselekedeteik lennének. Így öltöztet be Isten az Jézus Krisztus bűntelen, tiszta, szent életébe. Így öltözhetünk a fehér gyolcsba. Jézus minden bűnbánó bűnöst szeretne felöltöztetni igazságának fehér ruhájába, az ő büntelen életébe. Hogy Sátán többé ne vádolhasson a múltban elkövetett vétkeink miatt. Hogy bizakodva és reménységgel gondolhassunk arra a pillanatra, amikor majd meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. Már az eddigiekből is kitűnt, amit az ige alapján mondtam, hogy Isten nem a bűnös cselekedeteinket fogja elővenni a vizsgálati ítéletben. Hiszen Józsua példája is arról beszél, hogy Isten nem foglalkozott Józsua szennyes múltjával és életével, nem Isten foglalkozott ezzel, Sátán akart mindenképpen emlékeztetést adni. Ő hozta fel ezeket a bűnöket. Isten azzal kezdte a dolgokat, hogy levette Józsuáról ezt a bűnt. És leveszi mindannyiunkról, amikor majd meg kell állnunk előtte. És azért veszi le, mert Sátánnak a vádolás lehetőségét akarja elvenni. Nem akarja megengedni Sátánnak azt, hogy vádolhasson bennünket, amikor az Isten előtt állunk. Így hallgattatja el a mi vádolónkat. Egyszerűen levesz rólunk minden bűnt. Levettem rólad a te álnokságodat. És mivel már nem terhel egyetlen bűn sem engem, ezért Sátán nem tud többet semmire mutatni. Nincs rajtam semmi, amire rámutathatna. Befogta a száját Jézus a vádolónknak. A következő lépésben viszont Isten olyan helyzetet teremt Józsua számára, és ugye mivel ő jelképes férfi, ezért ő bennünket jelképez, tehát nekünk teremt Isten olyan helyzetet, hogy Sátán tehetetlenné válik. Nagyon fontos, testvéreim, hogy Jézus ekkor nem Istennel szemben véd bennünket. Nem Istennel szemben jár közbe. Nagyon fontos, testvéreim, hogy az Atya ugyanúgy szeret bennünket, mint a Fiú. És János 3.16 arról beszél, hogy úgy szerette Isten a világot. Az Atya úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Aki ennyire szeret bennünket, őt nem kell kiengesztelni. Sátánnal szemben kell megvédeni bennünket.
Az ő vágyaival szemben kell Jézusnak védőként mellettünk állni. Ez az ítélet egy nagyon speciális, rendhagyó módon és szempontok alapján lefolytatott ítélkezés. Az ítélkezés alapját a Biblia úgy mondja, hogy az élet könyve képezi, ahol azoknak a nevei vannak feljegyezve, akik Jézus Krisztust elfogadták személyes megváltójuknak valamikor. Az élet könyve ugyanis a bárányé. És a Biblia Jézus Krisztust nevezi Isten ama bárányának, aki elveszi a világ bűneit. És ha én Jézust elfogadtam személyes megváltómnak, akkor ő az én bárányom. A bűnömért való engesztelő áldozat. És mivel helyet cseréltünk, ezért az én nevem bekerül az ő könyvébe, a bárány könyvébe, az élet könyvébe. Ez az, amire Jézus úgy utal más helyen az evangéliumban, hogy ettől a pillanattól kezdve ez az ember átment a halálból az életbe. És most már ő az örök élet várományosa. Csodálatos ez az isteni kegyelem, amely teljesedik ebben. Az ítélkezés elsősorban azt fogja vizsgálni ezekkel az emberekkel kapcsolatban, hogy megmaradtak-e Krisztusban, ebben a kiváltságos állapotban, vagy sem. Emlékeznek arra, hogy a rómaiakhoz írott levél 8 rész első verséből mit olvastunk? Nincsen azért senkinek kárhoztatása, aki Krisztus Jézusban van. Ha Jézus Krisztusban vagyunk, elfogadtuk őt személyes megváltónak, és megmaradunk Jézus mellett, akkor nincsen már semmi kárhoztatásunk. Akkor már bizakodással tekinthetünk előre. Az ítélet tehát, akiknek a neve az élet könyvébe be van írva, azoknak a megítéltetése azért történik, hogy megmaradtak-e Jézusban, megmaradtak-e Jézussal élő közösségben és kapcsolatban. Testvéreim, azt vizsgáltuk az eddigi előadásokban, hogyan kerülhetek kapcsolatba Jézussal. Hogyan járhatom együtt az életemet Jézussal? Hogyan haladhatok az örök élet felé együtt Jézussal? És az ítélet ezt fogja megvizsgálni, hogy haladtam-e, megmaradtam-e mellette, vagy elengedtem a kezét, hogy menjél Uram csak ezen az úton, én inkább ezen a másikon szeretnék menni. Ezt fogja megvizsgálni az ítélet. És ez az ítélet azt fogja megvizsgálni, hogy amikor én Jézusban maradtam, akkor ténylegesen nem az én cselekedeteim kerülnek az ítéletre, hanem a Jézus cselekedetei. Én ugyanis az ő igazságába vagyok öltözve. A Szentírásban találunk ilyen kijelentéseket, hogy az én igazságom előttem jár. Hogy járhat én előttem az igazságom? Az, hogy a Krisztusban nyerem el ezt az igazságot. Úgy megyek az ítéletre, hogy én az ő igazságába vagyok beleöltözve. Ezért tekinthetek én bizakodva az ítéletre. Nem kell rettegnem és félnem. Az Úr tudja, hogy én még mindig gyarló, erőtelen, esendő ember vagyok. János apostol azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy nincs ő benne, hadd mondjam ki az ő szavát, az hazug, és nincs meg abban az igazság. Nincs olyan ember, aki nem vétkezik, aki nem követel valamit. Mindenki csetlik, botlik, még akkor is, ha nem akar. És az Úr ezt szeretné, hogy ne akarjak. Pál is azt mondja, én nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék, de igyekszem. És ezért az igyekezetemért ragadott meg engem Krisztus. És az Úr Jézus azt akarja, hogy mi igyekezzünk az ő nyomdakaiban haladni, igyekezzünk együtt járni vele. És ha meg is botlunk, ő azt megbocsássa. Már idéztem azt a Biblia verset, ami számomra a legszebb a Bibliába. Mikéás könyve 7. rész 18. verse. Én mindenkinek ajánlom, hogy ezt tanulja meg, és szinte refrényszerűen mondja el az igét emlékezetből újra és újra. Azt mondja ez az ige, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, és itt van a legszebb rész, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Testvéreim,
amikor Istenről ezt a képet kapjuk, hogy ő gyönyörködik az irgalmasságban, akkor ő ezzel azt akarja kifejezni, hogy ne félj tőlem, te bűnbánó ember. Én szeretlek téged. A mi szerető Istenünk abban talál gyönyörűséget, ha megbocsáthat. Ha elestem, akkor újra felemelhet és magához von. Szeretetének karjával átölel bennünket, mert ő gyönyörködik a megbocsátásban. Csak ennek a fényében lehet, testvéreim, megérteni a Bibliának nagyon sok kijelentését. Jézus ugyanis azt mondja, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van, és az ember nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. János apostol azt írja az ő levelében, az első fejezet 4. rész 17. versében, tehát az első levél 4. rész 17. versében, azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Ha szeretet kapcsolat van közöttünk, mármint Krisztus és mi közöttünk, akkor semmitől sem kell félni, akkor bizalommal tekinthetünk előre az ítélet napjára. A szeretet kapcsolat ugyanis felértékeli az egyébként értéktelennek látszó cselekedetet is. Hadd mondjam el, testvéreim, példaként, amikor a gyermekeim még picik voltak, most már az unokáim olyanok, akkor nagyon szerettek rajzolni. És nekünk, a feleségemnek és nekem mindig készítettek rajzokat, és odaírták első-második osztályos gyerekként olyan ákon-bákon betűkkel, hogy szeretettel anyunak, vagy szeretettel apunak. És akkor hozták oda csillogó szemmel, és adták át, mint a legértékesebb ajándékot. És a feleségem összegyűjtötte ezeket a lapokat, most is egy dobozba, körülbelül ilyen vastag anyagként ott van, és mit gondoltok, hogyha mi ezt kiárusítanánk? És mindegyik lapra ráírnánk, hogy na ezt ennyi leérve adjuk el, vennék az emberek? Nem, én is így gondolom. Mert az emberek számára, mások számára, ezek értéktelen rajzok. De nem nekünk. Nekünk nagyon értékesek. Mert a gyermekeinknek az őszinte, igaz szeretete fejeződik ki benne. Mi rendkívül értékeljük ezeket a rajzokat. Többször fordult már elő, hogy elővettük és nézegettük őket. Testvéreim, mi az Istennek a gyermekei vagyunk. És a szeretetünket, amikor ki akarjuk fejezni az Isten felé, akkor nem egyformán tudjuk kifejezni. Sokszor csak olyan ákon-bákon módon, mint az én első osztályos gyermekem. Értéktelenek azok a cselekedetek, amiket az Isten felé hozunk. De a szeretetemnek a bizonyítékaként akarom hozni. Azt akarom megmutatni az Istennek vele, hogy Uram, én ennyire szeretlek téged. És akkor, abban az állapotomban, ahol vagyok, talán csillogó szemmel teszem ezeket. És úgy gondolom, hogy tele van a szívem szeretettel az Isten felé, de mégiscsak ilyen módon tudom kifejezni. Talán ha Sátán nézi ezeket a cselekedeteket, akkor azt mondja, hogy ó, ez az cselekedet tele van önzéssel. Az Isten azonban egy másik nézőpontból nézi. Ő úgy nézi ezeket a cselekedeteket, hogy ez tele van ragaszkodással és szeretettel. Csak ilyen gyengén sikerült kifejezni. De majd fejlődök, majd növekszek, és az én első osztályos gyerekem, amilyen rajzot készített, 10 év múlva már szégyelte volna, hogy ő csak ilyet tudott csinálni. De nekünk nagyon nagy érték. És az Isten is így tekint, ami gyenge, esendő, gyarló cselekedeteinkre. Értékesek számára, mert a szeretetünk kifejezői azok. Amikor Pál apostol a saját megítéltetésének a gondolatával foglalkozott, hogy egyszer neki is meg kell állni majd az Isten ítélőszéke előtt, akkor ő is azt mondta, a Filippi levélben írja ezt a 3 rész 9. versben, akkor találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom, hanem van igazságom Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom hit alapján. Pál apostol olyan ember volt, testvéreim, aki emberi oldaláról nézve
bizakodva tekinthetett volna előre az Istennel való találkozásra. Farizeusként még úgy ítélte meg magát, hogy ha bárki más mer testben bizakodni, akkor én sokkal inkább. Szinte odaállította magát mindenki elé. Jöjjön valaki, aki olyan bizakodva mer megállni az Isten előtt, mint én, és azonnal kezdi sorolni az érveit, hogy én farizeus vagyok. És ezzel azt mondta ki, hogy ő tökéletesen megtartja a törvényt. Majd később hozzá is teszi, hogy törvénybeli igazság tekintetében én fedhetetlen vagyok. Aztán még a buzgóságáról is beszél, hogy milyen buzgó. Tehát fölhozza az érveit, hogy igen, emberi oldalról nézve senki nem mondhat ellenem semmit. Amikor viszont ez az ember Jézussal találkozott a damaszkuszi úton, akkor ez a találkozás egy teljes fordulatot hozott az életében. Ennek a találkozásnak a következményeként egy leltárt csinált az életében, aminek az eredményeként már teljesen más szemmel látta a saját életét. Önvizsgálatának az eredményeként teljesen megváltozott az értékrendje. Azt mondta, hogy amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat most kárnak és szemétnek ítélem. És Krisztusért, mert vele találkoztam. A törvény szerinti jó cselekedeteire már nem tudott úgy gondolni, mint értékekre. Már belátta, hogy amilyen indítékkal cselekedte ő a törvény követelményét, ezekkel az indítékokkal ő nem tud megállni az Isten előtt. Azt mondja, ezt már kárnak és szemétnek kell ítélni. És hadd kérdezem, mit szoktunk a szeméttel tenni? Kidobjuk. Nem jó semmire. Ha én a saját cselekedeteimmel akarok megállni az Isten előtt, az az Isten ítéletében csak szemétnek való. Nem tudok megállni vele. Ezért mondja az apostol, az értékrendje kialakulásának a végső summázataként, hogy nincsen igazságom a törvényből. Ez volt az egyik felismerése. Mert a Krisztusba vetett hit az emberi igazságtalanságba vetett hitetlenséggel kell, hogy kezdődjön. Talán hadd fogalmazzam még egyszer ezt a gondolatot. A Krisztusba vetett hit ott kezdődik, amikor összeomlik a saját igazságomba vetett hitem. Pálnál is itt kezdődött. Amikor már nem magamban bízom, amikor már nem húzom ki a mellemet az Isten előtt, hogy Uram, én ilyen tökéletes életet éltem, én biztos, hogy üdvözülni fogok. Amikor ez összeomlik, na, ott kezdődik a Krisztusba vetett hit. És itt kezdődik a Krisztus igazságába való felöltözés is. Itt kezdődik az az állapot, amikor én kezdek alkalmassá válni arra, hogy az Isten ítéletében megálljak. Amíg az ember nem képes az Isten szemével látni önmagát, addig az Isten igazságát sem képes Krisztusban felismerni úgy, ahogy neki arra szüksége volna. És ez egy végzetes mulasztás lehet, egy végzetes tévedés. Ez volt Pál apostol kortársainak is a problémája, és sokszor még a mi életünket is megterheli. Izraelről azt mondja Pál, hogy nem jutottak el az igazság törvényére, és az apostol fölveti a kérdést, miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből lenne. És onnan nem lehet. Az Isten igazságát nem ismerték. Ők a saját igazságukat akarták érvényesíteni. És ezért nem jutottak el az igazság törvényéhez. Vajon mi hogyan gondolkodunk a saját igazságunkról, amit a saját jó cselekedeteinkből vélünk betudni magunknak? Azokra az emberi erőfeszítésekre, amiket mi teszünk, Istennek egy nagyon határozott válasza van. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Megigazulni csak hitáltal lehet, és békességre jutni az Istennel. Csak Jézus Krisztus által lehet. A hitáltali megigazulása tehát pontosan az ellentétét képezi az emberi cselekedetek és érdemek által igazságnak. Ezért fogalmaz Pál apostol úgy,
találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Ami van, az Jézus Krisztusban van. A Krisztusban megtalált igazság olyan értéket jelentett Pálnak, ami azt váltotta ki belőle, hogy mindent, amit eddig értéknek láttam, amire büszke voltam, ami által meg akartam állni az Isten előtt, rájöttem, hogy a szemét, az nem jó semmire, az engem nem tart meg az Isten ítéletében. És azt mondja végül, mindezt az én Uram Jézus Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt, hogy Krisztust megnyerjem, hogy találtassam ő benne. És Pál leveleint, hogyha olvassuk, akkor szinte refrénszerűen találjuk ezt a szót ott, Krisztusban. Ő azt is mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Vagyis ez a kapcsolat oda-vissza kell legyen, ahogy Jézus fogalmazza az evangéliumban. Én Krisztusban, ő pedig én bennem. Amikor én Krisztusban vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy az ő igazságát nekem tulajdonítja. Amikor viszont Krisztus van bennem, akkor ez azt kell, hogy jelentse, hogy én megpróbálom a krisztusi életet élni. A kettő együtt kell, hogy működjön. Sok keresztény problémája az, hogy csak Jézust fogadja el, Krisztus igazságát, de őt magát nem engedi belépni az életébe. Nem engedi az, hogy a benne lakozó Krisztus alakítsa, formája és késztesse őt a jó cselekedetekre. A Jézussal való kapcsolat azt jelenti, hogy mi is betölteni akarjuk a törvényt. Az Isten szeretet alapelvével összhangban akarunk élni. Az ítéletben ezek nem érdemszerző cselekedetek, de a Krisztusban maradásomnak a feltételei. Ha én tényleg Jézus Krisztussal összeköttetésben élek, ha valóban azt mondom, hogy én befogadtam a szívembe Jézust, és most már vele járom együtt az én életemet, akkor ezeknek a krisztusi cselekedeteknek a szívemből fakadóan, a szeretet késztetéséből fakadóan meg kell nyilatkozni és láthatóvá válni. És kedves testvéreim, a Jóisten azt szeretné, hogy mindannyian erre jussunk el. Egyrészt arra a felismerésre, hogy megállni az Isten ítéletében mi Jézus Krisztusban állhatunk meg. Ha őt elfogadom személyes megváltónak, ha ez megtörténik, akkor nekem bizakodásom van, reménységem van, hiszen az ő tiszta életébe öltözötten állhatok az Isten ítéletében. Ha viszont itt élem a földi életemet, akkor pedig Jézus szeretne bennem lakozni, és szeretné azt, hogy a bennem lakozása által az ő cselekedetei ismétlődjenek az enyémben. Az ő jelleme fejeződjön ki az én jellememben. Az ő gondolkodása határozza meg az én gondolkodásomat. Vagyis váljon láthatóvá Krisztus bennem. Na ez az, amit az Úr szeretne. És a Jóisten segítsen arra, hogy ez mindannyiunk életében így legyen. Így járjunk együtt Jézussal. És akkor bizalommal tekinthetünk előre. Akkor semmiféle szorongás nem kell, hogy betöltsön. Nem kell félnünk attól, hogyha csetlünk, botlunk alkalomszerűen, ha egyébként nem akarjuk azt, ha egyébként szabadulni akarunk, ha egyébként a krisztusi életet akarjuk élni, akkor előfordul még így is, de Jézus ezt megbocsátja, ő a szeretetének karjával átölel bennünket, és biztosít arról, hogy ő gyönyörködik az irgalmasságban. Segítsen az Úr, hogy ez adjon reménységet és bátorságot nékünk. Amen.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

A Tesszalonikaiakhoz írt második levél, harmadik fejezet, ötödik vers. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti álhatatosságra.

A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopint tartalmaz, ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton, és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében, derítette ki egy kutatás. Kedves hallgatóink, többet erről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében dr. Dósa Andrea kardiológus belgyógyász a szív- és érrendszeri betegségekről szóló előadásából fogja bemutatni az utolsó előtti részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Ezek a rizikófaktorok, amikor ugye a betegeknek elmondom, vagy röviden említjük, mert ugye jön, hogy magas vérnyomása is van, van egy kis koleszterin szint emelkedése, szóval azért ezek összeadódnak. Tehát ez nem úgy van, hogy egy meg egy az kettő, hanem így gyakorlatilag itt szorzódnak a rizikófaktorok, tehát ezzel azért tisztában kell lenni. Ugye a dohányzásról nagyon nem akarok kitérni, mert én úgy gondolom, én azt szoktam mondani a kardiológiai szempontból, hogy a dohányzásnak a káros hatásainál, hogy lehet, hogy én nem tudom annyira megijeszteni a beteget egy infarktus gondolatával, amikor én nem helyeslem a dohányzást, de én azt szoktam a betegeknek mondani, hogy még mindig örüljenek, hogy a dohányzás mellékhatásaként még érrendszeri betegség jön össze, és nem mondjuk esetlegesen egy tüdőrák. Tehát mindenféleképpen, tehát a dohányzásról még jó dolgot nem, tehát az nem igazolódott. A kávéfogyasztásról már vannak jó hírek, hogy asztmában hatékony, Alzheimer megelőzésben, de a dohányzásról még eddig semmiféle jó dolgot még nem hallottunk, és nem is fogunk. És a másik pedig a testtömegcsökkentés. Itt azért ez egy testtömegindex, amit a testmagasságból, valamint a testsúlyból számítunk, és hogyha kiszámítjuk, és akkor azt mondjuk, hogy fogyjon. Nekem az a személyes meggyőződésem, hogy ez nem elegendő, ez a testtömegindex, mert vannak alkati különbségek, tehát nem mindegy, és igenis, hogy nagyon fontos lenne a derékbőség, a haskörfogatnak a mérése, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy egy kicsit nagyobb popó, az mondjuk engem nem nagyon izgat, viszont a nagyobb pocak az annál inkább, hiszen a has körüli elhízás az, ami a legveszélyesebb. És a has körüli elhízást azt úgy kell elképzelni, ugye, hogy gyakorlatilag ott a belek között lévő zsírszövet, az egy nagyon aktív zsírszövet, és nagyon sok minden gondot csinál, rengeteg minden gondot, és még egy jó testtömegindexű embernél is teljesen más lehet ez a hasban lévő zsírszövet, és más mondjuk egy sportos, akár nagyobb testtömegindexű embernél, akinek nincsen hasa, hiszen az izom az nehezebb. Tehát gyakorlatilag azért kell a betegnek a megjelenése is ahhoz, hogy én eldöntsem, hogy mennyire forszírozom azt a testsúly csökkenést. Ezt azt hiszem, hogy ez egy személye, tehát hogyha önök is, minden ember más és más, és más egyébként a beállítási pontja, tehát én nem szoktam egy fix, kiszámított összeghez számítani a testsúly csökkenést, hanem mindig megmondom, körülbelül mennyit várok, utána megnézzük a vérvételi eredményeket, és már kicsit csökkenések is óriási javulást tudnak elérni. Lehet, hogy számítottan nem annyira tökéletes, de gyakorlatilag az egészség szempontjából megfelel. És azért is vetítettem itt föl a mozgást, mert ez a kettő összekapcsolódik, tehát a testsúly, valamint a testmozgás. Itt már említettem, hogy esetleg egy sportosabb, izmosabb, nehezebb tömegű embernél félrevezető lehet ez a testtömegindex, amit mindenhol olvasunk. És a másik pedig, amit tudni kell, hogy magasabb testtömegindexű embereknél rendszeres testmozgás, fittség az egy védőfaktor. Ezt úgy mondjuk, hogy fit-fat. Tehát gyakorlatilag egy 29-es testtömegindexig, hogyha rendszeresen mozog valaki, az védettebb az érrendszeri eseményekre, mint mondjuk egy tunya, tökéletes testtömegindexű ember. Tehát ez kimutatott. Tehát nem tudunk mindig egy valamit kiragadni, együttműködik a rendszer. És akkor itt csak felvetíteném, ami már mondjuk az én területem. Az én területem ez a vércukor. A vércukort azért szeretném megemlíteni, mert ugye vannak a kicsit emelkedett vércukor szintek, 6-5-ös, nem tudom, aki úgy többször lát cukor eredményeket, azt tudja, tehát 7 fölött veszük igazából komolyan. Hát ugye mikor veszük igazából komolyan, tehát hogyha betegség van? Hát vegyük komolyan a megelőző állapotot. Azt tudni kell, hogy gyakorlatilag, hogy egy kicsit emelkedett a cukor, amikor elindul a kettes típusú cukorbetegség, akkor már 30-40%-ban az inzulin termelő sejtek már sérültek, és gyakorlatilag csökkent a működésük. Tehát azok már komoly jelek, amikor már egy kicsit emelkedett a cukor, akkor kell valamit tenni. Tehát nem kell megvárni, amíg gyakorlatilag gyógyszert kell adni. És itt is azért megváltozott, tehát a Times-ban volt egy 12 éves kislány, aki
kettes típusú cukorbeteg volt. Tehát ez az orvos világnak is meglepetés volt, mert ugye eddig úgy tudtuk, kettes típusú cukorbetegség az időskori, az elhízással együttjáró. Hát ez a gyereknek sikerült olyan szépen megkíznie, hogy gyakorlatilag 12 éves korában azt mutatta, amit mondjuk 60 évesen kellett volna. A koleszterinek. Hát a koleszterinekben, hát itt forrong azért a világ, ugye vannak koleszterinhívők, vannak ellene. Hát azért itt nagyon nagy tanulmányok vannak, és nagyon nagy beteganyagot vizsgáltak. Azt azért tudni kell, hogy nem mindenkinél azt a szigorú koleszterin szintet javasoljuk. Van egy határ, egy átlag határ, az 5,2, aminek jó megfelelni, hogy egészségesek vagyunk, de mi akkor vagyunk nagyon szigorúak, ha már érbeteg és magas rizikójú, tehát cukorbeteg, vagy pedig már bizonyítottan infarktuson, agyi ér eseményen átesett, alsó végtagi érszűkületes beteg, igenis, hogy ő nekik agresszívan állunk neki a koleszterin csökkentésnek, azért, hogy gyakorlatilag az újabb éreseményt megakadályozzuk, és erre azért elég jelentős betegfigyelések, beteg koleszterin figyelések szólnak amellett, hogy az ilyen betegeknél az, hogy ne ismétlődjenek ezek a betegségek, ezért hát én ronda szóval azt szoktam mondani, hogy agresszívan kell kezelnünk. Itt ugyanez vonatkozik a vérnyomásra, hogy a 140/90-es átlagértéket tudjuk, de ez az értéknél szigorú vagyok, hogyha szintén kialakult betegsége van, vagy pedig vese betegsége van. Itt ezeket ki is emeltem, hogy bizony itt lejjebb megyünk a határértékben, tehát ezért vagyunk itt szigorúbbak. Tehát amikor valaki hozza a csillagtalan 5-ös koleszterin értékét, ezért akarok még tenni a koleszterin csökkentéséért. És akkor elérkeztünk ehhez a gyógyszeres megelőzéshez, mert erre szeretnénk azért jobban kitérni. Az aszpirin. Hát az aszpirin az egy diadal utat járt be, az egy olyan 15-30%-a csökkenti az infarktusnak a káros kimenetelét. És én még emlékszem arra az időszakra, hát igen, sajnos emlékszem, ez még a pályám elején, amikor ugye az volt, hogy jött az infarktus, és akkor gyorsan valami látványosat kellett csinálni, tehát injekciót kellett adni, és akkor adtuk az injekciókat. Hát ezzel nem sok eredményt értünk el, ellenben az aszpirinből, hogyha egy bizonyos dózist adunk, akkor jelentős halálozás csökkenést értünk el, és én még emlékszem azokra a megbeszélésekre, amikor az idős kollégák mondták, hogy ez hogyan néz ki, hogy egy gyakorlatilag életveszélyes állapotban lévő betegnek nem injekciót adok, hanem egy tablettát adok a szájába. Hát ez már hála az égnek hozzászoktunk, és tudjuk, hogy jobban jár azzal a tablettával a szájában, mint hogyha mindenféle bizonytalan hatású injekciókat adunk. És akkor ide értem a statinhoz, a vérzsécsökkentőkhez, ami szintén azért most egy kedvenc témám, mert ugye azért januárban megjelentek azért cikkek, hogy bizony ezek a statinok, ezek nagyon-nagyon sok gondot csinálnak, nagyon sok betegben keltettek kétségeket, és azért ez viszonylagosan nehezíti a mi munkánkat. Hát igen, a statinok a vérzsécsökkentő szedéséhez nem kellene eljutni. Ez ilyen egyszerű, tehát életmóddal meg kellene oldani, hogy ne kelljen. Csak hogy ezt nem tudjuk megoldani, mert gyakorlatilag azért az emberek nagyon nagy része egy tablettától várja azt, hogy jobb lesz majd a koleszterin szintje.

0: A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopin tartalmaz. Ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében, derítette ki egy kutatás. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e kutatásról és egyéb érdekes hírről, hasznos tudnivalóról fogunk részleteket megosztani önökkel is.
1: A Floridai Nemzetközi Egyetem kutatói kimutatták, hogy a különböző szúnyogfajok eltérő bőrkémiai tulajdonságok és mikrobiológiai összetétel alapján részesítik előnyben az egyes embereket. A vérszívók által terjesztett betegségek, mint a sárgaláz vagy a dengüláz terjedésének megakadályozásában kulcsfontosságú lehet a csípések kockázatának pontos feltérképezése. A tesztelt szúnyogfajok mindegyike veszélyes kórokozókat terjeszt, így a csípési preferenciák megértése új típusú rovarriasztószerek kifejlesztéséhez vezethet. A kísérlet során 119 önkéntes illatanyagait mutatták meg három eltérő szúnyogfajnak. A nappal táplálkozó Aedes aegypti és Aedes albopictus esetében a résztvevők egy speciális alagútba dugták a karjukat, miközben az éjszaka aktív Culex quinquefasciatus egy hordott nylon ing anyaga alapján reagált a kibocsátott szagokra.
0: Az eredmények szerint egyetlen önkéntes sem vonzotta egyformán mindhárom szúnyogfajt, az Aedes aegypti pedig kismértékben a férfiakat preferálta a nőkkel szemben. A Science News írása szerint a kutatók az egyes csoportok bőrfelszínén élő baktériumokat és a levegőbe jutó illékony vegyületeket is górcső alá vették a kísérletek során. Az Aedes aegypti és a Culex quinquefasciatus főként az alacsonyabb intenzitású testillattal rendelkező embereket kereste, míg az Aedes albopictus kifejezetten 13 növényi jellegű vegyület jelenlétére reagált pozitívan. Mindhárom faj esetében közös vonzerőt jelentett bizonyos baktériumok jelenléte, köztük a Corynebacterium kefirez rendenci és a Cutibacterium granulosum felszaporodása.
1: Hány éves koráig számít arra, hogy élni fog? Erre a szokatlanul személyes kérdésre kellett válaszolniuk egy nagyszabású japán felmérés résztvevőinek. A kutatók ezután csaknem 3 évtizeden át követték nyomon a sorsukat, hogy kiderítsék, van-e kapcsolat az emberek saját várakozásai és tényleges élettartamuk között. Az elemzéshez a japán öregedési és egészségdinamikai tanulmány adatait használták fel. Az országosan reprezentatív kutatásba Japán különböző részein élő legalább 60 éves felnőtteket vontak be. A vizsgálat kezdetén 2447 embert kérdeztek meg arról, milyen életkort tartanak reálisnak önmaguk számára. A válaszadók közül 393-an nem tudtak becslést adni, a többiek viszont 63 és 120 év közötti életkort jelöltek meg. A következő 28 év során 1514 olyan résztvevő halt meg, aki korábban megmondta, várakozása szerint hány éves koráig fog élni. A halálozások időpontját az esetek hozzávetőleges 98%-ában hivatalos lakossági nyilvántartások vagy a családtagoktól származó információk alapján lehetett meghatározni.
0: Ez lehetőséget adott arra, hogy a kutatók összevessék az évtizedekkel korábban megadott életkort a tényleges adatokkal. Az eredmények alapján nem volt teljesen véletlenszerű, ki milyen hosszú életet jósolt magának. Minél távolabbi életkort jelölt meg valaki, átlagosan annál tovább élt. Az összefüggés akkor is kimutatható maradt, amikor a kutatócsoport számításba vette a résztvevők életkorát, nemét, egészségi állapotát, társadalmi helyzetét és gazdasági körülményeit. Saját várakozásaink tehát hordozhatnak valamennyi információt arról, milyen hosszú élet állhat előttünk. Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy bárki pontosan meg tudná mondani halálának várható időpontját. A vizsgálat legérdekesebb eredménye nem csupán az volt, hogy az előrejelzések kapcsolatban álltak a későbbi élettartammal, A kutatók egy jellegzetes tévedést is azonosítottak. Az emberek hajlamosak voltak kevesebb időt jósolni maguknak annál, mint amennyit végül éltek.
1: A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopint tartalmaz. Ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton, és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében. De vajon hatással van ez a tulajdonság az agy működésére is? Ezt próbálták meg kideríteni a barcelonai egyetem tudósai, a válasz pedig a jelek szerint az, hogy minden valószínűség szerint igen. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen hatással van az egészséges felnőttek kognitív képességére, ha az étrendjük fő alapja a paradicsom. A kutatók 42 felnőtt embernek úgy változtatták meg az étrendjét, hogy 3 hónapon keresztül napi 35 g paradicsompürét kellett fogyasztaniuk. A szakemberek azt tapasztalták, hogy a kognitív tesztek javulást mutattak náluk a szelektív figyelem és kisebb mértékben az asszociatív memória terén.
0: A kutatók közülük 14 embernél agyi képalkotó vizsgálatot is végeztek, amely szintén megerősítette ezt a változást. Az eredményeket az Antioxidants című tudományos labban közölték. A Science Alert beszámolója szerint a vizsgálat egy úgynevezett keresztezett klinikai vizsgálat volt, ami azt jelenti, hogy a résztvevők saját maguk kontrollcsoportja is voltak egyben. A randomizált vizsgálat megkezdése előtt egy héttel a résztvevőket arra kérték, kerüljék a likopinban gazdag ételek, például a paradicsom, a görögdinnye, a papaja, a grapefruit vagy a guáva fogyasztását. Ezt követően egyenként 3 hónapig tartó étrendet kaptak, az egyik során naponta kellett paradicsompürét fogyasztaniuk, a másiknál pedig alacsony likopintartalmú étrendet követtek. A két étrend között egy hónapos üres járat volt, hogy a szervezetből kiürüljön az előző étrend hatása.
2: Minden egyes étrendi beavatkozás után a tudósok különálló változásokat mértek a résztvevők vérében. A paradicsom tartalmú étrend hatására jelentősen megnőtt a szervezet likopén szintje, és a határértéket súroló mértékben emelkedett a BDNF nevű agyi növekedést támogató fehérje szintje is. A kutatók szerint a képalkotó eljárással készült felvételek alapján úgy tűnik, hogy a paradicsom fogyasztás elősegíti a nagyléptékű agyi hálózatok funkcionális átszerveződését, növelve az idegrendszeri hatékonyságot és az alkalmazkodó képességet azzal, hogy leépíti a hálózatok közötti felesleges kölcsönhatásokat. Az eredmények arra utalnak, hogy a paradicsomban található bioaktív vegyületek, például a likopin, hozzájárulhatnak az agy egészségéhez. Ezt a feltevést a jövőben nagyobb létszámú csoporttal is szeretnék megvizsgálni.
0: Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk, és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánunk, a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Örömmel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Lelki Pihenő című adásunkban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Babos Renáta a nevem, és velem együtt tanulmányozhatják Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. A spiritizmusról tudtunk meg többet a legutóbbi alkalommal, és ennek a fejezetnek, a 34. fejezetnek a tartalmát olvassuk tovább. Szeretettel meghívom Önöket, hogy kapcsolódjanak be, tanulmányozzunk közösen.

Isten határozottan megtiltotta a halott idézést. A héberek korában egyesek azt állították, miként ma a spiritiszták, hogy kapcsolatban vannak a halottakkal. A megidézett halottakat, ahogy a túlvilági látókat nevezték, a Biblia ördögi lelkeknek mondja. A halott idézés a Szentírás szerint az Úr előtt utálatos dolog, és Isten halálbüntetés terhe mellett megtiltotta. Pusztán ez a szó, ördöngösség, ma megvetést vált ki az emberekben. Azt az állítást, hogy az ember ördögi lelkekkel érintkezhet, középkori mesének tartják. A spiritizmus azonban, amely híveinek százait, ezreit, sőt, mi több millióit tartja számon, utat talált a tudományos körökbe, betört az egyházakba, pártfogásra talált a törvényhozó testületekben, sőt, a királyok udvarában is. Ez az óriási csalás a régi időkben kárhoztatott és megtiltott boszorkányság új állarcot öltött. Ha semmi más nem bizonyítaná a spiritizmus valódi jellegét, a keresztény ember számára legyen elég az a bizonyíték, hogy ezek a lelkek nem tesznek különbséget az igazság és a bűn között. Krisztus legnemesebb és legtisztább apostolai és Sátán legromlottabb szolgái között. Sátán elhiteti az emberekkel, hogy a legbecstelenebbek megdicsőülten a mennyben vannak. Ezt hirdeti a világnak. Nem számít, milyen gonosz vagy. Nem számít, hiszel-e Istenben és a Bibliában, vagy nem. Élj úgy, ahogy tetszik. A menny a hazád. A spiritista tanítók tulajdonképpen ezt hirdetik. Minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik ő azokban. Vagy azt, hol van az ítéletnek Istene? Azonban Isten igéje ezt mondja, jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossá, s a világosságot sötétséggé teszik. E hazug lelkek megszemélyesítik az apostolokat, és éppen az ellenkezőjét tanítják annak, amit az apostolok a Szentlélek indítására földi életükben tanítottak. Sátáne követei tagadják a Biblia isteni eredetét. Ezzel elveszik a keresztény reménység alapját, és kioltják azt a fényt, amely megvilágítja a mennybe vezető utat. Sátán elhiteti a világgal, hogy a Biblia csupán mese, vagy legalábbis az emberiség gyermekkorához alkalmazkodó könyv. De ma már nem kell komolyan venni, vagy mint idejet múlt dolgot el kell vetni. Isten igéje helyett Sátán a szellemvilág megnyilatkozásait kínálja. Ezt a csatornát teljesen ő tartja hatalmában. Ezen az úton mindent el tud hitetni a világgal, amit csak akar. Azt a könyvet, amely őt és követőit megítéli, árnyékba helyezi. Szerinte ott van jó helyen. A világ megváltóját csak embernek tünteti fel. És miként a Jézus sírját őrző római katonák elhíresztelték azt a hazugságot, amellyel a zsidó papok és a vének Jézus feltámadását meg akarták cáfolni, a spiritiszták hívei is azt a látszatot keltik, hogy semmi csoda sincs, megváltunk életének körülményeiben. Jézust háttérbe szorítva saját csodáikra hívják fel a figyelmet, és azt hirdetik, hogy ezek messze felülmúlják Krisztus cselekedeteit. Az igaz, hogy a spiritizmus most változtat formáján, és egyik másik kifogásolhatóbb vonását leplezve keresztény köntöst ölt magára. De a szószéken és a sajtóban elhangzott nézetei hosszú évek óta a köztudatban vannak, és tanúsítják valódi arcát. Ezeket a tanításokat nem lehet letagadni, sem eltitkolni.
A spiritizmus jelenlegi formája koránt sem megengedhetőbb, mint a régebbi. Sőt, a mostani még veszélyesebb, mert ravaszabbul vezet félre. Korábban a spiritiszták elvetették Krisztust és a Bibliát, most pedig azt vallják, hogy el kell fogadni mindkettőt. De a Bibliát a meg nem újult szív tetszése szerint magyarázzák, hogy súlyos és létfontosságú igazságait hatástalanítsák. Azt hirdetik, hogy a szeretet Isten legfontosabb tulajdonsága, de azt gyenge szentimentalizmussá süllyesztik, és nem tesznek különbséget a jó és a rossz között. Arról hallgatnak, hogy Isten igazságos, hogy kárhoztatja a bűnt, és arról is, hogy szent törvénye mit követel. Az embereket arra tanítják, hogy a 10 parancsolatot holt írásnak tartsák. A spiritizmus tetszetős, megígéző meséi foglyul ejtik az érzéseket, és az embereket arra befolyásolják, hogy ne fogadják el a hit alapjaként a Bibliát. A spiritiszták Krisztustól épp úgy elzárkoznak, mint korábban. De Sátán annyira elvakítja az embereket, hogy a csalást nem veszik észre. Kevés embernek van helyes fogalma a spiritizmus megtévesztő hatásáról és a befolyásával járó veszélyről. Sokan csupán kíváncsiságból barátkoznak vele, de nem hisznek igazán benne. A gonosz lelkek hatalma előtt való meghódolásnak még a gondolata is rémülettel tölti el őket. De tiltott területre merészkednek, és a nagyhatalmú pusztító akaratuk ellenére uralkodik rajtuk. Csak egyszer hallgassanak rá, többet nem engedi ki őket fogságából. Képtelenek saját erejükből elszakadni az igéző, csábító varázslattól. Csak Isten hatalma. A hittel elmondott imára válaszként tudja megszabadítani ezeket a törbecsart lelkeket. Mindazok, akik bűnös jellemvonásukat melengetnek, vagy szánt szándékkal vétkeznek, kihívják Sátán kísértéseit. Elkülönülnek Istentől, és kivonják magukat angyalainak oltalma alól. Amikor Sátán eléjük tárja csalásait, senki sem védi őket, és könnyen zsákmányul esnek. Akik így hatalma alá kerülnek, alig ha tudják, hogy hova vezet ez az út. Miután a kísértőnek sikerült hatalmába keríteni ezeket az embereket, eszközként használja fel őket mások megrontására. Ézsaiás proféta így ír: ha azt mondják nektek az emberek, kérdezzétek meg a halott idézőket és jósokat, akik suttognak és motyognak, akkor ezt mondjátok: hát nem Istenét kell megkérdeznie a népnek, vagy tán a holtaktól kell felvilágosítást kérni az élők felől? Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz. Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala. Ha az emberek készek lennének elfogadni az ember természetéről és a holtak állapotáról kinyilatkoztatott világos szentírási igazságot, akkor a spiritizmus állításaiban és megnyilvánulásaiban felismernék Sátán munkáját, hatalmát, jeleit és hazug csodáit. De ahelyett, hogy feladnák az érzéki szív számára oly tetszetős szabadságot, és elhagynák a bűnt, amit szeretnek, tömegek zárják be szemüket a világosság előtt, és az intések ellenére sem változtatnak életükön. Sátán pedig köréjük szövi hálóját, és zsákmányul ejti őket. Mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Ezért bocsátja rájuk Isten a téveik és erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Akik a spiritizmus tanításai ellen felemelik szavukat, nem csak embereket támadnak, hanem Sátánt és angyalait is. A magasságban levő fejedelemségekkel, hatalmasságokkal és gonosz lelkekkel lépnek harcba. Sátán egy tapottat sem fog engedni, ha csak a mennyei követek hatalmukkal vissza nem szorítják. Isten népe e megváltó szavaival állhat ki ellene.
meg van írva. Sátán most is épp úgy tudja idézni a Szentírást, miként Krisztus korában, hogy alátámaszza csalásait, kiforgatja a Szentírás tanításait. Azoknak, akik meg akarnak állni a veszélyes időben, jól kell ismerniük a Szentírás bizonyságtételét. Sokan fogják szembe találni magukat, a szeretett rokonaikat és barátaikat megszemélyesítő ördögi lelkekkel, akik a legveszélyesebb eretnekségeket hirdetik. Ezek a látogatók a legérzékenyebb húrokat fogják megpengetni, és hazugságaik igazolására csodákat művelnek. Azzal a bibliai tanítással kell szembeszállnunk velük, hogy a halottak semmit sem tudnak, és hogy ördögi lelkek azok, akik így megjelennek. A megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait, közvetlen előttünk van. Sátán elámítja és legyőzi azokat, akik hitüket nem Isten igéjére építik. A gonoszságnak minden csalátságával dolgozik, hogy az embereket uralma alá vonja. Csalásai egyre sokasodnak, de célját csak akkor érheti el, ha az ember önként enged kísértéseinek. Akik igazán igyekeznek megismerni az igazságot és lelküket az engedelmesség útján megtisztítani, minden erejükkel készülve a harcra, azok az igazság Istenében biztos oltalomra lelnek. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged. Ígéri a megváltó. Inkább elküldené minden angyalát a mennyből népe védelmére, mint sem engedné, hogy Sátán egyetlen Istenben bízó embert is legyőzzön. Ézsaiás próféta megjövendölte, mi lesz az a félelmes csalás, amellyel Sátán elhiteti a gonoszokkal, hogy Isten büntető ítéletei nem sújtják őket. Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk. Az ostorozó áradat, ha jő, nem ér el minket, mert a hazugságot választók oltalmunkul és csalásban rejtezénk el. Ehhez a csoporthoz tartoznak azok is, akik makacs megáltalkodottsággal azzal biztatják magukat, hogy Isten nem bünteti meg a bűnöst, hogy az egész emberiség, bármilyen romlott is, a mennybe jut, és hasonló lesz Isten angyalaihoz. De akik megtagadják a menny igazságait, amelyek védelmet nyújtanak a megpróbáltatás idején, még inkább frigyre lépnek a halállal, és egészségre a pokollal. Elfogadják a hazug menedéket, a spiritizmus megtévesztő hazugságát, amelyet Sátán kínál. Elképesztő, hogy milyen vak a mi nemzedékünk. Ezek utasítják el Isten igéjét. Azt mondják, nem érdemes benne hinni. Ugyanakkor nagy bizalommal fogadják el Sátán csalásait. Szkeptikusok és csúfolódok ítélik el azok buzgóságát, akik kiállnak az apostolok és proféták hitéért. E csúfolódok a Krisztusról, a megváltás tervéről és az igazság megtagadóinak büntetéséről szóló ünnepélyes szentírási kijelentéseket nevetség tárgyává teszi. Szűk látókörű, logikátlan, babonás embereknek tartják azokat, akik helyt adnak Isten kívánalmainak, engedelmeskednek törvényének, és mélységes szánalmat színlelnek irántuk. E gúnyolódók olyan magabiztosak, mintha tényleg szövetségre léptek volna a halállal, és egyességre a pokollal. Mintha áthatolhatatlan falat emeltek volna önmaguk és Isten bosszúja között. Semmi sem félemlíti meg őket. Engedtek a kísértőnek, szoros kapcsolatban vannak vele, átvették a szellemét olyannyira, hogy nem tudnak, és már nem is akarnak kimenekülni hálójából. Sátán régóta készül arra, hogy erejét megfeszítve megtévessze a világot. Munkáját az Édenben kezdte az Évának adott ígérettel, bizony nem haltok meg, amely napon eljéndetek abból,
megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Sátán lassan-lassan készítette el legnagyobb csalásának útját a spiritizmus kialakításával. Szándékait még nem valósította meg teljesen, de meg fogja valósítani a végső időben. A proféta ezt mondja: láték, három tisztátalan lelket, a békákhoz hasonlókat. Ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Ez a csalás az egész világot magával fogja sodorni, kivéve azokat, akiket Isten hatalma őriz az ígébe vetett hit által. Az embereket nem sokára elfogja valami végzetes biztonságérzet, és csak akkor ébrednek fel, amikor Isten kiönti haragját. Ezt mondja az Úr Isten: a jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot színelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. És eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségtek meg nem áll. Az ostorozó áradat, ha eljö, eltapod titeket.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fenhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytéli stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A Bibliai Istentan előadássorozat meghívott előadója dr. Szalus Farkas Zoltán lelkipásztor. A most soron következő harmadik alkalommal a teremtő és teremtmény közötti különbségekről, valamint Krisztus istenségének bibliai bizonyítékairól hallhatunk. Tartalmas alkalmat kívánok!

Nagy örömmel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat újból. Emlékeztetem a kedves testvéreimet, testvérnőimet, bárkit, aki hallgatja, nézi az előadást, hogy mi itt elindítottunk egy előadás sorozatot azzal a főcímmel, hogy bibliai istentan. Mit mond a Szentírásban Isten önmagáról? Ez a nagy kérdésünk. Megindokoltunk a múlt alkalommal, hogy miért kell egy ilyen előadás sorozatot tartanunk. Hát gondok vannak némely helyen, némely berkekben a bibliai istentannal. Némelyek azt állítják például, hogy Jézus Krisztusnak van kezdete. Hogy vagy teremtette az Atya Isten, vagy a világra hozta, megszülte. Nem tudják pontosan, hogy, de ez az állítás. Ezek szerint Jézus Krisztus nem teljes Isten, ha kezdete van, ha az Atya Isten megteremtette. És mivel ilyen tanítások ütötték fel a fejüket, sajnos még az adventisták között is, hát ez indokolja, hogy folytassuk az előadás sorozatot ezzel a maival. Arról fogok beszélni, ez az alcíme az előadásomnak, hogy Jézus Krisztus teremtő vagy teremtmény-e? Nagy kérdés. Jézus Krisztus teremtő vagy teremtmény? Előadásomban két pontot fogok követni. Két részre tagoltam a mai előadásomat. Az első részben arról beszélek, hogy melyek a különbségek egy teremtett lény és a teremtő között. Ez lesz az első pontja az előadásomnak. A második pontja pedig így hangzik. Krisztus istenségének bibliai bizonyítékai. Bizonyítja a Biblia azt, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság második tagja, második személye, teljes Istene? Nagyon fontos kérdés. Hát fogjunk hozzá. Az első pontja az előadásnak az, hogy Jézus Krisztus, hadd lássuk, hogy ő teremtmény vagy teremtő. Azzal foglalkozom, mert tisztáznom kell, mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, azt kell tisztáznom az első pontban, hogy a teremtő és a teremtett lények között milyen alapvető különbségek vannak. Hiszen vannak a Szentírás szerint is. Kezdjük azzal, hogy milyen tulajdonságai, milyen alapsajátosságai vannak a Biblia szerint a teremtményeknek, vagy egy teremtménynek. A szentírási adatok szerint háromféle teremtett élőlény van a világ mindenségben, az univerzumban háromféle teremtett lény a világ mindenségben. A Szentírás szerint. Melyek azok a lények? Első. A Szentírás szerint vannak angyalok. Angyalok. A Jób könyve szerint mennyei lények, az Isten fiai. Tehát az első féle teremtett lény a Szentírás szerint azok a lények, amelyeket Isten teremtett, és a mennyben vannak. Angyalok vagy Isten fiai. A második fajta teremtett lény a Földön él, a neve ember. Adjak szöveget is. Az angyalokról a Szentírás sok helyen beszél, de például az Ezékiel próféta könyvében, a 28. fejezetben olyan fontos ez a szöveg, hogy föl kell olvasnom. Tehát ott vagyunk az Ezékiel próféta könyvében, a 28. fejezetben, és itt olvasni fogom a 14. illetve 15. verseket. Hallgassátok meg, vagy keressétek meg velem együtt a szentírási utalást. Ezékiel próféta könyve 28. fejezetének a 14. illetve 15. versei. Azt mondja az ige. Valál felkent oltalmazó kérub, értsd, angyal. És úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál tüzes kövek közt jártál, 15. vers. Fedhetetlen valál útaidban attól fogva, a naptól fogva, melyen teremtettél,
Tehát ez a felkent oltalmazó kérub vagy angyal, itt Luciferről van szó, aki később Sátán lett, elbukás által, azt mondja a 15. vers, hogy Isten megteremtette, és hogy tökéletes lény volt. Hát vannak angyalok, vannak a földön emberek, ez a második fajta teremtett lény, az emberek. Mózes első könyve, első fejezetében azt találjuk, hogy Isten megteremtette az embert. A második fejezetben is. A 7. versben leírja azt, olvasom Mózes első könyve második fejezetének a 7. versét, és formálta vala, és teremti vala az Úristen az embert a földnek porából. Hát, a második fajta teremtett lény a világ mindenségben, a földön él, az ember. És a harmadik fajta teremtett lény az állat, az állatvilág. A Mózes első könyvében, az első fejezetben megtaláljuk az állatok megteremtésének leírását. 21. verset olvasom föl, Mózes első könyve első fejezetének a 21. versét. És teremti Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat. Íme a szöveg állítja azt, hogy az állatok teremtett lények. Milyen alaptulajdonsággal rendelkeznek a teremtett lények? Legyenek azok angyalok, emberek vagy állatok. Hát négy nagyon fontos alaptulajdonsággal rendelkezik minden teremtett lény. Ezeket jegyezzük meg, hiszen meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy vajon Jézus Krisztus teremtett lény? Mert némelyek azt állítják, hogy ő nem teljes Isten, hanem teremtett lény. Milyen alapsajátosságokkal rendelkeznek a teremtett lények, angyalok, emberek, állatok? Első nagy és fontos sajátossága, tulajdonsága minden teremtett lénynek az, hogy kezdettel rendelkeznek. Van kezdetük. Ezt a kezdetet, életüknek a kezdetét akár teremtés vagy biológiai születés által határozza meg, hát ki? Hát az, aki megteremtette őket, a teremtő. Tehát akár teremtés által van kezdetük, akár biológiai születés által, de kezdetük van. Úgy, ahogy olvassuk a Mózes első könyve első és második fejezetében. Úgy, ahogy Isten leírja, a földünk, az állatok, emberek megteremtését. Kezdettel rendelkeznek. A második nagyon fontos alapsajátossága minden teremtett lénynek az, hogy lehet végük is. Lehet végük is. Jól, helyesen mondtam, lehet. Nem muszáj, de lehet. A teremtett lényeknek lehet végük. Hogy? Hát halál által, elpusztítás által. Még az angyaloknak is? Hát igen, mert ők is teremtmények. Olvasom a Mózes első könyve, harmadik fejezete, 15. versében Sátánról, akit itt a kígyó jelképez, a következőket. Sátán, az imént felolvastam, egy gyönyörű teremtett angyal volt, Lucifer a mennyben, de elbukott. Íme mit mond a Szentírás arról, hogy mivel ő teremtmény, lehet vége, Isten elpusztíthatja halál által. Olvasom a harmadik fejezet, 15. versét, a Mózes első könyvében vagyok. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, a nő magva az Úr Jézus Krisztus, te pedig annak sarkát mardosod. Tehát amikor Jézus a kígyó ért Sátán fejére tapos, ez jelképes kifejezés, azt jelenti, hogy elpusztítja. Mert a kígyót, amikor a fejére taposnak, elpusztul. Igen, lehet végük is. Természetesen a Biblia tele van olyan tanításokkal, hogy az embereknek is végük van, meghalnak, és az állatoknak is. Tehát ez a második alaptulajdonsága minden teremtett lénynek, hogy lehet végük. El lehet őket pusztítani halál által. Hát pont ez a harmadik alaptulajdonsága minden teremtett lénynek, hogy elpusztíthatók. Elpusztíthatók. Hát itt olvastam az imént ezt a 15. verset,
hogy Jézus Krisztus elpusztítja végül Sátánt, a bukott angyalait, de természetesen, ha a Jelenések könyvét olvassuk, a 21. fejezetet, ott meglátjuk, hogy a 20. fejezetet a Jelenések könyvében, hogy Istennek sajnos el kell pusztítania a hűtlen embereket, emberiséget. Hogy lehet elpusztítani egy teremtett lényt? Hát úgy, hogy teremtett. És a teremtett lényeket el lehet pusztítani. Negyedik alaptulajdonsága minden teremtett lénynek az a függőség. A teremtett lények függnek időtől, függnek tápláléktól, függnek információktól, függnek más lényektől, azaz minden teremtett lény függ a teremtőtől. János evangélium a 15. fejezete 5. versében olvasom, ez nagyon fontos. És pedig azt olvasom ott, hogy azt mondja az Úr Jézus Krisztus, most már úgy visszaadom a mély gondolatát ennek a versnek, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát minden teremtett lény, legyen angyal, ember, állat, függ az időtől, függ tápláléktól, függ a tértől, függ információtól, függ más lényektől, azaz édesapától, édesanyától, de főleg a teremtőtől. Ennyit a teremtmények alapsajátosságáról. Most beszéljünk a teremtőről. Mit jelent teremtőnek lenni? Milyen eleve adottan létező alaptulajdonságai vannak a teremtőnek? Hát a teremtőnek nem lehet kezdete. Azt mondja a Zsoltárok könyvében Istennek az igéje, és ezt a 90. Zsoltárban mondja, már is olvasom a 90. Zsoltár második versét. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Tehát a teremtőnek nem lehet kezdete. Nincs kezdete, azt mondja a szöveg, öröktől fogva létezel, mint Isten. A második tulajdonság az, hogy a teremtőnek nem lehet vége halál által. Nincs vége. Hát itt van a 90. Zsoltárban a második vers utolsó része. De az egész szöveget felolvasom ismét. Minek előtte hegyek lettek, és föld és a világ formáltaték, öröktől fogva, mínusz végtelen, tehát nincs kezdete, és mind örökké, plusz végtelen, soha nem lesz vége, mert te Isten vagy. Azt mondja a szöveg. Tehát a teremtőnek nincs kezdete, nincs vége. De még valami más? A harmadik alaptulajdonsága. A teremtő eleve adottan, a teremtőt eleve adottan nem lehet elpusztítani. Létezhetetlen az, hogy a teremtő Isten valaki más a szentírási tanítás szerint elpusztíthassa. Nincs ilyesmi. Jézus mondja a János evangélium a 10. fejezete, 17. 18. versében. Most ismét csak visszaadom a szöveget, mert nagyon-nagyon repül az idő. Azt mondja János evangélium a 10. fejezet, 17. 18. versében az Úr Jézus saját magáról, hogy nekem van hatalmam, mint teremtő Istennek, letennem az életemet, és vissza is vennem. Nem más veszi el tőlem, nem más adja vissza, ha én úgy döntök, mivel én teremtő Isten vagyok, és Istennek a harmadik alaptulajdonsága az, hogy nem lehet elpusztítani, mert ő benne van az élet, ő azt leteheti, visszaveheti. A Timóteushoz írt Páli levél, első levél, 6. fejezete, 15. 16. versében azt mondja Isten saját magáról, hogy ő az egyedüli halhatatlan. Azaz azt jelenti, hogy nincs más valaki az egész világ mindenségben, aki ilyen értelemben halhatatlan lenne, azaz elpusztíthatatlan. Csak Isten. A negyedik alaptulajdonsága a teremtőnek,
eleve adottan a teremtő nem függ időtől. A Zsoltárok könyvében vagyok, a 4. fejezet, helyesbitek a 90. fejezet, 90. Zsoltár, 4. verse. A teremtő nem függ időtől, mert 1000 esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap. Hát, ez azt akarja mondani, Isten nem függ az időtől. Isten nem függ a tértől. Isten nem lehet, hogy a térben nem foglalhatja Istent. A Krónikák 2. könyvében olvassuk azt, és pedig a 6. fejezet 18. versében, hogy a világ mindenség sem foglalhatja magába Istent, annál inkább nem a templom, amit Salamon épített meg. Isten nem foglalhatja a tér, mert Isten a teremtő független a tértől, de Isten független a tápláléktól. Istennek nem kell ennie ahhoz, hogy éljen, mert az élet az ő lényében van. Belőle ered mindenki számára az élet. Ő az élet forrása. Isten nem függ információtól. Az Ézsaiás profita könyvében, a 46. fejezet, 9. 10. verse, azt mondja, hogy Isten eleve adotta mindent tud. Azaz őt nem kell tanítsa senki. Abszolút mindent tud, minden tudó Isten nem függ mások információjától. És Isten nem függ egy másik személytől. Nem függ a teremtményeitől, de Isten nem függ egy másik teremtőtől. Mert Isten nem hozta létre egy másik teremtő. Ezek szerint ebben 4 alap tulajdonsága, hogy nincs kezdete, nincs vége, nem lehet elpusztítani, és nem függ időtől, tértől, tápláléktól, információtól, vagy egy másik lénytől. Az a következtetésünk, hogy eme 4 tulajdonsággal rendelkező lény teljesen Isten természeténél fogva. Hát, meghatároztuk, hogy mi a különbség a teremtmények és a teremtő között. Ugye az volt a kérdésünk, és ez volt az alcíme, és marad is ennek az előadásnak az alcíme, hogy Jézus Krisztus teremtő-e, vagy teremtmény? De ne azt értsd ez alatt, hogy megszületett Mária által, mert ugye a megváltásunk érdekében neki meg kellett születnie, közénk kellett költöznie, hogy minket megválthasson, az ő élete, szenvedése, halála, feltámadása, mennybe menetele és közbenjárása által. Nem, a kérdés az, ha az Atya Isten a fiát, Jézust valamikor az ő a mínusz végtelenben, valamikor, nem tudjuk mikor, létrehozta, megteremtette, megszülte, vagy teremtette, mert egyesek azt állítják, hogy igenis. Ez a kérdés, vajon Jézus Krisztus teremtő-e, vagy egy teremtett lény? Most már tudjuk, hogy melyek az alap sajátosságai a teremtményeknek és a teremtőnek. Mit mond a Szentírás Jézus Krisztus istenségéről? Ezeket a bizonyítékokat szeretném most felsorakoztatni, és ez az előadásom 2. pontja. És pedig az, hogy mit mond a Szentírás Jézus Krisztusról az Ótestamentumban és az Újban. Tanítja azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten? S ha igen, ha tanítja, azt jelenti, hogy ő a teremtő Isten. Mit mond az Ótestamentum? Milyen bizonyítékokat sorakoztat föl az Ótestamentum Jézus Krisztus Isten voltáról, istenségéről? Rengeteg bizonyítékot, nincs időm mindeniket felolvasni, magyarázni, de néhányat szeretnék kiemelni az Ótestamentumból. Tudjátok, mivel kezdeném, kedves hallgatók és nézők? Az Ótestamentumban létezik egy nagyon érdekes kifejezés, már a Mózes 1. könyvében, a Mózes 2. könyvében, a Mózes 4. könyvében, megtaláljuk a Bírák könyvében, sőt, még a Zakariás könyvében is. Ezek mind Ótestamentumi könyvek.
Az az érdekes kifejezés a következő. Az Úr angyala, vagy az Isten angyala. A görög kifejezés az Ótestamentum görög fordításában, a Septuagintában így hangzik, hogy angelos tu teu, Isten angyala. Ez a kifejezés az Ótestamentumban többször szerepel, és meglep majd, amikor felfedezzük azt, hogy kire alkalmazza az Ótestamentum ezt az érdekes kifejezést, hogy az Úr angyala, vagy az Isten angyala. Ugye, hogy meglep? Ha azt mondom, és azonnal bizonyítom, a szentírási iratok, ótestamentumi iratok alapján, hogy az Ótestamentum ezt a kifejezést Jézus Krisztusra, a Szent Háromság második személyére alkalmazza. Hát egyesek már is azt mondják, na látod, angyal? Hát az angyalok, azok teremtett lények. Most adtuk elő az imént azt, hogy de az angyalok teremtett lények. Hát ha az Ótestamentumban van egy ilyen kifejezés, hogy az Úr angyala, az bizonyára azt jelenti, hogy az Atya Isten, ő az Úr, vagy ő a Isten, megteremtette ezt az angyalt. És ha Jézusra alkalmazza, akkor annál inkább állítható, hogy Jézus nem teljes Isten. Van kezdete, valamikor Isten az Atya megteremtette. De vajon így állnak a dolgok? Ez a nagy kérdés. Hadd lássuk, hogy mit mond a Szentírás. Szeretnék az Ótestamentumból, a Mózes második könyvéből bizonyítékot hozni, és hagyjuk, hogy Isten lelke győzzön meg minket arról, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy Isten angyala. Keressétek meg velem együtt, nagyon jó lenne, a Mózes második könyvét, és a második könyv harmadik fejezetét, nagyon jól ismert ez a fejezet sokunk számára, mert azt tárgyalja, hogy hogyan hívta el Isten Mózest, és küldte Egyiptomba, hogy szabadítsa ki Izraelt, az ő népét az egyiptomi fogságból. Na hallgassátok meg, hogy hogy találkozott Mózes az Isten angyalával. Olvasom. Mózes második könyve, harmadik fejezete, és már is az első verstől olvasni fogom. A hatodik versig bizonyára, hogy az idő rövidsége miatt némely szöveget kiadjuk, a lényeget fogom felolvasni, de ti odahaza olvashatok el mind a hat szöveget. Így szól az ige. Mózes pedig őrcivala az ő ipának, apósának magyarul, a mai magyarsággal, Jetrónak, a Midian papjának juhait, és hajta a juhokat a pusztán túl, és jutta az Isten hegyéhez, Hórebhez. Második vers. Na itt jelenik meg egy nagyon érdekes kifejezés, és pedig az Úr angyala. És megjelenik néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipke bokor közepéből, és látta, hogy íme a csipke bokor ég vala, de a csipke bokor meg nem emésztetik vala. S mondom Mózes, oda megyek, hogy lássam egy nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Negyedik vers, figyeljtek meg. És látta az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván, Mózes, Mózes, ezt pedig mondta, én hol vagyok? És mondta, ne jöjj ide közel, old le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen áll a szent föld, kiszólalt meg az égő csipkebokor kellős közepéből. Isten! Hó, felfedeztük, az ige önmagát megmagyarázza, ki az az Úr angyala, aki az égő csipkebokor közepében van, és nem ég el sem ő, sem a csipkebokor, az ige azt mondja, hogy az illető maga Isten. Hát, a hatodik verset is felolvasom. És mondta, az, aki az égő csipkebokor közepében van, az Úr angyala, aki nem más, mint maga Isten. És mondta, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene, és Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejti az ő orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni. Az Úr angyala kicsoda? Maga Isten.
De a kifejezés nagyon érdekes. Az Úr angyala, vagy Isten angyala. Istennek van angyala. Ki az Isten szó mögött rejlő személy? Az Atya. És az angyal szó mögött kicsoda? A Fiúisten, a Szent Háromság második személye. Az Atya Istennek az angyala a Fiúisten. De miért nevezi angyalnak az Úr Jézus Krisztust, ha ő teljes Isten? Tudjátok miért? Az a szó, hogy angelos, azt magyarra úgy fordítjuk, hogy küldött. Küldött. Jézus Krisztus, teljes Isten, az Atya által küldött személy, aki jelen van az egész Ó Testamentumban, Izrael történelmében. Az Atya részéről, aki elküldte a fiát, hogy ő legyen az, aki megteremti az embert, aki kihozza Ábrahámot Ur-Kaszidimból, aki kihozza Izrael népét, aki vezeti Izrael népét, aki illeti a profétákat. Mindenütt az Ó Testamentumban, tehát az Úr angyala nem más, mint a Szent Háromság második személye, az Úr Jézus Krisztus, és azt mondja az ige, ő teljes Isten. Én vagyok, ismétlem a hatodik verset, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Hát, ez elég bizonyíték, ugye? Hogy az Ó Testamentumban ez a kifejezés bárhol, nagyon sok helyen megtalálható, az Úr angyala, vagy Isten angyala kifejezés azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus az Atya Istenek a küldötte. Ő maga Isten. Hát, nagyon sok ilyen szöveget olvashatnék föl, ahol az Úr angyala szerepel, például a Mózes második könyve, 14. fejezete, 19. verse, 23. fejezete, 20. versétől a 23. versig. Mózes 4. könyvében, a 22. fejezetben szerepel többször a Bálám esetében az Úr angyala. A Bírák könyvében a 6. fejezet, 11. verse, a 6. fejezet, 16. verse, 22-23. versei. A Bírák könyve 13. fejezete, 3. 9. verse, és a Zakariás könyve 3. fejezete, 1. versétől a 7. ahol Józsua a főpap, s mellette áll az Úr angyala, és Sátán is. Hát nincs időm ezeket mind felolvasni, de elég bizonyíték ahhoz, amit felolvastam, hogy Jézus Krisztus nem teremtett lény, habár az angyal szót használja, de a Biblia önmagát megmagyarázza, és azt mondja, hogy ez a kifejezés Jézus Krisztusra utal, mint az Atya Isten küldöttére, aki jelen van az Ó Testamentumi időben, és az Atya Isten elküldte a fiát az Új Testamentumi időben, és megszületett Mária által, testet öltött. Az Új Testamentum milyen értelemben, hogy és hol bizonyítja azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten? Hát, olvassak fel néhány ilyen szöveget az Új Testamentumból, hiszen most ezzel foglalkozom, miután befejeztem a bizonyítékok előadását az Ó Testamentumból. Hadd lássuk, hogy a Márk evangéliumában, a második fejezetben mit mond a Szent Ige Jézus Krisztusról, aki testet öltött, aki közénk jött, hogy teljes Isten volt, vagy egy teremtett lény, teremtője, vagy teremtett lény az Úr Jézus Krisztus, az Ó Testamentum szerint ő a teremtő. A Márk evangélium a második fejezetében, olvasom az 5. verset, az 5. verstől már, ezt a szakaszt, de főleg a Márk evangéliuma második fejezet 5. verse érdekel. Jézus pedig azoknak hitét látván, tehát hoztak egy beteget, és leengedték az Úr Jézus elé, és amikor látta a négy barátnak a hitét, hogy milyen szeretetes hittel hozták ezt a beteget Jézus elé, a következőket mondja az Úr Jézus. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutta ütöttnek, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valána pedig ott némely írástudók, akik ott ülnek vala, szívükben így okoskodván, mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól, kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül Isten. És igaz, a bűnöket senki nem bocsáthatja meg. Sem a lelkész, sem a prédikátor, sem a pap. Egyedül Isten. Amikor Jézus azt mondja, fiam, megbocsátattak a bűneid, azt mondja, én
teljes Isten vagyok, tehát én megbocsátottam a bűneidet, mert én Isten. Rendelkezem azzal a joggal, hogy az emberi bűneit megbocsátom szeretetemből. Főleg akkor, ha belátják azt a bűnt előttem, és bocsánatot kérnek. Hát akkor Jézus teljes Isten az Új Testamentum szerint, mert ő megbocsátja az emberek bűneit. Igen ám, de vannak olyanok, akik azt állítják, hogy hát nagyon jól ismerjük a Bibliát, és azt fogják mondani, hát de Isten azt mondta, hogy a hegyi beszédben, a Máté 5. fejezetében, hogy a Hesbitek a 6. fejezetben, hogy ha meg nem bocsátjátok az embereknek a bűneit, aki megbocsátja az embereknek a bűneit, annak Isten is megbocsát. Ó, tehát az embernek is, a teremtménynek is van joga megbocsátni a bűnöket. Na csak tévedés ne essék. Arról van szó, hogy én megbocsáthatok valakinek, aki vétkezett ellenem. Az keresztényi kötelességem, hogy megbocsássam az illetőnek az ellenem elkövetett vétkét. Mert ha meg nem bocsátom, Isten sem bocsátja meg a bűnömet. Csak ilyen értelemben van jogunk valakinek a bűnét megbocsátni, amikor ellenem vétkezett. Nem általában. Istennek van joga csupán a bűnt megbocsátni, mert aki magára vállalja az Isten szerepet, és bocsátgatja az emberek bűnét, pap, lelkész, prédikátor lévén az illető elveszi Istennek a szerepét, azaz káromlást követ el. Ezt jegyezzük meg jól, csak Istennek van joga, a teremt Istennek van joga megbocsátni a bűnöket, és Jézus teljes Isten, tehát neki joga volt megbocsátni a bűnöket. A János evangéliumából is származik nagyon sok bizonyíték, hogy Jézus Krisztus teljes Isten. Nem egy teremtmény, ő a teremtő Isten. Hát ott van már az első fejezetben, az evangélium első fejezetében, hogy Jézus Krisztus teremtette meg a földünket, ő a teremtő, minden ő általa lett olvasó, mint itt az első fejezet, tehát a János evangéliumában vagyok, az első fejezetben, és itt az első fejezetben azt találom, hogy minden ő általa lett, az Úr Jézus által, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Nagyon, nagyon fontos bizonyíték. Ő a teremtő, nem a teremtett lény. Ő a teremtett Isten. A János evangéliumában nagyon sok helyen találjuk azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten. Például a János evangéliuma 10. fejezet 30. versében én és az Atya egy vagyunk, egy milyen szemszögből. Hát a természetünk egy. Ő is teljes Isten, én is teljes Isten vagyok. A Pál leveleiben találjuk nagyon sok helyen azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten. Például a Kolossé beliekhez írt levél első fejezete 19. versét, ha összehasonlítom a második fejezet 9. versével, azt találjuk ott, hogy és ő benne lakózik test szerint az Istenség egész teljessége. Kiben? Ott a Kolossé levélben azt mondja Pál apostol által a Jóisten, hogy Jézus Krisztusban. Hát megtaláltuk ezeket a nagyon fontos bizonyítékokat. Adjuk meg a választ. Nem, Jézust nem teremtette, és nem szülte meg az Atya. Soha. Jézus, úgy mint az Atya Isten, teljes Isten, öröktől fogva létezik, és örökké létezni fog. Teljes Isten. Hadd fogadjuk el őt, a teljes Istent, mint megváltónkat. Mert csak Isten képes megváltani az emberiséget. Egy teremtett lény soha. Jézus Krisztusnak a megváltói tevékenysége munkája teljes értékű, mert ő maga teljes Isten. Fogadjátok el a Biblia tanítását, hogy igenis a Biblia arról tanít, arról az Istenről, aki az Atya, teljes Isten, a Fiú, Jézus Krisztus, teljes Isten, és majd a következő előadásokban beszélni fogok a Szentlélekről is, a Biblia alapján, hogy ő is teljes Isten. Adjuk át magunkat imában ennek az Úr Jézus Krisztusnak, aki teremtő, nem teremtett lény, teljes Isten, a megváltónk és közbenjárunk. Imádkozzunk együtt. Szerető Jézusunk, átadjuk az életünket neked. Legyen szabad kezed az életünkben. Foglald el a helyedet a mi életünk kellős közepébe. Adj mennyei bölcsességet megérteni ezeket a bibliai igazságokat és követni azokat. Nem szeretnénk téged sértegetni azzal,
hogy te egy teremtett lény vagy, hogy neked kezdeted van. Nem, mert te önmagadról meggyőztél a Biblia alapján, hogy te teljes Isten vagy. Így megalázkodunk előtted, imádunk és szeretünk. Tartsd meg a szeretetünket mindörökre.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Láthattuk azt, hogy nagy különbség, létezésbeli különbség van a teremtő és a teremtmény között. A teremtményeknek van kezdetük, lehet végük, elpusztíthatóak, de állandó függésben vannak ugyanakkor. Ezzel ellentétben Istennek nincs kezdete sem vége. Nem lehet elpusztítani, és senkitől sem függ. Élete van önmagában. Jézus Krisztusról pedig azt tanítja az ige, hogy ő a teremtő, akit úgy ismerünk meg az Ószövetségben, mint az Úr angyala, akit az Atya elküldött, hogy legyen az emberekkel. Az Új Szövetség ígéi szerint is láthattuk, hogy Jézus Krisztus, mint megbocsátó Isten mutatkozik meg. Jézus Krisztust a Szentírás teljes Istenként mutatja be, aki teremtő, megbocsátó és megváltó Istenünk, aki öröktől fogva létezett, és létezni is fog. Amen.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Ének

kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmét. Nyomorgatás-e? Szorongató keserűsége? Üldözése? Éhsége? Mezítelensége? Veszedelem-e? Fegyver-e? És felel a hang, világtávlatú átható. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, és semmi egyéb teremtett állat el nem szakaszthat minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

0: Hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Kedves hallgatóim, nyissuk meg Istennek igét, Ésaiás próféta könyvéhez, az 53. fejezet 6. verséhez. Az íge ezt mondja itt: mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő utára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Meghívnám önöket, hogy a legnagyobb bűnről elmérkedjünk. Mint emberek megszoktuk, hogy különbséget tegyünk a dolgok között, minőségi vagy mennyiségi szempontból. Ugyanúgy erkölcsi és etikai kritériumok szerint ítéljük meg a cselekedeteket és a szavakat. Sőt, egy mélyebb szinten, lelki értelemben jóknak vagy rosszaknak minősítjük gondolatainkat, érzelmeinket és indulatainkat. Ez a lelkismeretnek a hatásköre. Igaz, hogy a társadalmi normák, előírások, a büntető törvénykönyv, a jogrend csak a külsőleg megnyilvánuló bűncselekményeket ítéli el. Isten ellenben, aki ismeri az emberek szívét, mérlegre helyezi a belső, a rejtett dolgokat is. Az ítélet napján számot kell adjunk majd minden gondolatunkért és tettünkért. Felelősségünk kiterjed úgy az elkövetett jóra vagy rosszra, mint az el nem követett jóra vagy rosszra. Az ige azt mondja, aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak. Jakab apostol leveléből idéztem a 4. fejezet 17. versét. Ahogyan létezik egy legnagyobb jó, ugyanúgy létezik egy legnagyobb rossz. A szeretet a legnagyobb jó, a szeretet hiánya pedig a legnagyobb rossz. Ebből származnak az Isten és az embertársaink elleni bűnök. Szóljunk tehát a legnagyobb bűnről. Alapigénk azt mondja, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk. Kiki az ő utára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvette. Mielőtt mélyebben elemeznénk ezt a bibliarészt, hadd említsek egy szomorú tapasztalatot, mely erről a bűnről szól. Egy fiatal feleség első gyermekét várta. A születendő kisdet számára elkészítették a szobát. Rendben, tisztaságban várták a nagy eseményt. A szobafalait játékbabák, lovacskák és más játékok és rajzok díszítették. A bölcsöt fehér csipkés sejem borította, rajta pihés kis takaró és két pár gyermekcipő. Az egyik piros, a másik kék, mert nem tudták még, hogy lány vagy fiúgyermekük lesz. Amikor megjelentek a szülési fájdalmak, férje rögtön kórházba vitte őt. Az állapota mind válságosabbá lett, s az orvos szánalommal és ugyanakkor tapintatosan tudomására hozta, hogy súlyos komplikációk miatt műtésre kerül majd sor. Megmagyarázta a fiatal asszonynak, hogy a műtés az ő életét fogja megmenteni, de a gyermek számára túl késő már, hogy tehessen valamit. Az orvos elmondta később ennek a nőnek fájdalmát, kétségbeesését. Várta a férjét, aki a papot is meg kellett hívja, az egyházuknak megfelelő szertartás elvégzéséért. Az orvos is felhívta a lelkészt, és elmondta neki a történteket. Meghívta őt a kórházba, de a lelkész mentegetőzött, mondván, hogy foglalt azon a napon, és hozzátette, hogy az adott helyzetben az orvos is, vagy pedig egy asszisztensnő is biztosíthatja a gyermek számára a szükséges ritust. Majd letette a kagylót. Sokan azt gondolják, hogy a bűn egy vallásos tanításnak a visszautasítását jelenti, vagy engedetlenséget az isteni parancsolatokkal szemben. Ha leszűkítjük a bűnnek fogalmát, nem tudjuk megérteni annak halálos természetét. Mit mond Ésaiás próféta? mindnyájan eltévejettünk, vagyis eltávolodtunk Istentől és embertársainktól. Így fogalmazza meg a bűnt, ki az ő utára tért. Igen, ez a bűn, az énnek uralma. Isten és fele barátaink róvására tesszük ezt. Saját útunkat követjük, attól függetlenül, hogy jó vagy rossz, erkölcsös vagy erkölcstelen. Krisztusnak útja merő ellentétben áll ezzel. Az ige azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez az evangéliumnak s a kereszténységnek lényege. A nagy parancsolat egyaránt megemlíti elménket, szívünket és fizikai erőnket. Jézus szavaiból megértjük, hogy a bűn lényege a szeretetnek hiánya. Másképpen fogalmazva, bűnt jelent az, ha elhanyagolom embertársaimnak szükségleteit. Erre vonatkoznak a próféta szavai, ki az ő utára tért. Az említett lelkész érzéketlen maradt egy kétségbe esett édesanya szenvedésével szemben. A Szentírás az irgalmas samaritánus példázatában mutatja be ezt a bűnt. Hadd olvassunk Lukács evangéliuma 10. fejezetéből, a 25. verstől kezdve. Itt jelenik meg az irgalmas samaritánusról szóló példázat. És íme egy törvénytudó felkele kísértvén őt is mondván, Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak, a törvényben mi van megírva? Hogyan olvasod? Az pedig felelvén mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak, jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak, de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta, egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és a rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra helyre ment, és azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indula. És hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vívja a vendégfogadó házhoz, és gondját viseli neki. Másnak pedig elmenőben két pénzt kivévén ad a gazdának, és mondané ki, viselj gondot reá, és valamit ezen felül reá költesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért, kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus, eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Mit mond az ige? Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra helyre ment, és azt látta, elkerülé. A samaritánus viszont könyörületességre indula. Az Úr Jézus utolsó látogatását tette Galileából Jeruzsálembe. Példázata egy valóságos esetről szólt. Az igazi vallásról szólt, mely a tanításokon és szertartásokon túl a szeretet cselekedeteiből áll. Nem akart vitát kezdeni az írástudóval, aki egyébként őszinte kérdéssel fordult hozzá. A választ maga a kérdező adta meg, és Jézus megerősítette azt. Ilyen formán a rabbik nem tudták őt vádolni, mert egy közülük való tanítónak válaszát helyeselte Jézus. Megváltunk, a törvényt annak isteni egységében mutatta be. Rávilágított arra, hogy lehetetlen a törvénynek csak egy részét betölteni, a többit pedig áthágni, mert ugyanaz az elv hatja át az egészet.

Olvassuk újra Lukács evangélium a 10. fejezetének 37. versét. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Az írás tudó Mózes 5. könyvéből idézett, ezek a szavak a Séma Izrael egy részét képezték, a Séma a hajdani Izrael hitvallása, hiszek egye volt, mert a zsinagógákban mondták egy szólamon. A Séma után a zsinagógának egyik tagja 7 részből álló imát mondott, mindenik rész után a gyülekezet ámennel válaszolt. A 6. és 7. rész között, ha jelen volt egy pap, elmondta az ároni áldást. Az ima után újra elhangzott a Séma Izrael. Ezeket az ígéket minden hithű zsidó megismételte naponta 2-szer, reggel és este, és ugyanakkor ráírta a kar és homlokkötőre. Ezen szavaknak mélyebb értelmét mégsem ismerték. Azt, hogy Istennek kell felajánljuk életünket, szellemi, lelki és testi erőnket, teljes valónkat. Az írástudó mentséget keresve magyarázatot kért Jézustól a felebarátra vonatkozólag. De ki az én felebarátom? Kérdezte az írástudó. A zsidók számára semmi kétség nem fért ahhoz, hogy a pogányok és a samaritánusok nem lehetnek felebarátaik. Ezek idegenek voltak, és ellenségeik. Egyedüli kérdés az volt, hogy a zsidók közül ki jöhetett számításba felebarátként. Például a papok és a léviták nem érintkezhettek bárkivel, és így tisztátalanokká legyenek szertartási szempontból. A pór nép számukra a bűnösöknek, az elesetteknek, vagyis a tisztátalanoknak tömegét alkotta. Az irgalmas samaritánusról szóló példázatával Jézus választ adott az írástudó kérdésére. A szeretet isteni képét vetítette eléje. A meg nem keményedett szíveket érzékennyé tette ez a válasz. Mindenki megértette most már, hogy ki a fele barát. Jézus tulajdonképpen egy megtörtént esetre utalt. A pap és a lévita, akik elhaladtak a megsebzett ember mellett, jelen voltak és hallották Jézusnak szavait. Mindketten hazafelé tartottak a templomban végzett periódikus szolgálat után. Azzal az érzéssel tértek haza, hogy eleget tettek kötelességüknek. Isten az ő gondviselésében arra az útra vezette a papot és a lévitát, ahol a megsebesült szenvedett, hogy lássák, hogy annak az embernek szüksége van irgalomra és segítségre. A menny figyelemmel kísérte, ha szívük megindul-e az emberi szenvedés láttán. Az írástudó ismerte a törvény betűjét, de nem ismerte annak szellemét. Helyesen idézett a Séma Izraelből, de nem alkalmazta azt saját életében. Amikor Jézus bemutatta a megsebesített embernek esetét, helyénvalónak tűnt neki az, ahogyan a pap és a lévita viszonyult a szenvedőhöz. Arra gondolt, hogy az oltárnak szolgái nem kellett beszennyezzék magukat, s azt sem kellett szem elől téveszteni, hogy a földön heverő ember samaritánus lehetett. Vagy bárki lett volna, lehet, hogy holt volt. Márpedig a papnak és a lévitának nem volt szabad, hogy holtat érintsenek, kivéve a közeli rokonokat. Akkor is 7 napig tisztátalanokká lettek. Milyen jó állarc volt a szertartásos fertőzés, szennyeződés, az önzés és közömbösség elfedésére. Utoljára egy samaritánus haladt el azon az úton. Ez nem félt attól, hogy beszennyezi magát. Nem gondolt arra, hogy a megsebesített ember zsidó lehet, sem arra, hogy fordított esetben egy zsidó nem jönne az ő segítségére. Sem arra nem gondolt, hogy azon a puszta helyen a gonosztevők őt is megtámadhatják. A nála levő olajat és bort az első segély adására használta.
Saját ruhájával takarta be a szenvedőt, majd egy fogadóházhoz vitte őt, és gondját viselte az éjszaka idején. Másnap a fogadósra bízta a beteget, fizetett a gondozásért, és megígérte, hogy szükség esetén a költségtöbletet is kifizeti, amikor visszatér. És most Krisztuson volt a sor, hogy kérdést tegyen fel az írás tudónak. E három közül azért, kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? A törvénytanító óvakodott attól, hogy a samaritánus nevet kiejtse. Mégis helyesen válaszolt, ezt mondván, az, aki könyörült rajta. Ezután jöhetett Jézus intése. Eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Ezáltal mindenkorra választ kaptunk a felebarát kilétére vonatkozó kérdésre. White Helen a Jézus élete című könyvében azt írja, hogy Krisztus rámutatott, hogy felebarátunk nem csak az, aki egyházunknak tagja, és azonos hitet vall. Felebarátunk bárki, aki segítségünkre szorul. Minden megsebesített lélek, akit az ellenség összetört. Felebarátunk minden ember, aki Istennek birtoka. Befejeztem az idézetet. Krisztus példázatának mélyebb értelme van, mert az ő messiási tevékenységét jelezte. Zárójelben ismerjük be, hogy az ő üdv cselekedeteit gyakorlati módon nem a pap és nem a lévita, hanem a samaritánus vázolta fel. A templomi szertartások szintjén a papok és a léviták képviselték a messiás szolgálatát, de a jó cselekedetek a szeretet által munkálkodó hit szintjén a samaritánus túltett azokon, akiknek minden tekintetben képviselniük kellett volna Isten fiának szolgálatát. Ezt a leckét meg kell szívlelnünk, kezdve azokkal, akik papi szolgálatot teljesítünk. Vétkünk még nagyobb lenne 2000 év után, ha érzéketlenek lennénk embertársaink szenvedéseire és nélkülözéseire.

térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy a példázat Krisztusnak messiási tevékenységét jelezte. Sátán megcsalta az embert, megsebesítette, és kirabolta őt, s az úton heverni hagyta, hogy meghaljon. De mi megváltunk, megszánt minket szerencsétlen állapotunkban. Az örökké való dicsőséget felcserélte a földünkön reázúduló gyalázattal, hogy megváltson minket. Emberi természetünket vette fel, Sátán kísértéseinek, minden szenvedésnek, kínnak és halálnak kitéve önmagát. És amiképpen olvassuk Pál apostolnak a Filippibeekhez írott levele második fejezetében, Jézus Krisztus vállalta ezt a gyalázatot, ezt a hozzánk való leereszkedést, csak hogy megmentsen minket. Idézzünk Pál apostolnak a Filippibeekhez írott levele második fejezetéből a 6. és 7. verset, a 8. is lehet. Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Nagyon találnak ehhez az ige részhez Péter apostolnak is a szavai. Péter első levele, 2. fejezetének 24. verse. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Igen, Krisztus sebei által gyógyulánk meg. Befedezett minket az ő fetetetlenségének palástjával. Menedékhelyre vitt minket. Kifizette gondozásunknak díját, az isteni váltság díjat. Amikor Péter apostol azt mondja, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, az apoginomai ígét használja, ami azt jelenti hiányozni otthonról, elmenve lenni. Lelki vonatkozásban ez azt jelenti, hogy a sátán nem talál ránk a régi otthonunkban, régi állapotunkban. Azért, mert új otthonunkban vagyunk, Jézus Krisztusban. Íme ez az eredménye Jézus Krisztus keresztáldozatának a mi életünkben. Mielőtt kifizette volna váltságdíjat, Krisztus ezt mondta tanítványainak. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Visszatérünk néhány pillanatra az írástudók kérdéséhez. Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? A törvényben megtalálható a válasz. Szeresd Istent és fele barátodat. A szeretetnek gyakorlati bemutatása után Jézus cselekvésre szólítja az írástudót. Eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Ez Krisztusnak parancsa mindannyiunk számára. Sok a szenvedő, a nincstelen, a reményt vesztett, a legyőzött, úgy az élet küzdelmeiben, mint a hit harcában. Ne haladjunk el mellettük, mint a hajdani pap és a lévita. János apostol azt mondja, hogy ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Elmélkedésünk elején Ésaiás proféta könyvéből idéztünk, ki az ő útára tértünk, a világ tele van azokkal, és sajnos sokszor a keresztény egyházak is, azokkal, akik elhaladnak megpróbált embertársaik mellett, anélkül, hogy segítségükre jönnének. Mint juhok eltévejettünk. Eltévejettünk az Isten igazságuktól. Nagyon jó lenne, hogy komolyan megvizsgáljuk hitünk és vallásos gyakorlatunk alappilléreit,
hogy lássuk, bibliások azok 100%-ban, vagy némely tanítások emberi hagyományokra épülnek, és nem a Szentírásra. Az eltévejedés második jelentése az önző életmód. Erre vonatkoznak a próféta szavai, ki az ő útára tért. Egy előző elmélkedésünkben említve volt a laodiceai lágy melegség. Laodicea Krisztus egyházának végidei szakaszát jelenti, és ugyanakkor annak lelki állapotát. Azt, hogy az utolsó napok keresztényei mindinkább elvilágiasodnak. Fokozatosan elvisz az Isten félelem, a szeretet Isten és emberek iránt, elvisz az erkölcsi törvény tekintélye. Ezt szekularizációnak nevezzük. Elvilágiasodásnak. Addig igazítják az evangéliumot a posztmodern társadalom igényeihez és kételkedéseihez, amíg elvész az evangéliumnak lényege. A liberális teológia pedig arra szakosította magát, hogy elméletileg megalapozza a hitehagyást. Az Istennel szembeni hűtlenség az embertársainkkal való kapcsolatainkra is kihat. Ésaiás próféta eltévejedésről szól, erkölcsi és lelki szempontból, és ennek etikai következményéről, az önző életmódról. A családi, az egyház és a társadalmi válságok erre a kettős eltévejedésre vezethetők vissza. David Cooper a Living God's Love élvén Istennek szeretetét című könyvében azt írja, hogy az az egyház, amelynek tagjai elhanyagolják embertársaiknak szükségleteit, még ha helyes is a teológiája, nem használ sem Istennek, sem az embereknek. Az evangélium hirdetésére irányuló erőfeszítések élettelenek. A fáklyát ahelyett, hogy hordoznák, inkább botorkálnak vele, mert a szeretet lángja majdnem kialudt. Befejeztem az idézetet. Az efézusi gyülekezet, vagyis az apostoli korszak egyháza példakép maradt számunkra minden tekintetben. Hitük, életmóduk és igehirdetési elkötelezettségük a legmagasabb szintet értékel.

az apostolok cselekedetei könyvében így van jellemezve az ősegyház. Mindnyájan pedig, akik hívének, együtt valának, és mindenük közvala. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Dicsérvén az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. A hívők sokaságának pedig szíve lelke egy vala. Micsoda ígék ezek a kezdeti egyházról, az apostoli kor gyülekezetéről. A Jelenések könyve is nagyon pozitíven szól a kezdeti egyház tagjairól. Például a második fejezetben: tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. A kezdeti korszak vége felé sajnos megjelentek a hanyatlás jelei, és most már az íge azt mondja: de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Igen, drága keresztény testvéreim, fokozatosan elhanyagolták a szeretet elsődlegességét. Kezdett kialudni az, ami eleinte a hitélet lényegét jelentette. Az évszázadok során a keresztény egyház megismételte ezt a keserű tapasztalatot, és az utolsó egyház, Laodicea, nem kivétel ilyen értelemben. Napjaink legnagyobb szükséglete Krisztus szeretetének gyakorlati megtapasztalása. Jézus Krisztus, mint Istennek hű tanúja, az egyedüli megoldásról szól, amikor azt mondja: azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ez a jelképes ige a Jelenések könyve 3. fejezetének 18. versében a szeretet által munkálkodó hitre vonatkozik. A végidők egyháza gazdagnak véli magát. És ugyanott olvashatjuk: ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Ha arra gondolunk, amit Istentől kaptunk, a Szentírás világosságára, az üdvösség kegyelmére, akkor gazdagoknak mondhatjuk magunkat. Ha viszont arra tekintünk, amit másokért teszünk, szegényeknek mondhatjuk magunkat. Néha prozelitizmusnak minősítik az evangélium hirdetését, és azt állítják, hogy mi keresztények vagyunk már 2000 esztendeje ezen a vidéken, ebben az országban. De a tomboló korrupció, a karhatalom elégtelensége, az általános erkölcs és társadalmi válság más képet nyújt a magát nagyon kereszténynek hívő társadalomról. A hajdani izraeliták is úgy vélték, hogy ha Ábrahám leszármazottai, akkor igazi izraeliták és Isten országának örökösei. Mégis Jézus Krisztus felrotta nekik, hogy habár Ábrahámnak testi utódai, mégis nem az ő cselekedeteit ismétlik, hanem a hazugság atyának dolgait teszik, Sátánnak munkáit. Keresztelő János pedig megtérést hirdetett azoknak a zsidoknak, akik Isten népének vallották magukat. Vajon nem kell újra evangelizálni a keresztény országokat? Nem kell újra és újra Istenhez térnünk? Most, amikor az utolsó jövendőlések teljesednek, és Krisztus visszajövetele oly közel van, nem kellene többre törekedni, mint a keresztény vallásnak csupán kulturális és liturgikai értékeire? Sokaknak állapota, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, hűen van bemutatva a Laodiceához intézett üzenetben.
azok, akik ismerik az igazságot, nem értik annak mélységét. Hiányzik Krisztusnak szeretet a szívükből és életükből. Az utolsó idők keresztényei dicsekedhetnek a szakértők sokasságával, mert léteznek szakértők a szónoklásban és írásban, a közigazgatásban, ügyvezetésben. Vannak szakértők az információk kezelésében, a pénzügyi kérdésekben, a nevelésben, az egészségügyi téren, és az evangelizálásban is. Mindezek jók és hasznosak, de hol vannak a szakértők a Krisztus szeretetében? Hol vannak azok, akik megkeressék a szomorú szívőeket, a nincsteleneket, a magányosokat, a betegeket, azokat, akik, amint Pál apostol mondja, Krisztus nélkül valók, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségétől távol valók, reménység nélküliek, és Isten nélkül valók. Természetesen, hogy minden keresztény felekezetnek vannak tervei ezen a téren, és tesznek többet vagy kevesebbet szociális téren, de messze vagyunk még attól, ami az ősegyházban történt. Márpedig a proféciák erre is kitérnek, és a kezdeti kegyesség újraéledését ígérik. Egy evangélista azt mondta, hogy egy kicsapongó életet élő fiatalembernek ezeket a szavakat intézte. Isten szeret téged, és a te megtérésedet várja. És erre jött a válasz. Belefáradtam, és belebetegedtem minduntalan a szeretetről hallani. Látni szeretném a szeretetet megtestesülve. Ezt tette Jézus. Megtestesítette a szeretetet. De ember közelbe hozni az ő tettét azt jelenti, hogy mi magunk legyünk a megtestesült szeretet. Hol vannak a krisztusi szeretetnek szakértői, akik hatni tudjanak a modortalan halászokra, a tanulatlan bűnösökre, az agyafúrt filozófusokra, mindenkire? Hol vannak azok, akiknek mosolya eszünkbe juttatja Krisztus hegyi beszédét? Krisztusnak oly tanítványokra van szüksége, akik által az embereknek ajándékozhatja magát újból és újból. Isten a szeretet. Akik Istenből valók, szeretnek. Drága keresztény testvéreim, ne felejtsük el, hogy a bűn mélyebben hat az elméleti hitehagyásnál. A legnagyobb bűn az, hogy ki az ő útát járja, Isten és fele barát iránti szeretet nélkül. A laodiceai keresztények gazdagok ismeretben, de szegények a szeretet cselekedeteiben. Ők búzgolkodnak a templomi szolgálatokban, mint a hajdani pap és a lévita, de az útfélen heverő megsebesített fele barátjukat lehet, hogy nem veszik észre. Jézus Krisztus a tűzben megpróbált aranyat kínálja fel, a szeretet által munkálkodó hitet. A mindenféle terület szakértői nem helyettesíthetik a krisztusi szeretet szakértőit. Kérjük Istentől imáinkban, hogy a szeretetnek tanítványai legyünk az ő szent lelke által.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő, és nagy

legfontosabb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmaz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

Az utóbbi két alkalommal az Isten törvényéről folytattunk tanulmányozást, hiszen a Jézus követésének ez is a része, hiszen Jézusról azt mondja a Szentírás, hogy ő úgy jött ide közzénk, az emberi család közzé, hogy az Isten törvénye az ő keble közepette volt, és az volt a gyönyörűsége, hogy az Isten törvénye szerint éljen. Beszéltünk arról, hogy nekünk hogyan kell viszonyulni a törvényhez. Nem mindegy, hogy az Isten törvényéhez mi emberek hogy viszonyulunk. Ne a tilalmat lássuk benne. Ne úgy közeledjünk hozzá, hogy meg akarjuk tartani azt, amit a törvény előír. Ne úgy közeledjünk hozzá, hogy nem tesszük azt, amit a törvény tilt, és utána ezzel be is fejeztük. Ne megtartani akarjuk, hanem betölteni, amiért Jézus is jött. Mert a törvény betöltése a szeretet, és Isten azt akarja, hogy a szeretet alapelve alakuljon ki az életünkben. Ennek ellenére mégis vannak az életünkben olyan pontok, amik úgy aggodalommal töltenek el bennünket, ha magunkban nézünk, ha őszintén vizsgáljuk az életünket, akkor még mindig egy kicsit olyan szorongással tekintünk előre, a jövőre, amikor majd meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. És a Szentírás elég határozottan hangsúlyozza azt, hogy egyszer mindnyájunknak meg

marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Idáig az ige. Ahogy említettem is, Pál apostol azt írja a korintusiakhoz írott levelében, hogy nekünk mindannyiunknak be kell jelennünk a Krisztus ítélő szék előtt, hogy aszerint vizsgáltassunk meg, és jutalmaztassunk meg, amint egy testben cselekedtünk, jót vagy gonosz. Jakab apostol pedig elmondja, hogy ez a megvizsgálás, ez az Isten törvénye szerint lesz. A szabadság törvénye szerint, ahogy fogalmaz ő, az erkölcsi törvény, a 10 parancsolat fogja a megvizsgálás mértékét adni. És Isten minden cselekedetet előhoz. Prédikátor könyvében olvassuk, hogy nem számít, hogy titkos az, nyilvános, Isten mindent lát. Ő ott is nézi a mi életünket, ahol mi nem gondoljuk. És amikor az ítéletre kerül a sor, akkor Isten mindent előhoz. Az elítéltetésünkhöz elég az is, mondja Jakab, ha csak egyetlen pontján vétkezünk a törvénynek. Mert aki egy ellen vétkezik, azt mondja az apostol, olyan, mintha az egésznek megrontásában bűnös lenne. Jakab ezt azért fogalmazza így, mert aki az Isten szeretet alapelvét egyetlen ponton megtöri, az tulajdonképpen magát a szeretet alapelvét töri meg. Teljesen mindegy, hogy hány ponton. Nem szeret. Nem szereti az Istent, vagy éppen nem szereti a fele barátját. Nem számít, hogy hány ponton. A szeretet ugyanis vagy van, vagy nincs. És nagyon fontos az is, testvéreim, hogy Isten tudja, hogy a bűn hatalma miatt a cselekedeteink önmagukban nem tudják hűen tükrözni, kifejezni az igazi lényünket. Ezért Isten nem csupán a külső cselekedetek alapján ítél meg, ő nem azt vizsgálja, mint mi, hogy amikor egy másik emberrel kapcsolatba kerülök, akkor látom, hogy milyen a cselekedete, és annak alapján megítélem őt. Az Isten nem így nézi. Az Isten a szíveket vizsgálja. A belső lényünket. Hogy belülről milyen késztetés jön ki. Isten figyelembe veszi, és bűnnek ítéli meg azt, amikor tényleges cselekedet még nem is történt. Már említettem Jézusnak a hegyi beszédből ezt a gondolatát, amikor ő a törvényt magyarázta az őt hallgató embereknek, és azt mondta, megvan írva, hogy ne paráználkodj. Ezt meg lehet tartani úgy betű szerint, úgy külsőleg. Jézus azonban el akarta mélyíteni ennek a parancsnak a követelményét. És azt mondta, ha gonosz kívánsággal tekintesz a másikra, már vétkeztél azzal a te szívedben. Nem történt semmi, de Isten úgy tekinti, mintha megtörtént volna. Ha valaki a szívében azonosul a bűnnel, ha átadja magát és megfogan benne. Ugyanakkor viszont ennek pont az ellentéteként azt találjuk a Szentírásban, hogy Isten nem tulajdonítja nekünk azt a bűnt, amit csupán gyengeségből, erőtelenségből követtünk el, de az akaratunk nem volt benne. Rómabeliekhez írott levél 7. rész 20. versében például azt olvashatjuk, hogy amikor egy ember gyönyörködik már az Isten törvényében, de ott van a másik törvény a tagjaiba, aminek nem tud ellenállni. Nem tudta még legyőzni magába. És ez a reflex, beidegződött szokásból elkövetett bűnben nincs benne az akarata. Ő nem akarja már csinálni. Beleesett. És elkövette. Hányszor fordul elő emberekkel, hogy hirtelen reakcióra olyat tesznek, amitől utána nagyon bánják és szégyellik. És azt mondják, hogy hogy tudtam én elkövetni, miért csináltam én ezt? Nem akaratból tette ő azt, csak nem tudta kontrollálni magát. Erőtelen. Még a tagjaiba ott van egy olyan törvény, ami rabul adja a bűnnek. És azt mondja az ige a 20. versben, ha ez így történik, akkor Isten azt mondja, nem te tetted, barátom, csak a benned lakozó bűn. A te akaratod már nincs benne ebbe. Isten nem tulajdonítja már ennek az embernek.
És ez egy csodálatos

kegyelem. Ez az egyik oldala a kérdésnek. Nekünk meg kell jelenni az Isten ítélő széke előtt, és a törvény alapján meg leszünk ítélve. A másik oldalon viszont a Bibliának egy nagyon határozott üzenete van, és mintha teljesen ellent mondana az előzőnek. Pál apostol az efézusiakhoz írott levelében mondja a második fejezet 8.-9. versében, hogy kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. A cselekedeteink tehát nem minősülnek érdemszerző tényezőnek az Isten ítéletében. Az üdvösséget csak kegyelemből nyerjük el, Isten ajándékaként. Ezért imádkozott Pál úgy, hogy Uram, találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Ez az ellentmondásosság az első hallásra nagyon furcsa érzéseket és gondolatokat válthat ki bennünk. Azt sugallja, mintha Isten nem akarná figyelembe venni az én jó cselekedeteimet. Én igyekszem, és az Isten azt mondja, hogy ez nem számít. Nem cselekedetekből leszel megtartva, csak kegyelemből. A megtartás tehát, az üdvösség, az csak kegyelemből lehet. De amikor a rossz cselekedetekről beszél a Biblia, akkor azt mondja az Úr, hogy ő előhoz mindent, a titkosakat is. És ez egyfajta zavart idéz elő bennünk sokszor, az ige szavaival kapcsolatban. Éppen ezért felvetődnek azok a kérdések, hogy mi hát az igazság? Megítéli az Isten a cselekedeteinket, vagy nem? Jelentőségük van a cselekedeteinknek az ítéletben, vagy nem? Egyáltalán mit ítél meg az Isten, amikor nekünk elé kell állni? Milyen módon ítélkezik felettünk? Van-e valamilyen kapcsolat az üdvösségünk és a törvény szerinti cselekedeteink között? Ezek olyan kérdések, amelyek felmerülnek az emberben, a hívő emberben. Mert mi üdvözülni szeretnénk. Örök életet szeretnénk nyerni. De hogyan? Pál apostol a rómaiakhoz írott levél 8. fejezet első versében egy csodálatosan szép dolgot mond el. Már a sorozat kapcsán utaltam erre a gondolatra, most újra hadd hivatkozzak rá. A 8. fejezet első versében azt mondja az apostol, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Itt megint azonnal jön belőlünk a kérdés, hogy de miért nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak? Mit jelent nekünk Isten ítéletében az a tény, hogy Jézus Krisztusban vagyunk? Mit jelent ez? Ez a körülmény mindenek előtt egy jogi helyzetet terem számunkra Isten ítéletében. Jézus Krisztusban lenni azt jelenti, hogy helyet cseréltünk Jézussal. Ő az én helyembe áll, és elviseli az én általam elkövetett bűnöknek a büntetését, én meg az ő helyébe kerülhetek, az ő neve alatt az Isten ítéletébe. Ezért úgy mehetek az ítéletre, mintha én éltem volna azt az életet, amit Jézus élt. És a felolvasott igét, amit János leveléből olvastunk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világba, de már benne van az, hogy Jézus által van bizakodásunk az ítélet napjához, mert ahogy ő van, és ő hogy van? Teljesen büntelennek, tisztának, szentnek. És azt mondja János, hogy na, ahogy ő van, úgy vagyunk mi, mert helyet cseréltünk. És most én vagyok az ő helyébe. És Isten nekem tulajdonítja ezt, hogy én tiszta, szent, ártatlan vagyok. Ezért van bizakodásunk az ítélethez. Jézussal helyet cserélve, már reménységgel, bizakodással tekinthetünk előre az ítéletre. Krisztussal ugyanis úgy bántak, ahogy mi érdemeltük volna meg. Azért, hogy mi pedig olyan bánásmódba részesüljünk, amilyet ő érdemelt volna a szent és tiszta életéért. Elítélték őt a mi vétkeinkért, amihez neki semmi köze nem volt. Mi pedig Krisztusban felmentést kapunk az ő igaz életében,
amihez meg nekünk nincs közünk, mert mi nem tudtunk olyan tiszta életet élni. Éppen ezért, kedves barátaim, testvéreim, nem azon kell aggódnunk, hogy az Isten mit gondol rólunk, mert mi helyet cseréltünk. Nekünk azon kell aggódni, hogy mit gondol Krisztusról az Isten. Az, hogy rólam mit gondol az Isten, az a Golgotán beteljesedett. Az Isten azt gondolta, hogy a bűn zsoldja a halál, és Krisztusnak meg kellett halni érte. És most nekem arra kell gondolni, mit gondol az Isten Krisztusról, a szent, tiszta, ártatlan Jézusról. Mert ő nekem tulajdonítja ezt az életet. És én az ő igazságába öltözött vagyok. És ezért van bizakodásom az ítéletre, az Isten előtti megállásra. Zakariás próféta könyvében találjuk leírva, hogy mi történik, milyen módon történik a megítéltetésünk eseménye az Isten előtt. Zakariás könyvének a 3. fejezetében talán olvassuk is el ezt a részt. Zakariás könyve 3. fejezetének az 1. versétől a következőképpen, a 4. verséig. Azután megmutatá nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondá az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögéjez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta neki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Ebben az ítéletben mindenek előtt ott van az Úrnak angyala, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Ami közben járó főpapunk, aki mindig kész a védelmébe venni a bűnbánó bűnösöket. Másrészt ott van Józsua és a barátai, és hogyha ezt a fejezetet továbbolvassuk, a következő versekben azt mondja, hogy ezek az emberek jelképes emberek. Józsua és a barátai jelképes férfiakként állnak az Úr előtt. Mindannyiunkat jelképeznek, mert mindannyiunknak meg kell egyszer állnunk az Isten ítélő szék előtt, az Úr előtt. És ami ott Józsuával és a barátaival történik, az velünk történik. Azt akarja bemutatni az Úr, hogy miképpen történik az ő előtte való megállásunk. És természetesen ebben az esetben ott van a mi elmaradhatatlan társunk, Sátán, az ellenség, az atyafiak vádolója, aki nem szűnik meg éjjel-nappal vádolni bennünket az Isten előtt, rámutatva a mi hibáinkra és bűneinkre. Az Isten kegyelme azonban, hogy nem csak a vádoló állott, hanem az Úrnak angyala is, aki az angyaloknak azonnal a parancsok sorozatát ossza szét. És a vádoló mindig a bűnökre mutat rá. Ebben a felolvasásban, beszámolóban, Zakariás könyvében nem találunk olyan utalást, hogy Zakariás a vádakkal szembe valamit fel tudott volna hozni a maga védelmére. Vajon miért? Mert Sátán nem rágalmazóként állott. Nem kitalált dolgokkal vádolja sem Józsuát, sem bennünket majd, amikor meg kell állni. A valós dolgokat mondja el. Azokat, amik megtörténtek, amiket elkövettünk, amik tényleges bűnként nehezednek ránk, és nyomják a lelkünket. Ezeket említi meg. Ez az ember, aki most az Úr előtt áll, ilyen és ilyen vétkekkel terhes. És Józsua ezért nem tud szólni egy szót se, mert minden igaz, amit ellene mondanak. Ahogy a bűn megfertőzi, beszennyezi a jellemünket, úgy jelképezi Józsua szennyes ruhája a bűnnel szennyezett lelkünket. Ézsaiás könyvében találunk ilyen megfogalmazást, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Valahol minden cselekedetünkhöz szinte az önzés tapad. Sokszor még a szeretetünkhöz is. Mi azért szeretünk valakit, mert. És indokoljuk. Nem egyszerűen csak szeretünk, hanem azért, mert ő is szeret engem, vagy éppen a családom tagja és közel áll hozzám. Vagy szeretünk akkor, hogyha
feltételes módon, ha majd ő is fog szeretni, ha majd ő is úgy viselkedik. Tehát vagy valami már megtörtént, és azért szeretjük, vagy feltételes módon. A vádakkal szemben tehetetlenül hallgató vádlott egyszer csak a parancsok sorozatát hallja az Úr angyalának a szájából. Az első parancsával Jézus elhallgattatja a vádolót. Valószínűleg ez úgy történt, erről nem számol be József, ezt már csak feltételezzük, a Szentírás különböző kijelentései alapján, hogy nyilvánosságra hozta azt a körülményt, hogy azokért a bűnökért, amivel vádolja ezt az embert, ezeknek a bűnöknek ő volt a szerzője. Ő állította a csapdát ennek az embernek. Ő vezette rá erre a bűnre, és tulajdonképpen ez az ember az ő áldozata. Ő a felelőse ezeknek a bűnöknek. Ez egy kicsit úgy történhet ott is, mint amikor Jézus elé vittek egy alkalommal egy bűnös nőt, egy parázna nőt, akit tetten kaptak. Oda vitték azok az emberek, akik rávették ezt az asszonyt, belevitték abba a helyzetbe, hogy ilyen életet éljen. És Jézus elé úgy vitték oda, hogy tetten kapatott és méltó a halálra. De arról nem beszéltek, hogy ők voltak a szerzői ennek az életmódnak. És talán az első követ rá is dobták volna az asszonyra, ha Jézus nem kezd írni a porba gyorsan. És ezek az emberek nem látják meg azt, hogy Jézus az ő bűnüket írja le, és fedi fel, és hozza nyilvánosságra. És amikor rádöbbentek, hogy Jézus tudja azt, amit ők úgy gondolták, hogy titok, akkor megszégyenülten elmentek. Sátánt is így leplezi le az Úr, és hallgattatja el. Ez az első dolog, amit tesz az ő elhallgattatása érdekében. Azonban Jézus itt nem áll meg. Tovább lép. Miután Isten a vádolót elhallgattatja, a másik parancsával elvégzi azt Józsuán, amit a saját erejéből ez az ember nem lett volna soha képes megtenni. Azt mondja azonnal a mellette álló angyalnak, az Úr angyala, vegyétek le róla a szennyes ruhát. És hogy mi ez a szennyes ruha, azt Józsuának azonnal meg is magyarázza. Lásd, levettem rólad a te álnokságodat. A harmadik parancsával pedig arra ad utasítást, hogy a szennyes ruháitól megtisztított, megszabadított embert ünnepi ruhába öltöztessenek fel. Ha a szennyes ruha a mi bűnnel fertőzött jellemünket és életünket jelenti, a mi álnokságainkat, ahogy az igében olvassuk, akkor ez az ünnepi ruha ez nem jelenthet mást, mint a Isten által megtisztított életet, amit ő nekünk ajándékoz. Erről a ruháról a Jelenések könyvében olvashatunk egy szép megfogalmazást. És onnan tudhatjuk meg, hogy mi is ez a ruha, amibe felöltözhetünk, amibe az Úr angyala öltöztet bennünket. A Jelenések könyve 19. rész 8. versében olvashatjuk azt, adatott azoknak, hogy felöltözzenek tiszta, ragyogó gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. Két dolgot mond el ez az igevers. Egyrészt azt, hogy ez a fehér ruha adatott a szenteknek. Nem az övéké volt, úgy kapták. És itt szeretnék hivatkozni Jézusnak egy példázatára is. A királyi mennyegzőről szóló példázatára, ahol a király megvizsgálja és megítéli az ő vendégeit, és itt is a vendégek kapnak a ház urától egy ruhát. És vagy beleöltözik a vendég ebbe a ruhába, és akkor bemehet a mennyegzőre, vagy nem öltözik be a ruhába, de akkor ki lesz vetve. Nem vehet részt a mennyegzőn. Na, a Jelenések könyve is erről a ruháról beszél. Meg Zakariásnál is ezzel a ruhával találkozunk. Ezt úgy kapjuk. De miután megkaptuk, azt mondja a Jelenések könyve, hogy ez a fehér gyolcs, ez a szentek igazságos cselekedete. Ha csak ezt a mondatot olvassuk, hogy a szentek igazságos cselekedete a fehér ruha, akkor mindenki azt gondolja belőle, hogy hát ezek a szentek olyan szentek, akik teljesen igaz, tiszta életet éltek. Csak hogy a Biblia versnek az első részében ott van az, hogy ezt úgy kapták.
Ez nem az övéké volt. Nem ők követték el ezeket az igaz, szent cselekményeket. Ők ezt úgy kapták Jézustól. De miután megkapták, az Isten attól a pillanattól úgy tulajdonítja nekik, mintha ők követték volna el. Mintha ezek az ő cselekedeteik lennének. Így öltöztet be Isten az Jézus Krisztus bűntelen, tiszta, szent életébe. Így öltözhetünk a fehér gyolcsba. Jézus minden bűnbánó bűnöst szeretne felöltöztetni igazságának fehér ruhájába, az ő bűntelen életébe. Hogy Sátán többé ne vádolhasson a múltban elkövetett vétkeink miatt. Hogy bizakodva és reménységgel gondolhassunk arra a pillanatra, amikor majd meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. Már az eddigiekből is kitűnt, amit az ige alapján mondtam, hogy Isten nem a bűnös cselekedeteinket fogja elővenni a vizsgálati ítéletben. Hiszen Józsua példája is arról beszél, hogy Isten nem foglalkozott Józsua szennyes múltjával és életével, nem Isten foglalkozott ezzel, Sátán akart mindenképpen emlékeztetést adni. Ő hozta fel ezeket a bűnöket. Isten azzal kezdte a dolgokat, hogy levette Józsuáról ezt a bűnt. És leveszi mindannyiunkról, amikor majd meg kell állnunk előtte. És azért veszi le, mert Sátánnak a vádolás lehetőségét akarja elvenni. Nem akarja megengedni Sátánnak azt, hogy vádolhasson bennünket, amikor az Isten előtt állunk. Így hallgattatja el a mi vádolónkat. Egyszerűen levesz rólunk minden bűnt. Levettem rólad a te álnokságodat. És mivel már nem terhel egyetlen bűn sem engem, ezért Sátán nem tud többet semmire mutatni. Nincs rajtam semmi, amire rámutathatna. Befogta a száját Jézus a vádolónknak. A következő lépésben viszont Isten olyan helyzetet teremt Józsua számára, és ugye mivel ő jelképes férfi, ezért ő bennünket jelképez, tehát nekünk teremt Isten olyan helyzetet, hogy Sátán tehetetlenné válik. Nagyon fontos, testvéreim, hogy Jézus ekkor nem Istennel szemben véd bennünket. Nem Istennel szemben jár közbe. Nagyon fontos, testvéreim, hogy az Atya ugyanúgy szeret bennünket, mint a Fiú. És János 3.16 arról beszél, hogy úgy szerette Isten a világot. Az Atya úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Aki ennyire szeret bennünket, őt nem kell kiengesztelni. Sátánnal szemben kell megvédeni bennünket. Az ő vágyaival szemben kell Jézusnak védőként mellettünk állni. Ez az ítélet egy nagyon speciális, rendhagyó módon és szempontok alapján lefolytatott ítélkezés. Az ítélkezés alapját a Biblia úgy mondja, hogy az élet könyve képezi, ahol azoknak a nevei vannak feljegyezve, akik Jézus Krisztust elfogadták személyes megváltójuknak valamikor. Az élet könyve ugyanis a bárányé. És a Biblia Jézus Krisztust nevezi Isten ama bárányának, aki elveszi a világ bűneit. És ha én Jézust elfogadtam személyes megváltómnak, akkor ő az én bárányom. A bűnömért való engesztelő áldozat. És mivel helyet cseréltünk, ezért az én nevem bekerül az ő könyvébe, a bárány könyvébe, az élet könyvébe. Ez az, amire Jézus úgy utal más helyen az evangéliumban, hogy ettől a pillanattól kezdve ez az ember átment a halálból az életbe. És most már ő az örök élet várományosa. Csodálatos ez az isteni kegyelem, amely teljesedik ebben. Az ítélkezés elsősorban azt fogja vizsgálni ezekkel az emberekkel kapcsolatban, hogy megmaradtak-e Krisztusban, ebben a kiváltságos állapotban, vagy sem. Emlékeznek arra, hogy a rómaiakhoz írott levél 8 rész első verséből mit olvastunk? Nincsen azért senkinek kárhoztatása, aki Krisztus Jézusban van. Ha Jézus Krisztusban vagyunk, elfogadtuk őt személyes megváltónak, és megmaradunk Jézus mellett, akkor nincsen már semmi kárhoztatásunk.
akkor már bizakodással tekinthetünk előre. Az ítélet tehát, akiknek a neve az élet könyvébe be van írva, azoknak a megítéltetése azért történik, hogy megmaradtak-e Jézusban, megmaradtak-e Jézussal élő közösségben és kapcsolatban. Testvéreim, azt vizsgáltuk az eddigi előadásokban, hogyan kerülhetek kapcsolatba Jézussal? Hogyan járhatom együtt az életemet Jézussal? Hogyan haladhatok az örök élet felé együtt Jézussal? És az ítélet ezt fogja megvizsgálni, hogy haladtam-e, megmaradtam-e mellette, vagy elengedtem a kezét, hogy menjél, Uram, csak ezen az úton, én inkább ezen a másikon szeretnék menni. Ezt fogja megvizsgálni az ítélet. És ez az ítélet azt fogja megvizsgálni, hogy amikor én Jézusban maradtam, akkor ténylegesen nem az én cselekedeteim kerülnek az ítéletre, hanem a Jézus cselekedetei. Én ugyanis az ő igazságába vagyok öltözve. A Szentírásban találunk ilyen kijelentéseket, hogy az én igazságom előttem jár. Hogy járhat én előttem az igazságom? Az, hogy a Krisztusban nyerem el ezt az igazságot. Úgy megyek az ítéletre, hogy én az ő igazságába vagyok beleöltözve. Ezért tekinthetek én bizakodva az ítéletre. Nem kell rettegnem és félnem. Az Úr tudja, hogy én még mindig gyarló, erőtelen, esendő ember vagyok. János apostol azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy nincs ő benne, hadd mondjam ki az ő szavát, az hazug, és nincs meg abban az igazság. Nincs olyan ember, aki nem vétkezik, aki nem követel valamit. Mindenki csetlik, botlik, még akkor is, ha nem akar. És az Úr ezt szeretné, hogy ne akarjak. Pál is azt mondja, én nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék, de igyekszem. És ezért az igyekezetemért ragadott meg engem Krisztus. És az Úr Jézus azt akarja, hogy mi igyekezzünk az ő nyomdakaiban haladni, igyekezzünk együtt járni vele. És ha meg is botlunk, ő azt megbocsássa. Már idéztem azt a Biblia verset, ami számomra a legszebb a Bibliába. Mikeás könyve 7. rész 18. verse. Én mindenkinek ajánlom, hogy ezt tanulja meg, és szinte refrénszerűen mondja el az igét emlékezetből újra és újra. Azt mondja ez az ige, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, és itt van a legszebb rész, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Testvéreim, amikor Istenről ezt a képet kapjuk, hogy ő gyönyörködik az irgalmasságban, akkor ő ezzel azt akarja kifejezni, hogy ne félj tőlem, te bűnbánó ember. Én szeretlek téged. Ami szerető Istenünk abban talál gyönyörűséget, ha megbocsáthat. Ha elestem, akkor újra felemelhet és magához von. Szeretetének karjával átölel bennünket, mert ő gyönyörködik a megbocsátásban. Csak ennek a fényében lehet, testvéreim, megérteni a Bibliának nagyon sok kijelentését. Jézus ugyanis azt mondja, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van, és az ember nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. János apostol azt írja az ő levelében, az első fejezet 4. rész 17. versében, tehát az első levél 4. rész 17. versében, azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Ha szeretet kapcsolat van közöttünk, mármint Krisztus és mi közöttünk, akkor semmitől sem kell félni, akkor bizalommal tekinthetünk előre az ítélet napjára. A szeretet kapcsolat ugyanis felértékeli az egyébként értéktelennek látszó cselekedetet is. Hadd mondjam el, testvéreim, példaként, amikor a gyermekeim még picik voltak, most már az unokáim olyanok, akkor nagyon szerettek rajzolni.
és nekünk, a feleségemnek és nekem mindig készítettek rajzokat, és odaírták első-második osztályos gyerekként olyan ákon-bákon betűkkel, hogy szeretettel anyunak, vagy szeretettel apunak. És akkor hozták oda csillogó szemmel, és adták át, mint a legértékesebb ajándékot. És a feleségem összegyűjtötte ezeket a lapokat, most is egy dobozba, körülbelül ilyen vastag anyagként ott van, és mit gondoltok, hogyha mi ezt kiárusítanánk? És mindegyik lapra ráírnánk, hogy na ezt ennyi leírva adjuk el, vennék az emberek? Nem, én is így gondolom. Mert az emberek számára, mások számára, ezek értéktelen rajzok. De nem nekünk. Nekünk nagyon értékesek. Mert a gyermekeinknek az őszinte, igaz szeretete fejeződik ki benne. Mi rendkívül értékeljük ezeket a rajzokat. Többször fordult már elő, hogy elővettük és nézegettük őket. Testvéreim, mi az Istennek a gyermekei vagyunk. És a szeretetünket, amikor ki akarjuk fejezni az Isten felé, akkor nem egyformán tudjuk kifejezni. Sokszor csak olyan ákon-bákon módon, mint az én első osztályos gyermekem. Értéktelenek azok a cselekedetek, amiket az Isten felé hozunk. De a szeretetemnek a bizonyítékaként akarom hozni. Azt akarom megmutatni az Istennek vele, hogy Uram, én ennyire szeretlek téged. És akkor, abban az állapotomban, ahol vagyok, talán csillogó szemmel teszem ezeket. És úgy gondolom, hogy tele van a szívem szeretettel az Isten felé, de mégiscsak ilyen módon tudom kifejezni. Talán ha Sátán nézi ezeket a cselekedeteket, akkor azt mondja, hogy ó, ez az cselekedet tele van önzéssel. Az Isten azonban egy másik nézőpontból nézi. Ő úgy nézi ezeket a cselekedeteket, hogy ez tele van ragaszkodással és szeretettel. Csak ilyen gyengén sikerült kifejezni. De majd fejlődök, majd növekszek, és az én első osztályos gyerekem, amilyen rajzot készített, 10 év múlva már szégyelte volna, hogy ő csak ilyet tudott csinálni. De nekünk nagyon nagy érték. És az Isten is így tekint, ami gyenge, esendő, gyarló cselekedeteinkre. Értékesek számára, mert a szeretetünk kifejezői azok. Amikor Pál apostol a saját megítéltetésének a gondolatával foglalkozott, hogy egyszer neki is meg kell állni majd az Isten ítélőszéke előtt, akkor ő is azt mondta, a Filippi levélben írja ezt a 3:9, akkor találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom, hanem van igazságom Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom hit alapján. Pál apostol olyan ember volt, testvéreim, aki emberi oldaláról nézve bizakodva tekinthetett volna előre az Istennel való találkozásra. Farizeusként még úgy ítélte meg magát, hogy ha bárki más mer testben bizakodni, akkor én sokkal inkább. Szinte odaállította magát mindenki elé. Jöjjön valaki, aki olyan bizakodva mer megállni az Isten előtt, mint én. És azonnal kezdi sorolni az érveit, hogy én farizeus vagyok. És ezzel azt mondta ki, hogy ő tökéletesen megtartja a törvényt. Majd később hozzá is teszi, hogy törvénybeli igazság tekintetében én fedhetetlen vagyok. Aztán még a buzgóságáról is beszél, hogy milyen buzgó. Tehát fölhozza az érveit, hogy igen, emberi oldalról nézve senki nem mondhat ellenem semmit. Amikor viszont ez az ember Jézussal találkozott a damaszkuszi úton, akkor ez a találkozás egy teljes fordulatot hozott az életében. Ennek a találkozásnak a következményeként egy leltárt csinált az életében, aminek az eredményeként már teljesen más szemmel látta a saját életét. Önvizsgálatának az eredményeként teljesen megváltozott az értékrendje. Azt mondta, hogy amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat most kárnak és szemétnek ítélem. És Krisztusért, mert vele találkoztam. A törvény szerinti jó cselekedeteire már nem tudott úgy gondolni, mint értékekre. Már belátta, hogy amilyen indítékkal cselekedte ő a törvény követelményét,
ezekkel az indítékokkal ő nem tud megállni az Isten előtt. Azt mondja, ezt már kárnak és szemétnek kell ítélni. És hadd kérdezem, mit szoktunk a szeméttel tenni? Kidobjuk. Nem jó semmire. Ha én a saját cselekedeteimmel akarok megállni az Isten előtt, az az Isten ítéletében csak szemétnek való. Nem tudok megállni vele. Ezért mondja az apostol az értékrendje kialakulásának a végső summázataként, hogy nincsen igazságom a törvényből. Ez volt az egyik felismerése. Mert a Krisztusba vetett hit az emberi igazságtalanságba vetett hitetlenséggel kell, hogy kezdődjön. Talán hadd fogalmazzam még egyszer ezt a gondolatot. A Krisztusba vetett hit ott kezdődik, amikor összeomlik a saját igazságomba vetett hitem. Pálnál is itt kezdődött. Amikor már nem magamban bízom, amikor már nem húzom ki a mellemet az Isten előtt, hogy Uram, én ilyen tökéletes életet éltem, én biztos, hogy üdvözülni fogok. Amikor ez összeomlik, na, ott kezdődik a Krisztusba vetett hit. És itt kezdődik a Krisztus igazságába való felöltözés is. Itt kezdődik az az állapot, amikor én kezdek alkalmassá válni arra, hogy az Isten ítéletében megálljak. Amíg az ember nem képes az Isten szemével látni önmagát, addig az Isten igazságát sem képes Krisztusban felismerni úgy, ahogy neki arra szüksége volna. És ez egy végzetes mulasztás lehet, egy végzetes tévedés. Ez volt Pál apostol kortársainak is a problémája, és sokszor még a mi életünket is megterheli. Izraelről azt mondja Pál, hogy nem jutottak el az igazság törvényére, és az apostol fölveti a kérdést, miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből lenne. És onnan nem lehet. Az Isten igazságát nem ismerték. Ők a saját igazságukat akarták érvényesíteni. És ezért nem jutottak el az igazság törvényéhez. Vajon mi hogyan gondolkodunk a saját igazságunkról? Amit a saját jó cselekedeteinkből vélünk betudni magunknak. Azokra az emberi erőfeszítésekre, amiket mi teszünk, Istennek egy nagyon határozott válasza van. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Megigazulni csak hitáltal lehet, és békességre jutni az Istennel. Csak Jézus Krisztus által lehet. A hitáltali megigazulása tehát pontosan az ellentétét képezi az emberi cselekedetek és érdemek által igazságnak. Ezért fogalmaz Pál apostol úgy, találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Ami van, az Jézus Krisztusban van. A Krisztusban megtalált igazság olyan értéket jelentett Pálnak, ami azt váltotta ki belőle, hogy mindent, amit eddig értéknek láttam, amire büszke voltam, ami által meg akartam állni az Isten előtt, rájöttem, hogy a szemét. Az nem jó semmire, az engem nem tart meg az Isten ítéletében. És azt mondja végül, mindezt az én Uram Jézus Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt, hogy Krisztust megnyerjem, hogy találtassam ő benne. És Pál leveleint, hogyha olvassuk, akkor szinte refrénszerűen találjuk ezt a szót ott, Krisztusban. Ő azt is mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Vagyis ez a kapcsolat oda-vissza kell legyen, ahogy Jézus fogalmazza az evangéliumban. Én Krisztusban, ő pedig én bennem. Amikor én Krisztusban vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy az ő igazságát nekem tulajdonítja. Amikor viszont Krisztus van bennem, akkor ez azt kell, hogy jelentse, hogy én megpróbálom a krisztusi életet élni. A kettő együtt kell, hogy működjön. Sok keresztény problémája az, hogy csak Jézust fogadja el, Krisztus igazságát, de őt magát nem engedi belépni az életébe. Nem engedi az, hogy a benne lakozó Krisztus alakítsa, formája és késztesse őt a jó cselekedetekre. A Jézussal való kapcsolat azt jelenti,
hogy mi is betölteni akarjuk a törvényt. Az Isten szeretet alapelvével összhangban akarunk élni. Az ítéletben ezek nem érdemszerző cselekedetek, de a Krisztusban maradásomnak a feltételei. Ha én tényleg Jézus Krisztussal összeköttetésben élek, ha valóban azt mondom, hogy én befogadtam a szívembe Jézust, és most már vele járom együtt az én életemet, akkor ezeknek a krisztusi cselekedeteknek a szívemből fakadóan, a szeretet késztetéséből fakadóan meg kell nyilatkozni és láthatóvá válni. És kedves testvéreim, a Jóisten azt szeretné, hogy mindannyian erre jussunk el. Egyrészt arra a felismerésre, hogy megállni az Isten ítéletében mi Jézus Krisztusban állhatunk meg. Ha őt elfogadom személyes megváltómnak, ha ez megtörténik, akkor nekem bizakodásom van, reménységem van, hiszen az ő tiszta életébe öltözötten állhatok az Isten ítéletében. Ha viszont itt élem a földi életemet, akkor pedig Jézus szeretne bennem lakozni, és szeretné azt, hogy a bennem lakozása által az ő cselekedetei ismétlődjenek az enyémben. Az ő jelleme fejeződjön ki az én jellememben. Az ő gondolkodása határozza meg az én gondolkodásomat. Vagyis váljon láthatóvá Krisztus bennem. Na ez az, amit az Úr szeretne. És a Jóisten segítsen arra, hogy ez mindannyiunk életébe így legyen. Így járjunk együtt Jézussal. És akkor bizalommal tekinthetünk előre. Akkor semmiféle szorongás nem kell, hogy betöltsön. Nem kell félnünk attól, hogyha csetlünk, botlunk alkalomszerűen, ha egyébként nem akarjuk azt, ha egyébként szabadulni akarunk, ha egyébként a Krisztusi életet akarjuk élni, akkor előfordul még így is, de Jézus ezt megbocsátja, ő a szeretetének karjával átölel bennünket, és biztosít arról, hogy ő gyönyörködik az irgalmasságban. Segítsen az Úr, hogy ez adjon reménységet és bátorságot nékünk. Amen.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

A Tesszalonikaiakhoz írt második levél, harmadik fejezet, ötödik vers. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti álhatatosságra.

A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopint tartalmaz, ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton, és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében, derítette ki egy kutatás. Kedves hallgatóink, többet erről

Ezek a rizikófaktorok, amikor ugye a betegeknek elmondom, vagy röviden említjük, mert ugye jön, hogy magas vérnyomása is van, van egy kis koleszterin szint emelkedése, szóval azért ezek összeadódnak. Tehát ez nem úgy van, hogy egy meg egy az kettő, hanem így gyakorlatilag itt szorzódnak a rizikófaktorok, tehát ezzel azért tisztában kell lenni. Ugye a dohányzásról nagyon nem akarok kitérni, mert én úgy gondolom, én azt szoktam mondani a kardiológiai szempontból, hogy a dohányzásnak a káros hatásainál, hogy lehet, hogy én nem tudom annyira megijeszteni a beteget egy infarktus gondolatával, amikor én nem helyeslem a dohányzást, de én azt szoktam a betegeknek mondani, hogy még mindig örüljenek, hogy a dohányzás mellékhatásaként még érrendszeri betegség jön össze, és nem mondjuk esetlegesen egy tüdőrák. Tehát mindenféleképpen, tehát a dohányzásról még jó dolgot nem, tehát az nem igazolódott. A kávéfogyasztásról már vannak jó hírek, hogy asztmában hatékony, Alzheimer megelőzésben, de a dohányzásról még eddig semmiféle jó dolgot még nem hallottunk, és nem is fogunk. És a másik pedig a testtömegcsökkentés. Itt azért ez egy testtömegindex, amit a testmagasságból, valamint a testsúlyból számítunk, és hogyha kiszámítjuk, és akkor azt mondjuk, hogy fogyjon. Nekem az a személyes meggyőződésem, hogy ez nem elegendő, ez a testtömegindex, mert vannak alkati különbségek, tehát nem mindegy, és igenis, hogy nagyon fontos lenne a derékbőség, a haskörfogatnak a mérése, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy egy kicsit nagyobb popó, az mondjuk engem nem nagyon izgat, viszont a nagyobb pocak az annál inkább, hiszen a has körüli elhízás az, ami a legveszélyesebb. És a has körüli elhízást azt úgy kell elképzelni, ugye, hogy gyakorlatilag ott a belek között lévő zsírszövet, az egy nagyon aktív zsírszövet, és nagyon sok minden gondot csinál, rengeteg minden gondot, és még egy jó testtömegindexű embernél is teljesen más lehet ez a hasban lévő zsírszövet, és más mondjuk egy sportos, akár nagyobb testtömegindexű embernél, akinek nincsen hasa, hiszen az izom az nehezebb. Tehát gyakorlatilag azért kell a betegnek a megjelenése is ahhoz, hogy én eldöntsem, hogy mennyire forszírozom azt a testsúly csökkenést. Ezt azt hiszem, hogy ez egy személye, tehát hogyha önök is, minden ember más és más, és más egyébként a beállítási pontja, tehát én nem szoktam egy fix, kiszámított összeghez számítani a testsúly csökkenést, hanem mindig megmondom, körülbelül mennyit várok, utána megnézzük a vérvételi eredményeket, és már kicsit csökkenések is óriási javulást tudnak elérni. Lehet, hogy számítottan nem annyira tökéletes, de gyakorlatilag az egészség szempontjából megfelel.

És azért is vetítettem itt föl a mozgást, mert ez a kettő összekapcsolódik, tehát a testsúly, valamint a testmozgás. Itt már említettem, hogy esetleg egy sportosabb, izmosabb, nehezebb tömegű embernél félrevezető lehet ez a testtömegindex, amit mindenhol olvasunk. És a másik pedig, amit tudni kell, hogy magasabb testtömegindexű embereknél rendszeres testmozgás, fittség az egy védőfaktor. Ezt úgy mondjuk, hogy fit-fat. Tehát gyakorlatilag egy 29-es testtömeg indexig, hogyha rendszeresen mozog valaki, az védettebb az érrendszeri eseményekre, mint mondjuk egy tunya, tökéletes testtömegindexű ember. Tehát ez kimutatott. Tehát nem tudunk mindig egy valamit kiragadni, együttműködik a rendszer. És akkor itt csak felvetíteném, ami már mondjuk az én területem. Az én területem ez a vércukor. A vércukort azért szeretném megemlíteni, mert ugye vannak a kicsit emelkedett vércukor szintek, 6-5-ös, nem tudom, aki többször lát ilyen cukor eredményeket, azt tudja, tehát 7 fölött veszük igazából komolyan. Hát ugye mikor veszük igazából komolyan, tehát hogyha betegség van? Hát vegyük komolyan a megelőző állapotot. Azt tudni kell, hogy gyakorlatilag, hogy egy kicsit emelkedett a cukor, amikor elindul a kettes típusú cukorbetegség, akkor már 30-40%-ban az inzulin termelő sejtek már sérültek, és gyakorlatilag csökkent a működésük. Tehát azok már komoly jelek, amikor már egy kicsit emelkedett a cukor, akkor kell valamit tenni. Tehát nem kell megvárni, amíg gyakorlatilag gyógyszert kell adni. És itt is azért megváltozott, tehát a Times-ban volt egy 12 éves kislány, aki kettes típusú cukorbeteg volt. Tehát ez az orvos világnak is meglepetés volt, mert ugye eddig úgy tudtuk, kettes típusú cukorbetegség az időskori, az elhízással együttjáró. Hát ez a gyereknek sikerült olyan szépen megkíznie, hogy gyakorlatilag 12 éves korában azt mutatta, amit mondjuk 60 évesen kellett volna. A koleszterinek. Hát a koleszterinekben, hát itt forrong azért a világ, ugye vannak koleszterinhívők, vannak ellene. Hát azért itt nagyon nagy tanulmányok vannak, és nagyon nagy beteganyagot vizsgáltak. Azt azért tudni kell, hogy nem mindenkinél azt a szigorú koleszterin szintet javasoljuk. Van egy határ, egy átlag határ, az 5,2, aminek jó megfelelni, hogy egészségesek vagyunk, de mi akkor vagyunk nagyon szigorúak, ha már érbeteg és magas rizikójú, tehát cukorbeteg, vagy pedig már bizonyítottan infarktuson, agyi ér eseményen átesett, alsó végtagi érszűkületes beteg, igenis, hogy ő nekik agresszívan állunk neki a koleszterin csökkentésnek, azért, hogy gyakorlatilag az újabb éreseményt megakadályozzuk, és erre azért elég jelentős betegfigyelések, beteg koleszterin figyelések szólnak amellett, hogy az ilyen betegeknél az, hogy ne ismétlődjenek ezek a betegségek, ezért hát én ronda szóval azt szoktam mondani, hogy agresszívan kell kezelnünk. Itt ugyanez vonatkozik a vérnyomásra, hogy a 140/90-es átlagértéket tudjuk, de ez az értéknél szigorú vagyok, hogyha szintén kialakult betegsége van, vagy pedig vese betegsége van. Itt ezeket ki is emeltem, hogy bizony itt lejjebb megyünk a határértékben, tehát ezért vagyunk itt szigorúbbak. Tehát amikor valaki hozza a csillagtalan 5-ös koleszterin értékét, ezért akarok még tenni a koleszterin csökkentéséért. És akkor elérkeztünk ehhez a gyógyszeres megelőzéshez, mert erre szeretnénk azért jobban kitérni. Az aszpirin. Hát az aszpirin az egy diadal utat járt be, az egy olyan 15-30%-kal csökkenti az infarktusnak a káros kimenetelét. És én még emlékszem arra az időszakra, hát igen, sajnos emlékszem, ez még a pályám elején, amikor ugye az volt, hogy jött az infarktus, és akkor gyorsan valami látványosat kellett csinálni, tehát injekciót kellett adni, és akkor adtuk az injekciókat. Hát ezzel nem sok eredményt értünk el, ellenben az aszpirinből, hogyha egy bizonyos dózist adunk, akkor jelentős halálozás csökkenést értünk el, és én még emlékszem azokra a megbeszélésekre, amikor az idős kollégák mondták, hogy ez hogyan néz ki, hogy egy gyakorlatilag életveszélyes állapotban lévő betegnek nem injekciót adok, hanem egy tablettát adok a szájába. Hát ez már hála az égnek hozzászoktunk, és tudjuk, hogy jobban jár azzal a tablettával a szájában, mint hogyha mindenféle bizonytalan hatású injekciókat adunk. És akkor ide értem a statinhoz, a vérzsécsökkentőkhez.
Ami szintén azért most egy kedvenc témám, mert ugye azért januárban megjelentek azért cikkek, hogy bizony ezek a statinok, ezek nagyon-nagyon sok gondot csinálnak, nagyon sok betegben keltettek kétségeket, és azért ez viszonylagosan nehezíti a mi munkánkat. Hát igen, a statinok a vérzsé csökkentő szedéséhez nem kellene eljutni. Ez ilyen egyszerű, tehát életmóddal meg kellene oldani, hogy ne kelljen. Csak hogy ezt nem tudjuk megoldani, mert gyakorlatilag azért az embereknek nagyon nagy része egy tablettától várja azt, hogy jobb lesz majd a koleszterin szintje.

0: A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopin tartalmaz. Ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében, derítette ki egy kutatás. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e kutatásról és egyéb érdekes hírről, hasznos tudnivalóról fogunk részleteket megosztani önökkel is.
1: A Floridai Nemzetközi Egyetem kutatói kimutatták, hogy a különböző szúnyogfajok eltérő bőrkémiai tulajdonságok és mikrobiológiai összetétel alapján részesítik előnyben az egyes embereket. A vérszívók által terjesztett betegségek, mint a sárgaláz vagy a dengüláz terjedésének megakadályozásában kulcsfontosságú lehet a csípések kockázatának pontos feltérképezése. A tesztelt szúnyogfajok mindegyike veszélyes kórokozókat terjeszt, így a csípési preferenciák megértése új típusú rovarriasztószerek kifejlesztéséhez vezethet. A kísérlet során 119 önkéntes illatanyagait mutatták meg három eltérő szúnyogfajnak. A nappal táplálkozó Aedes aegypti és Aedes albopictus esetében a résztvevők egy speciális alagútba dugták a karjukat, miközben az éjszaka aktív Culex quinquefasciatus egy hordott nylon ing anyaga alapján reagált a kibocsátott szagokra.
0: Az eredmények szerint egyetlen önkéntes sem vonzotta egyformán mindhárom szúnyogfajt, az Aedes aegypti pedig kismértékben a férfiakat preferálta a nőkkel szemben. A Science News írása szerint a kutatók az egyes csoportok bőrfelszínén élő baktériumokat és a levegőbe jutó illékony vegyületeket is górcső alá vették a kísérletek során. Az Aedes aegypti és a Culex quinquefasciatus főként az alacsonyabb intenzitású testillattal rendelkező embereket kereste, míg az Aedes albopictus kifejezetten 13 növényi jellegű vegyület jelenlétére reagált pozitívan. Mindhárom faj esetében közös vonzerőt jelentett bizonyos baktériumok jelenléte, köztük a Corynebacterium kefires rendenci és a Cutibacterium granulosum felszaporodása.
1: Hány éves koráig számít arra, hogy élni fog? Erre a szokatlanul személyes kérdésre kellett válaszolniuk egy nagyszabású japán felmérés résztvevőinek. A kutatók ezután csaknem 3 évtizeden át követték nyomon a sorsukat, hogy kiderítsék, van-e kapcsolat az emberek saját várakozásai és tényleges élettartamuk között. Az elemzéshez a japán öregedési és egészségdinamikai tanulmány adatait használták fel. Az országosan reprezentatív kutatásba Japán különböző részein élő legalább 60 éves felnőtteket vontak be. A vizsgálat kezdetén 2447 embert kérdeztek meg arról, milyen életkort tartanak reálisnak önmaguk számára. A válaszadók közül 393-an nem tudtak becslést adni, a többiek viszont 63 és 120 év közötti életkort jelöltek meg. A következő 28 év során 1514 olyan résztvevő halt meg, aki korábban megmondta, várakozása szerint hány éves koráig fog élni. A halálozások időpontját az esetek hozzávetőleges 98%-ában hivatalos lakossági nyilvántartások vagy a családtagoktól származó információk alapján lehetett meghatározni.
0: Ez lehetőséget adott arra, hogy a kutatók összevessék az évtizedekkel korábban megadott életkort a tényleges adatokkal. Az eredmények alapján nem volt teljesen véletlenszerű, ki milyen hosszú életet jósolt magának. Minél távolabbi életkort jelölt meg valaki, átlagosan annál tovább élt. Az összefüggés akkor is kimutatható maradt, amikor a kutatócsoport számításba vette a résztvevők életkorát, nemét, egészségi állapotát, társadalmi helyzetét és gazdasági körülményeit. Saját várakozásaink tehát hordozhatnak valamennyi információt arról, milyen hosszú élet állhat előttünk. Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy bárki pontosan meg tudná mondani halálának várható időpontját. A vizsgálat legérdekesebb eredménye nem csupán az volt, hogy az előrejelzések kapcsolatban álltak a későbbi élettartammal, A kutatók egy jellegzetes tévedést is azonosítottak. Az emberek hajlamosak voltak kevesebb időt jósolni maguknak annál, mint amennyit végül éltek.
1: A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopint tartalmaz. Ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton, és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében. De vajon hatással van ez a tulajdonság az agy működésére is? Ezt próbálták meg kideríteni a barcelonai egyetem tudósai, a válasz pedig a jelek szerint az, hogy minden valószínűség szerint igen. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen hatással van az egészséges felnőttek kognitív képességére, ha az étrendjük fő alapja a paradicsom. A kutatók 42 felnőtt embernek úgy változtatták meg az étrendjét, hogy 3 hónapon keresztül napi 35 g paradicsompürét kellett fogyasztaniuk. A szakemberek azt tapasztalták, hogy a kognitív tesztek javulást mutattak náluk a szelektív figyelem és kisebb mértékben az asszociatív memória terén.
0: A kutatók közülük 14 embernél agyi képalkotó vizsgálatot is végeztek, amely szintén megerősítette ezt a változást. Az eredményeket az Antioxidants című tudományos labban közölték. A Science Alert beszámolója szerint a vizsgálat egy úgynevezett keresztezett klinikai vizsgálat volt, ami azt jelenti, hogy a résztvevők saját maguk kontrollcsoportja is voltak egyben. A randomizált vizsgálat megkezdése előtt egy héttel a résztvevőket arra kérték, kerüljék a likopinban gazdag ételek, például a paradicsom, a görögdinnye, a papaja, a grapefruit vagy a guáva fogyasztását. Ezt követően egyenként 3 hónapig tartó étrendet kaptak, az egyik során naponta kellett paradicsompürét fogyasztaniuk, a másiknál pedig alacsony likopintartalmú étrendet követtek. A két étrend között egy hónapos üres járat volt, hogy a szervezetből kiürüljön az előző étrend hatása.
2: Minden egyes étrendi beavatkozás után a tudósok különálló változásokat mértek a résztvevők vérében. A paradicsom tartalmú étrend hatására jelentősen megnőtt a szervezet likopén szintje, és a határértéket súroló mértékben emelkedett a BDNF nevű agyi növekedést támogató fehérje szintje is. A kutatók szerint a képalkotó eljárással készült felvételek alapján úgy tűnik, hogy a paradicsom fogyasztás elősegíti a nagy léptékű agyi hálózatok funkcionális átszerveződését, növelve az idegrendszeri hatékonyságot és az alkalmazkodó képességet azzal, hogy leépíti a hálózatok közötti felesleges kölcsönhatásokat. Az eredmények arra utalnak, hogy a paradicsomban található bioaktív vegyületek, például a likopin, hozzájárulhatnak az agy egészségéhez. Ezt a feltevést a jövőben nagyobb létszámú csoporttal is szeretnék megvizsgálni.
0: Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk, és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánunk, a holnapi viszonthallásra!

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Örömmel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Lelki Pihenő című adásunkban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Babos Renáta a nevem, és velem együtt tanulmányozhatják Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. A spiritizmusról tudtunk meg többet a legutóbbi alkalommal, és ennek a fejezetnek, a 34. fejezetnek a tartalmát olvassuk tovább. Szeretettel meghívom Önöket, hogy kapcsolódjanak be, tanulmányozzunk közösen.

Isten határozottan megtiltotta a halott idézést. A héberek korában egyesek azt állították, miként ma a spiritiszták, hogy kapcsolatban vannak a halottakkal. A megidézett halottakat, ahogy a túlvilági látókat nevezték, a Biblia ördögi lelkeknek mondja. A halott idézés a Szentírás szerint az Úr előtt utálatos dolog, és Isten halálbüntetés terhe mellett megtiltotta. Pusztán ez a szó, ördöngösség, ma megvetést vált ki az emberekben. Azt az állítást, hogy az ember ördögi lelkekkel érintkezhet, középkori mesének tartják. A spiritizmus azonban, amely híveinek százait, ezreit, sőt, mi több millióit tartja számon, utat talált a tudományos körökbe, betört az egyházakba, pártfogásra talált a törvényhozó testületekben, sőt, a királyok udvarában is. Ez az óriási csalás a régi időkben kárhoztatott és megtiltott boszorkányság új állarcot öltött. Ha semmi más nem bizonyítaná a spiritizmus valódi jellegét, a keresztény ember számára legyen elég az a bizonyíték, hogy ezek a lelkek nem tesznek különbséget az igazság és a bűn között. Krisztus legnemesebb és legtisztább apostolai és Sátán legromlottabb szolgái között. Sátán elhiteti az emberekkel, hogy a legbecstelenebbek megdicsőülten a mennyben vannak. Ezt hirdeti a világnak. Nem számít, milyen gonosz vagy. Nem számít, hiszel-e Istenben és a Bibliában, vagy nem. Élj úgy, ahogy tetszik. A menny a hazád. A spiritista tanítók tulajdonképpen ezt hirdetik. Minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik ő azokban. Vagy azt, hol van az ítéletnek Istene? Azonban Isten igéje ezt mondja. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak. Akik a sötétséget világossá, s a világosságot sötétséggé teszik. E hazug lelkek megszemélyesítik az apostolokat, és éppen az ellenkezőjét tanítják annak, amit az apostolok a Szentlélek indítására földi életükben tanítottak. Sátán követei tagadják a Biblia isteni eredetét. Ezzel elveszik a keresztény reménység alapját, és kioltják azt a fényt, amely megvilágítja a mennybe vezető utat. Sátán elhiteti a világgal, hogy a Biblia csupán mese, vagy legalábbis az emberiség gyermekkorához alkalmazkodó könyv. De ma már nem kell komolyan venni, vagy mint idejét múlt dolgot el kell vetni. Isten igéje helyett Sátán a szellemvilág megnyilatkozásait kínálja. Ezt a csatornát teljesen ő tartja hatalmában. Ezen az úton mindent el tud hitetni a világgal, amit csak akar. Azt a könyvet, amely őt és követőit megítéli, árnyékba helyezi. Szerinte ott van jó helyen. A világ megváltóját csak embernek tünteti fel. És miként a Jézus sírját őrző római katonák elhíresztelték azt a hazugságot, amellyel a zsidó papok és a vének Jézus feltámadását meg akarták cáfolni, a spiritiszták hívei is azt a látszatot keltik, hogy semmi csoda sincs megváltunk életének körülményeiben. Jézust háttérbe szorítva saját csodáikra hívják fel a figyelmet, és azt hirdetik, hogy ezek messze felülmúlják Krisztus cselekedeteit. Az igaz, hogy a spiritizmus most változtat formáján, és egyik másik kifogásolhatóbb vonását leplezve keresztény köntöst ölt magára. De a szószéken és a sajtóban elhangzott nézetei hosszú évek óta a köztudatban vannak, és tanúsítják valódi arcát. Ezeket a tanításokat nem lehet letagadni, sem eltitkolni.
A spiritizmus jelenlegi formája korántsem megengedhetőbb, mint a régebbi. Sőt, a mostani még veszélyesebb, mert ravaszabbul vezet félre. Korábban a spiritiszták elvetették Krisztust és a Bibliát, most pedig azt vallják, hogy el kell fogadni mindkettőt. De a Bibliát a meg nem újult szív tetszése szerint magyarázzák, hogy súlyos és létfontosságú igazságait hatástalanítsák. Azt hirdetik, hogy a szeretet Isten legfontosabb tulajdonsága, de azt gyenge szentimentalizmussá süllyesztik, és nem tesznek különbséget a jó és a rossz között. Arról hallgatnak, hogy Isten igazságos, hogy kárhoztatja a bűnt, és arról is, hogy szent törvénye mit követel. Az embereket arra tanítják, hogy a 10 parancsolatot holt írásnak tartsák. A spiritizmus tetszetős, megígéző meséi foglyul ejtik az érzéseket, és az embereket arra befolyásolják, hogy ne fogadják el a hit alapjaként a Bibliát. A spiritiszták Krisztustól épp úgy elzárkoznak, mint korábban. De Sátán annyira elvakítja az embereket, hogy a csalást nem veszik észre. Kevés embernek van helyes fogalma a spiritizmus megtévesztő hatásáról és a befolyásával járó veszélyről. Sokan csupán kíváncsiságból barátkoznak vele, de nem hisznek igazán benne. A gonosz lelkek hatalma előtt való meghódolásnak még a gondolata is rémülettel tölti el őket. De tiltott területre merészkednek, és a nagyhatalmú pusztító akaratuk ellenére uralkodik rajtuk. Csak egyszer hallgassanak rá, többet nem engedi ki őket fogságából. Képtelenek saját erejükből elszakadni az igéző, csábító varázslattól. Csak Isten hatalma, a hittel elmondott imára válaszként, tudja megszabadítani ezeket a törbecsalt lelkeket. Mindazok, akik bűnös jellemvonásukat melengetnek, vagy szánt szándékkal vétkeznek, kihívják Sátán kísértéseit. Elkülönülnek Istentől, és kivonják magukat angyalainak oltalma alól. Amikor Sátán eléjük tárja csalásait, senki sem védi őket, és könnyen zsákmányul esnek. Akik így hatalma alá kerülnek, alig ha tudják, hogy hova vezet ez az út. Miután a kísértőnek sikerült hatalmába keríteni ezeket az embereket, eszközként használja fel őket mások megrontására. Ézsaiás proféta így ír: ha azt mondják nektek az emberek, kérdezzétek meg a halott idézőket és jósokat, akik suttognak és motyognak, akkor ezt mondjátok: hát nem Istenét kell megkérdeznie a népnek, vagy tán a holtaktól kell felvilágosítást kérni az élők felől? Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz. Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala. Ha az emberek készek lennének elfogadni az ember természetéről és a holtak állapotáról kinyilatkoztatott világos szentírási igazságot, akkor a spiritizmus állításaiban és megnyilvánulásaiban felismernék Sátán munkáját, hatalmát, jeleit és hazug csodáit. De ahelyett, hogy feladnák az érzéki szív számára oly tetszetős szabadságot, és elhagynák a bűnt, amit szeretnek, tömegek zárják be szemüket a világosság előtt, és az intések ellenére sem változtatnak életükön. Sátán pedig köréjük szövi hálóját, és zsákmányul ejti őket. Mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Ezért bocsátja rájuk Isten a téveik és erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Akik a spiritizmus tanításai ellen felemelik szavukat, nem csak embereket támadnak, hanem Sátánt és angyalait is. A magasságban levő fejedelemségekkel, hatalmasságokkal és gonosz lelkekkel lépnek harcba. Sátán egy tapottat sem fog engedni, ha csak a mennyei követek hatalmukkal vissza nem szorítják. Isten népe e megváltó szavaival állhat ki ellene.
meg van írva. Sátán most is épp úgy tudja idézni a Szentírást, miként Krisztus korában, hogy alátámasztja csalásait, kiforgatja a Szentírás tanításait. Azoknak, akik meg akarnak állni a veszélyes időben, jól kell ismerniük a Szentírás bizonyságtételét. Sokan fogják szembe találni magukat, a szeretett rokonaikat és barátaikat megszemélyesítő ördögi lelkekkel, akik a legveszélyesebb eretnekségeket hirdetik. Ezek a látogatók a legérzékenyebb húrokat fogják megpengetni, és hazugságaik igazolására csodákat művelnek. Azzal a bibliai tanítással kell szembeszállnunk velük, hogy a halottak semmit sem tudnak, és hogy ördögi lelkek azok, akik így megjelennek. A megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait, közvetlen előttünk van. Sátán elámítja és legyőzi azokat, akik hitüket nem Isten igéjére építik. A gonoszságnak minden családságával dolgozik, hogy az embereket uralma alá vonja. Csalásai egyre sokasodnak, de célját csak akkor érheti el, ha az ember önként enged kísértéseinek. Akik igazán igyekeznek megismerni az igazságot és lelküket az engedelmesség útján megtisztítani, minden erejükkel készülve a harcra, azok az igazság Istenében biztos oltalomra lelnek. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged, ígéri a megváltó. Inkább elküldené minden angyalát a mennyből népe védelmére, mintsem engedné, hogy Sátán egyetlen Istenben bízó embert is legyőzzön. Ézsaiás próféta megjövendölte, mi lesz az a félelmes csalás, amellyel Sátán elhiteti a gonoszokkal, hogy Isten büntető ítéletei nem sújtják őket. Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk. Az ostorozó áradat, ha jő, nem ér el minket, mert a hazugságot választók oltalmunkul és csalásban rejtezénk el. Ehhez a csoporthoz tartoznak azok is, akik makacs megáltalkodottsággal azzal biztatják magukat, hogy Isten nem bünteti meg a bűnöst, hogy az egész emberiség, bármilyen romlott is, a mennybe jut, és hasonló lesz Isten angyalaihoz. De akik megtagadják a menny igazságait, amelyek védelmet nyújtanak a megpróbáltatás idején, még inkább frigyre lépnek a halállal, és egészségre a pokollal. Elfogadják a hazug menedéket, a spiritizmus megtévesztő hazugságát, amelyet Sátán kínál. Elképesztő, hogy milyen vak a mi nemzedékünk. Ezek utasítják el Isten igéjét. Azt mondják, nem érdemes benne hinni. Ugyanakkor nagy bizalommal fogadják el Sátán csalásait. Szkeptikusok és csúfolódok ítélik el azok buzgóságát, akik kiállnak az apostolok és proféták hitéért. E csúfolódok a Krisztusról, a megváltás tervéről és az igazság megtagadóinak büntetéséről szóló ünnepélyes szentírási kijelentéseket nevetség tárgyává teszi. Szűk látókörű, logikátlan, babonás embereknek tartják azokat, akik helyt adnak Isten kívánalmainak, engedelmeskednek törvényének, és mélységes szánalmat színlelnek irántuk. E gúnyolódók olyan magabiztosak, mintha tényleg szövetségre léptek volna a halállal, és egyességre a pokollal. Mintha áthatolhatatlan falat emeltek volna önmaguk és Isten bosszúja között. Semmi sem félemlíti meg őket. Engedtek a kísértőnek, szoros kapcsolatban vannak vele, átvették a szellemét olyannyira, hogy nem tudnak, és már nem is akarnak kimenekülni hálójából. Sátán régóta készül arra, hogy erejét megfeszítve megtévessze a világot. Munkáját az Édenben kezdte az Évának adott ígérettel, bizony nem haltok meg, amely napon eljéndetek abból,
megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Sátán lassan-lassan készítette el legnagyobb csalásának útját a spiritizmus kialakításával. Szándékait még nem valósította meg teljesen, de meg fogja valósítani a végső időben. A proféta ezt mondja: láték, három tisztátalan lelket, a békákhoz hasonlókat. Ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Ez a csalás az egész világot magával fogja sodorni, kivéve azokat, akiket Isten hatalma őriz az ígébe vetett hit által. Az embereket nem sokára elfogja valami végzetes biztonságérzet, és csak akkor ébrednek fel, amikor Isten kiönti haragját. Ezt mondja az Úr Isten: a jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot színelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. És eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségtek meg nem áll. Az ostorozó áradat, ha eljö, eltapod titeket.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett.

megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket, és tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk, és feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjék

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A Bibliai Istentan előadássorozat meghívott előadója dr. Szallós Farkas Zoltán lelkipásztor. A mosoron következő harmadik alkalommal a teremtő és teremtmény közötti különbségekről, valamint Krisztus istenségének bibliai bizonyítékairól hall.

Nagy örömmel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat újból. Emlékeztetem a kedves testvéreimet, testvérnőimet, bárkit, aki hallgatja, nézi az előadást, hogy mi itt elindítottunk egy előadás sorozatot azzal a főcímmel, hogy bibliai istentan. Mit mond a Szentírásban Isten önmagáról? Ez a nagy kérdésünk. Megindokoltunk a múlt alkalommal, hogy miért kell egy ilyen előadás sorozatot tartanunk. Hát gondok vannak némely helyen, némely berkekben a bibliai istentannal. Némelyek azt állítják például, hogy Jézus Krisztusnak van kezdete. Hogy vagy teremtette az Atya Isten, vagy a világra hozta, megszülte. Nem tudják pontosan, hogy, de ez az állítás. Ezek szerint Jézus Krisztus nem teljes Isten, ha kezdete van, ha az Atya Isten megteremtette. És mivel ilyen tanítások ütötték fel a fejüket, sajnos még az adventisták között is, hát ez indokolja, hogy folytassuk az előadás sorozatot ezzel a maival. Arról fogok beszélni, ez az alcíme az előadásomnak, hogy Jézus Krisztus teremtő vagy teremtmény-e? Nagy kérdés. Jézus Krisztus teremtő vagy teremtmény? Előadásomban két pontot fogok követni. Két részre tagoltam a mai előadásomat. Az első részben arról beszélek, hogy melyek a különbségek egy teremtett lény és a teremtő között. Ez lesz az első pontja az előadásomnak. A második pontja pedig így hangzik. Krisztus istenségének bibliai bizonyítékai. Bizonyítja a Biblia azt, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság második tagja, második személye, teljes Istene? Nagyon fontos kérdés. Hát fogjunk hozzá. Az első pontja az előadásnak az, hogy Jézus Krisztus, hadd lássuk, hogy ő teremtmény vagy teremtő. Azzal foglalkozom, mert tisztáznom kell, mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, azt kell tisztáznom az első pontban, hogy a teremtő és a teremtett lények között milyen alapvető különbségek vannak. Hiszen vannak a Szentírás szerint is. Kezdjük azzal, hogy milyen tulajdonságai, milyen alapsajátosságai vannak a Biblia szerint a teremtményeknek, vagy egy teremtménynek. A szentírási adatok szerint háromféle teremtett élőlény van a világ mindenségben, az univerzumban háromféle teremtett lény a világ mindenségben, a szentírás szerint. Melyek azok a lények? Első. A szentírás szerint vannak angyalok. Angyalok. A Jobb könyve szerint mennyei lények az Isten fiai. Tehát az első féle teremtett lény a Szentírás szerint azok a lények, amelyeket Isten teremtett, és a mennyben vannak. Angyalok vagy Isten fiai. A második fajta teremtett lény a Földön él, a neve ember. Adjak szöveget is. Az angyalokról a Szentírás sok helyen beszél, de például az Ezékiel próféta könyvében a 28.

12. fejezetben olyan fontos ez a szöveg, hogy föl kell olvasnom. Tehát ott vagyunk az Ezékiel proféta könyvében, a 28. fejezetben, és itt olvasni fogom a 14. illetve 15. verseket. Hallgassátok meg, vagy keressétek meg velem együtt a szentírási utalást. Ezékiel proféta könyve 28. fejezetének a 14. illetve 15. versei. Azt mondja az ige: Balál felkent oltalmazó kérub, értsd, angyal. És úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén Balál tüzes kövek közt jártál. 15. vers. Fedhetetlen Balál útaidban attól fogva, a naptól fogva, melyen teremtettél. Tehát ez a felkent oltalmazó kérub vagy angyal, itt Luciferről van szó, aki később Sátán lett, elbukás által, azt mondja a 15. vers, hogy Isten megteremtette, és hogy tökéletes lény volt. Hát vannak angyalok, vannak a földön emberek, ez a második fajta teremtett lény, az emberek. Mózes első könyve, első fejezetében azt találjuk, hogy Isten megteremtette az embert. A második fejezetben is. A 7. versben leírja azt, olvasom Mózes első könyve második fejezetének a 7. versét, és formálta vala, és teremti vala az Úristen az embert a földnek porából. Hát, a második fajta teremtett lény a világ mindenségben, a földön él, az ember. És a harmadik fajta teremtett lény az állat, az állatvilág. A Mózes első könyvében, az első fejezetben megtaláljuk az állatok megteremtésének leírását. 21. verset olvasom föl, Mózes első könyve első fejezetének a 21. versét, és teremti Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, íme a szöveg állítja azt, hogy az állatok teremtett lények. Milyen alaptulajdonsággal rendelkeznek a teremtett lények? Legyenek azok angyalok, emberek vagy állatok? Hát négy nagyon fontos alaptulajdonsággal rendelkezik minden teremtett lény. Ezeket jegyezzük meg, hiszen meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy vajon Jézus Krisztus teremtett lény? Mert némelyek azt állítják, hogy ő nem teljes Isten, hanem teremtett lény. Milyen alapsajátosságokkal rendelkeznek a teremtett lények, angyalok, emberek, állatok? Első nagy és fontos sajátossága, tulajdonsága minden teremtett lénynek az, hogy kezdettel rendelkeznek. Van kezdetük. Ezt a kezdetet, életüknek a kezdetét, akár teremtés vagy biológiai születés által határozza meg, hát ki? Hát az, aki megteremtette őket, a teremtő. Tehát akár teremtés által van kezdetük, akár biológiai születés által, de kezdetük van, úgy, ahogy olvassuk a Mózes első könyve első és második fejezetében, úgy, ahogy Isten leírja a földünk, az állatok, emberek megteremtését. Kezdettel rendelkeznek. A második nagyon fontos alapsajátossága minden teremtett lénynek az, hogy lehet végük is. Lehet végük is. Jól, helyesen mondtam, lehet. Nem muszáj, de lehet. A teremtett lényeknek lehet végük. Hogy? Hát halál által, elpusztítás által. Még az angyaloknak is? Hát igen, mert ők is teremtmények. Olvasom a Mózes első könyve, harmadik fejezete, 15. versében, Sátánról, akit itt a kígyó jelképez, a következőket. Sátán, az imént felolvastam, egy gyönyörű teremtett angyal volt, Lucifer a mennyben, de elbukott. Íme mit mond a Szentírás arról, hogy mivel ő teremtmény, lehet vége, Isten elpusztíthatja halál által. Olvasom a harmadik fejezet, 15. versét, a Mózes első könyvében vagyok. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos,
a nő magva az Úr Jézus Krisztus, te pedig annak sarkát mardosod. Tehát amikor Jézus a kígyó ért Sátán fejére tapos, ez jelképes kifejezés, azt jelenti, hogy elpusztítja. Mert a kígyót, amikor a fejére taposnak, elpusztul. Igen, lehet végük is. Természetesen a Biblia tele van olyan tanításokkal, hogy az embereknek is végük van, meghalnak, és az állatoknak is. Tehát ez a második alaptulajdonsága minden teremtetménynek, hogy lehet végük. El lehet őket pusztítani halál által. Hát pont ez a harmadik alaptulajdonsága minden teremtetménynek, hogy elpusztíthatók. Elpusztíthatók. Hát itt olvastam az imént ezt a 15. verset, hogy Jézus Krisztus elpusztítja végül Sátánt, a bukott angyalait, de természetesen, ha a Jelenések könyvét olvassuk, a 21. fejezetet, ott meglátjuk, hogy csoda, a 20. fejezetet a Jelenések könyvében, hogy Istennek sajnos el kell pusztítania a hűtlen embereket, emberiséget. Hogy lehet elpusztítani egy teremtett lényt? Hát úgy, hogy teremtett, és a teremtett lényeket el lehet pusztítani. Negyedik alaptulajdonsága minden teremtett lénynek az a függőség. A teremtett lények függnek időtől, függnek tápláléktól, függnek információktól, függnek más lényektől, azaz minden teremtett lény függ a teremtőtől. János evangélium a 15. fejezete 5. versében olvasom, ez nagyon fontos. És pedig azt olvasom ott, hogy azt mondja az Úr Jézus Krisztus, most már úgy visszaadom a mély a gondolatát ennek a versnek, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát minden teremtett lény, legyen angyal, ember, állat, függ az időtől, függ tápláléktól, függ a tértől, függ információtól, függ más lényektől, azaz édesapától, édesanyától, de főleg a teremtőtől. Ennyit a teremtmények alapsajátosságáról. Most beszéljünk a teremtőről. Mit jelent teremtőnek lenni? Milyen eleve adottan létező alaptulajdonságai vannak a teremtőnek? Hát a teremtőnek nem lehet kezdete. Azt mondja a Zsoltárok könyvében Istennek az igéje, és ezt a 90. Zsoltárban mondja, már is olvasom a 90. Zsoltár második versét. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Tehát a teremtőnek nem lehet kezdete. Nincs kezdete, azt mondja a szöveg, öröktől fogva létezel, mint Isten. A második tulajdonság az, hogy a teremtőnek nem lehet vége halál által. Nincs vége. Hát itt van a 90. Zsoltárban a második vers utolsó része. Az egész szöveget felolvasom ismét. Minek előtte hegyek lettek, és föld és a világ formáltaték, öröktől fogva, mínusz végtelen, tehát nincs kezdete, és mind örökké, plusz végtelen, soha nem lesz vége, mert te Isten vagy. Azt mondja a szöveg. Tehát a teremtőnek nincs kezdete, nincs vége. De még valami más? A harmadik alaptulajdonsága. A teremtő eleve adottan, a teremtőt eleve adottan nem lehet elpusztítani. Létezhetetlen az, hogy a teremtő Isten valaki más a szentírási tanítás szerint elpusztíthassa. Nincs ilyesmi. Jézus mondja a János evangélium a 10. fejezete, 17. 18. versében. Most ismét csak visszaadom a szöveget, mert nagyon-nagyon repül az idő. Azt mondja János evangélium a 10. fejezet, 17. 18. versében az Úr Jézus saját magáról, hogy nekem van hatalmam,
mint teremtő Istennek, letennem az életemet, és vissza is vennem. Nem más veszi el tőlem, nem más adja vissza, ha én úgy döntök, mivel én teremtő Isten vagyok, és Istennek a harmadik alaptulajdonsága az, hogy nem lehet elpusztítani, mert ő benne van az élet, ő azt leteheti, visszaveheti. A Timóteushoz írt Páli levél, első levél, 6. fejezete, 15. 16. versében azt mondja Isten saját magáról, hogy ő az egyedüli halhatatlan. Azaz azt jelenti, hogy nincs más valaki az egész világ mindenségben, aki ilyen értelemben halhatatlan lenne, azaz elpusztíthatatlan, csak Isten. A negyedik alaptulajdonsága a teremtőnek eleve adottan a teremtő nem függ időtől. A Zsoltárok könyvében vagyok, a 4. fejezet, helyesbitek a 90. fejezet, 90. Zsoltár, 4. verse. A teremtő nem függ időtől, mert 1000 esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap. Hát, ez azt akarja mondani, Isten nem függ az időtől. Isten nem függ a tértől. Isten nem lehet, vagy a térben nem foglalhatja Istent. A Krónikák 2. könyvében olvassuk azt, és pedig a 6. fejezet 18. versében, hogy a világ mindenség sem foglalhatja magába Istent, annál inkább nem a templom, amit Salamon épített meg. Isten nem foglalhatja a tér, mert Isten a teremtő független a tértől, de Isten független a tápláléktól. Istennek nem kell ennie ahhoz, hogy éljen, mert az élet az ő lényében van. Belőle ered mindenki számára az élet. Ő az élet forrása. Isten nem függ információtól. Az Ézsaiás profita könyvében, a 46. fejezet, 9. 10. verse, azt mondja, hogy Isten eleve adotta mindent tud. Azaz ő nem, őt nem kell tanítsa senki. Abszolút mindent tud, minden tudó Isten nem függ mások információjától. És Isten nem függ egy másik személytől. Nem függ a teremtményeitől, de Isten nem függ egy másik teremtőtől, mert Isten nem hozta létre egy másik teremtő. Ezek szerint ebben 4 alap tulajdonsága, hogy nem nincs kezdete, nincs vége, nem lehet elpusztítani, és nem függ időtől, tértől, tápláléktól, információtól, vagy egy másik lénytől, az a következtetésünk, hogy eme 4 tulajdonsággal rendelkező lény teljesen Isten természeténél fogva. Hát, meghatároztuk, hogy mi a különbség a teremtmények és a teremtő között. Ugye az volt a kérdésünk, és ez volt az alcíme, és marad is ennek az előadásnak az alcíme, hogy Jézus Krisztus teremtő-e, vagy teremtmény? De ne azt értsd ez alatt, hogy megszületett Mária által, mert ugye a megváltásunk érdekében neki meg kellett születnie, közénk kellett költöznie, hogy minket megválthasson, az ő élete, szenvedése, halála, feltámadása, mennybe menetele és közbenjárása által. Nem, a kérdés az, ha az Atya Isten a fiát, Jézust valamikor az ő a mínusz végtelenben, valamikor, nem tudjuk mikor, létrehozta, megteremtette, megszülte, vagy teremtette, mert egyesek azt állítják, hogy igenis. Ez a kérdés, vajon Jézus Krisztus teremtő-e, vagy egy teremtett lény? Most már tudjuk, hogy melyek az alap sajátosságai a teremtményeknek és a teremtőnek. Mit mond a Szentírás Jézus Krisztus istenségéről? Ezeket a bizonyítékokat szeretném most felsorakoztatni, és ez az előadásom 2. pontja. És pedig az, hogy mit mond a Szentírás Jézus Krisztusról az Ótestamentumban és az Újban. Tanítja azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten? S ha igen, ha tanítja, azt jelenti, hogy ő a teremtő
Isten. Mit mond az Ótestamentum, milyen bizonytékokat sorakoztat föl az Ótestamentum Jézus Krisztus Isten voltáról, istenségéről? Rengeteg bizonyítékot, nincs időm mindeniket felolvasni, magyarázni, de néhányat szeretnék kiemelni az Ótestamentumból. Tudjátok, mivel kezdeném, kedves hallgatók és nézők? Az Ótestamentumban létezik egy nagyon érdekes kifejezés, már a Mózes első könyvében, a Mózes második könyvében, a Mózes negyedik könyvében, megtaláljuk a Bírák könyvében, sőt, még a Zakariás könyvében is. Ezek mind ótestamentumi könyvek. Az az érdekes kifejezés a következő. Az Úr angyala, vagy az Isten angyala. A görög kifejezés az Ótestamentum görög fordításában, a Septuagintában így hangzik, hogy angelos tu teu, Isten angyala. Ez a kifejezés az Ótestamentumban többször szerepel, és meglep majd, amikor felfedezzük azt, hogy kire alkalmazza az Ótestamentum ezt az érdekes kifejezést, hogy az Úr angyala, vagy az Isten angyala. Ugye, hogy meglep? Ha azt mondom, és azonnal bizonyítom, a szentírási iratok, ótestamentumi iratok alapján, hogy az Ótestamentum ezt a kifejezést Jézus Krisztusra, a Szent Háromság második személyére alkalmazza. Hát egyesek már is azt mondják, na látod, angyal, hát az angyalok, azok teremtett lények. Most adtuk elő az imént azt, hogy az angyalok teremtett lények. Hát ha az Ótestamentumban van egy ilyen kifejezés, hogy az Úr angyala, az bizonyára azt jelenti, hogy az Atya Isten, ő az Úr, vagy ő a Isten, megteremtette ezt az angyalt. És ha Jézusra alkalmazza, akkor annál inkább állítható, hogy Jézus nem teljes Isten. Van kezdete, valamikor Isten az Atya megteremtette. De vajon így állnak a dolgok? Ez a nagy kérdés. Hadd lássuk, hogy mit mond a Szentírás. Szeretnék az Ótestamentumból, a Mózes második könyvéből bizonyítékot hozni, és hagyjuk, hogy Isten lelke győzzön meg minket arról, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy Isten angyala. Keressétek meg velem együtt, nagyon jó lenne, a Mózes második könyvét, és a második könyv harmadik fejezetét, nagyon jól ismert ez a fejezet sokunk számára, mert azt tárgyalja, hogy hogyan hívta el Isten Mózest, és küldte Egyiptomba, hogy szabadítsa ki Izraelt, az ő népét az egyiptomi fogságból. Na hallgassátok meg, hogy hogy találkozott Mózes az Isten angyalával. Olvasom. Mózes második könyve, harmadik fejezete, és már is az első verstől olvasni fogom. A hatodik versig bizonyára, hogy az idő rövidsége miatt némely szöveget kihagyjuk, a lényeget fogom felolvasni, de ti odahaza olvashatok el mind a hat szöveget. Így szól az ige. Mózes pedig őrzivala az ő ipának, apósának magyarul, a mai magyarsággal, Jetrónak, a Midian papjának juhait, és hajta a juhokat a pusztán túl, és jutta az Isten hegyéhez, Hórebhez. Második vers. Na itt jelenik meg egy nagyon érdekes kifejezés, és pedig az Úr angyala. És megjelenik néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látta, hogy íme a csipkebokor ég vala, de a csipkebokor meg nem emésztetik vala. S mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam egy nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Negyedik vers. Figyeljtek meg! És látta az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván, Mózes, Mózes, ezt pedig mondta, én hol vagyok? És mondta, ne jöjj ide közel, old le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen áll a Szent Föld,
kiszólalt meg az égő csipkebokor kellős közepéből. Isten! Hó! Fölfedeztük, az ige önmagát megmagyarázza, ki az az úr angyala, aki az égő csipkebokor közepében van, és nem ég el sem ő, sem a csipkebokor, az ige azt mondja, hogy az illető maga Isten. Hát, a hatodik verset is felolvasom. És mondta, az, aki az égő csipkebokor közepében van, az úr angyala, aki nem más, mint maga Isten. És mondta, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejti az orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni. Az úr angyala kicsoda? Maga Isten. De a kifejezés nagyon érdekes. Az úr angyala, vagy Isten angyala. Istennek van angyala. Ki az Isten szó mögött rejlő személy? Az atya. És az angyal szó mögött kicsoda? A fiú Isten, a Szent Háromság második személye. Az atya Istennek az angyala a fiú Isten. De miért nevezi angyalnak az Úr Jézus Krisztust, ha ő teljes Isten? Tudjátok miért? Az a szó, hogy angelos, azt magyarra úgy fordítjuk, hogy küldött. Küldött. Jézus Krisztus, teljes Isten, az Atya által küldött személy, aki jelen van az egész Ótestamentumban, Izrael történelmében. Az Atya részéről, aki elküldte a fiát, hogy ő legyen az, aki megteremti az embert, aki kihozza Ábrahámot Ur-Kaszidimból, aki kihozza Izrael népét, aki vezeti Izrael népét, aki illeti a prófétákat. Mindenütt az Ótestamentumban, tehát az Úr angyala nem más, mint a Szent Háromság második személye, az Úr Jézus Krisztus, és azt mondja az ige, ő teljes Isten. Én vagyok, ismétlem a hatodik verset, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Hát, ez elég bizonyíték, ugye? Hogy az Ótestamentumban ez a kifejezés bárhol, nagyon sok helyen megtalálható, az Úr angyala, vagy Isten angyala kifejezés azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus az Atya Istennek a küldötte. Ő maga Isten. Hát, nagyon sok ilyen szöveget olvashatnék föl, ahol az Úr angyala szerepel, például a Mózes második könyve, 14. fejezete, 19. verse, 23. fejezete, 20. versétől a 23. versig. Mózes negyedik könyvében, a 22. fejezetben szerepel többször a Bálám esetében az Úr angyala. A Bírák könyvében a 6. fejezet, 11. verse, a 6. fejezet, 16. verse, 22. 23. versei, a Bírák könyve 13. fejezete, 3. 9. verse, és a Zakariás könyve 3. fejezete, 1. versétől a 7. ahol Józsua a főpap, s mellette áll az Úr angyala és Sátán is. Hát nincs időm ezeket mind felolvasni, de elég bizonyíték ahhoz, amit felolvastam, hogy Jézus Krisztus nem teremtett lény, habár az angyal szót használja, de a Biblia önmagát megmagyarázza, és azt mondja, hogy ez a kifejezés Jézus Krisztusra utal, mint az Atya Isten küldöttére, aki jelen van az ótestamentumi időben, és az Atya Isten elküldte a fiát az új testamentumi időben, és megszületett Mária által, testet öltött. Az új testamentum milyen értelemben, hogy és hol bizonyítja azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten? Hát, olvassak fel néhány ilyen szöveget az Új Testamentumból, hiszen most ezzel foglalkozom, miután befejeztem a bizonyítékok előadását az Ótestamentumból. Hadd lássuk, hogy a Márk evangéliumában, a második fejezetben mit mond a Szent Ige Jézus Krisztusról, aki testet öltött, aki közénk jött, hogy teljes Isten volt, vagy egy teremtett lény, teremtője, vagy teremtett lény az Úr Jézus Krisztus, az Ótestamentum szerint ő a teremtő. A Márk evangélium a második fejezetében, olvasom az 5. verset, az 5. verstől már, ezt a szakaszt, de főleg a Márk evangéliuma második fejezet 5. verse érdekel. Jézus pedig azoknak hitét látván, tehát hoztak egy beteget,
és leengedték az Úr Jézus elé, és amikor látta a négy barátnak a hitét, hogy milyen szeretettel és hittel hozták ezt a beteget Jézus elé, a következőket mondja az Úr Jézus. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutta ütöttnek, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valána pedig ott némely írástudók, akik ott ülnek vala, szívükben így okoskodván, mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól, kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül Isten. És igaz, a bűnöket senki nem bocsáthatja meg. Sem a lelkész, sem a prédikátor, sem a pap. Egyedül Isten. Amikor Jézus azt mondja, fiam, megbocsátottak a bűneid, azt mondja, én teljes Isten vagyok, tehát én megbocsátottam a bűneidet, mert én Isten. Rendelkezem azzal a joggal, hogy az emberek bűneit megbocsátom szeretetemből. Főleg akkor, ha belátják azt a bűnt előttem, és bocsánatot kérnek. Hát akkor Jézus teljes Isten az Új Testamentum szerint, mert ő megbocsátja az emberek bűneit. Igen ám, de vannak olyanok, akik azt állítják, hogy hát nagyon jól ismerjük a Bibliát, és azt fogják mondani, hát de Isten azt mondta, hogy a hegyi beszédben, a Máté 5. fejezetében, hogy a Hesbitek a 6. fejezetben, hogy ha meg nem bocsátjátok az embereknek a bűneit, aki megbocsátja az embereknek a bűneit, annak Isten is megbocsát. Ó, tehát az embernek is, a teremtménynek is van joga megbocsátni a bűnöket. Na csak tévedés ne essék. Arról van szó, hogy én megbocsáthatok valakinek, aki vétkezett ellenem. Az keresztényi kötelességem, hogy megbocsássam az illetőnek az ellenem elkövetett vétkét. Mert ha meg nem bocsátom, Isten sem bocsátja meg a bűnömet. Csak ilyen értelemben van jogunk valakinek a bűnét megbocsátni, amikor ellenem vétkezett. Nem általában. Istennek van joga csupán a bűnt megbocsátni, mert aki magára vállalja az Isten szerepet, és bocsátgatja az emberek bűnét, pap, lelkész, prédikátor lévén az illető elveszi Istennek a szerepét, azaz káromlást követ el. Ezt jegyezzük meg jól, csak Istennek van joga, a teremt Istennek van joga megbocsátni a bűnöket, és Jézus teljes Isten, tehát neki joga volt megbocsátni a bűnöket. A János evangéliumából is származik nagyon sok bizonyíték, hogy Jézus Krisztus teljes Isten. Nem egy teremtmény, ő a teremtő Isten. Hát ott van már az első fejezetben, az evangélium első fejezetében, hogy Jézus Krisztus teremtette meg a földünket, ő a teremtő, minden ő általa lett olvasó, mint itt az első fejezet, tehát a János evangéliumában vagyok, az első fejezetben, és itt az első fejezetben azt találom, hogy minden ő általa lett, az Úr Jézus által, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Nagyon, nagyon fontos bizonyíték. Ő a teremtő, nem a teremtett lény. Ő a teremtett Isten. A János evangéliumában nagyon sok helyen találjuk azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten. Például a János evangélium a 10. fejezet 30. versében én és az Atya egy vagyunk, egy milyen szemszögből? Hát a természetünk egy. Ő is teljes Isten, én is teljes Isten vagyok. A Pál leveleiben találjuk nagyon sok helyen azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten. Például a Kolossébeliekhez írt levél első fejezete 19. versét, ha összehasonlítom a második fejezet 9. versével, azt találjuk ott, hogy és ő benne lakózik test szerint az Istenség egész teljessége. Kiben? Ott a Kolossé levélben azt mondja Pál apostol által a Jóisten, hogy Jézus Krisztusban. Hát megtaláltuk ezeket a nagyon fontos bizonyítékokat. Adjuk meg a választ. Nem, Jézust nem teremtette, és nem szülte meg az Atya. Soha. Jézus, úgy mint az Atya Isten, teljes Isten, öröktől fogva létezik, és örökké létezni fog. Teljes Isten. Hadd fogadjuk el őt, a teljes Istent, mint megváltónkat. Mert csak Isten képes megváltani az emberiséget. Egy teremtett lény soha. Jézus Krisztusnak a megváltói tevékenysége munkája teljes értékű, mert ő maga teljes Isten. Fogadjátok el a Biblia tanítását,
hogy igenis, a Biblia arról tanít, arról az Istenről, aki az Atya, teljes Isten, a Fiú, Jézus Krisztus, teljes Isten, és majd a következő előadásokban beszélni fogok a Szentlélekről is, a Biblia alapján, hogy ő is teljes Isten. Adjuk át magunkat imában ennek az Úr Jézus Krisztusnak, aki teremtő, nem teremtett lény, teljes Isten, a megváltónk és közbenjárunk. Imádkozzunk együtt. Szerető Jézusunk, átadjuk az életünket neked. Legyen szabad kezed az életünkben. Foglald el a helyedet, ami életünk kellős közepébe. Adj mennyei bölcsességet megérteni ezeket a bibliai igazságokat, és követni azokat. Nem szeretnénk téged sértegetni azzal, hogy te egy teremtett lény vagy, hogy neked kezdeted van. Nem, mert te önmagadról meggyőztél a Biblia alapján, hogy te teljes Isten vagy. Így megalázkodunk előtted, imádunk és szeretünk. Tartsd meg a szeretetünket mindörök.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Láthattuk azt, hogy nagy különbség, létezésbeli különbség van a teremtő és a teremtmény között. A teremtményeknek van kezdetük, lehet végük, elpusztíthatóak, de állandó függésben vannak ugyanakkor. Ezzel ellentétben Istennek nincs kezdete sem vége. Nem lehet elpusztítani, és senkitől sem függ. Élete van önmagában. Jézus Krisztusról pedig azt tanítja az ige, hogy ő a teremtő, akit úgy ismerünk meg az Ószövetségben, mint az Úr angyala, akit az Atya elküldött, hogy legyen az emberekkel. Az Új Szövetség ígéi szerint is láthattuk, hogy Jézus Krisztus, mint megbocsátó Isten mutatkozik meg. Jézus Krisztust a Szentírás teljes Istenként mutatja be, aki teremtő, megbocsátó és megváltó Istenünk, aki öröktől fogva létezett, és létezni is fog. Amen.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Bartalis János megpróbáltatásban. És szól a hang, megpróbáló nehéz időkben. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmét? Nyomorgatás-e? Szorongató keserűsége? Üldözése? Éhsége? Mezítelensége? Veszedelem-e? Fegyver-e? És felel a hang, világtávlatú átható. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, és semmi egyéb teremtett állat el nem szakaszthat minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

0: hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Kedves hallgatóim, nyissuk meg Istennek igét, Ésaiás próféta könyvéhez, az 53. fejezet 6. verséhez. Az íge ezt mondja itt: mindnyájan, mint juhok eltéve jöttünk, kiki az ő utára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Meghívnám önöket, hogy a legnagyobb bűnről elmérkedjünk. Mint emberek megszoktuk, hogy különbséget tegyünk a dolgok között, minőségi vagy mennyiségi szempontból. Ugyanúgy erkölcsi és etikai kritériumok szerint ítéljük meg a cselekedeteket és a szavakat. Sőt, egy mélyebb szinten, lelki értelemben jóknak vagy rosszaknak minősítjük gondolatainkat, érzelmeinket és indulatainkat. Ez a lelkismeretnek a hatásköre. Igaz, hogy a társadalmi normák, előírások, a büntető törvénykönyv, a jogrend csak a külsőleg megnyilvánuló bűncselekményeket ítéli el. Isten ellenben, aki ismeri az emberek szívét, mérlegre helyezi a belső, a rejtett dolgokat is. Az ítélet napján számot kell adjunk majd minden gondolatunkért és tettünkért. Felelősségünk kiterjed úgy az elkövetett jóra vagy rosszra, mint az el nem követett jóra vagy rosszra. Az ige azt mondja, aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak. Jakab apostol leveléből idéztem a 4. fejezet 17. versét. Ahogyan létezik egy legnagyobb jó, ugyanúgy létezik egy legnagyobb rossz. A szeretet a legnagyobb jó, a szeretet hiánya pedig a legnagyobb rossz. Ebből származnak az Isten és az embertársaink elleni bűnök. Szóljunk tehát a legnagyobb bűnről. Alapigénk azt mondja, hogy mindnyájan, mint juhok eltévajettünk, kiki az ő utára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvette. Mielőtt mélyebben elemeznénk ezt a bibliarészt, hadd említsek egy szomorú tapasztalatot, mely erről a bűnről szól. Egy fiatal feleség első gyermekét várta. A születendő kisdet számára elkészítették a szobát. Rendben, tisztaságban várták a nagy eseményt. A szobafalait játékbabák, lovacskák és más játékok és rajzok díszítették. A bölcsőt fehér csipkés sejem borította, rajta pihés kis takaró és két pár gyermekcipő. Az egyik piros, a másik kék, mert nem tudták még, hogy lány vagy fiú gyermekük lesz. Amikor megjelentek a szülési fájdalmak, férje rögtön kórházba vitte őt. Az állapota mind válságosabbá lett, s az orvos szánalommal és ugyanakkor tapintatosan tudomására hozta, hogy súlyos komplikációk miatt műtésre kerül majd sor. Megmagyarázta a fiatal asszonynak, hogy a műtés az ő életét fogja megmenteni, de a gyermek számára túl késő már, hogy tehessen valamit. Az orvos elmondta később ennek,

a nőnek fájdalmát, kétségbeesését. Várta a férjét, aki a papot is meg kellett hívja, az egyházuknak megfelelő szertartás elvégzéséért. Az orvos is felhívta a lelkészt, és elmondta neki a történteket. Meghívta őt a kórházba, de a lelkész mentegetőzött, mondván, hogy foglalt azon a napon, és hozzátette, hogy az adott helyzetben az orvos is, vagy pedig egy asszisztensnő is biztosíthatja a gyermek számára a szükséges ritust. Majd letette a kagylót. Sokan azt gondolják, hogy a bűn egy vallásos tanításnak a visszautasítását jelenti, vagy engedetlenséget az isteni parancsolatokkal szemben. Ha leszűkítjük a bűnnek fogalmát, nem tudjuk megérteni annak halálos természetét. Mit mond Ésaiás próféta? Mindnyájan eltévejettünk, vagyis eltávolodtunk Istentől és embertársainktól. Így fogalmazza meg a bűnt, ki az ő utára tért. Igen, ez a bűn, az énnek uralma. Isten és fele barátaink róvására tesszük ezt. Saját útunkat követjük, attól függetlenül, hogy jó vagy rossz, erkölcsös vagy erkölcstelen. Krisztusnak útja merő ellentétben áll ezzel. Az ige azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd vele barátodat, mint magadat. Ez az evangéliumnak s a kereszténységnek lényege. A nagy parancsolat egyaránt megemlíti elménket, szívünket és fizikai erőnket. Jézus szavaiból megértjük, hogy a bűn lényege a szeretetnek hiánya. Másképpen fogalmazva, bűnt jelent az, ha elhanyagolom embertársaimnak szükségleteit. Erre vonatkoznak a próféta szavai, ki az ő utára tért. Az említett lelkész érzéketlen maradt egy kétségbeesett édesanya szenvedésével szemben. A Szentírás az irgalmas samaritánus példázatában mutatja be ezt a bűnt. Hadd olvassunk Lukács evangéliuma 10. fejezetéből, a 25. verstől kezdve, itt jelenik meg az irgalmas samaritánusról szóló példázat. És ime egy törvénytudó felkele kísértvén őt is mondván, Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak. A törvényben mi van megírva? Hogyan olvasod? Az pedig felelvén mondta. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak. Jól feleltél. Ezt cselekedd, és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak. De ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta. Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és a rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra helyre ment, és azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indula. És hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vívja a vendégfogadó házhoz, és gondját viseli neki. Másnak pedig elmenőben két pénzt kivévén ad a gazdának, és mondané ki, viselj gondot reá, és valamit ezen felül reá költesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért, kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig mondta. Az, aki könyörült rajta.
mondta azért néki Jézus, eredj el, és te is, aképpen cselekedjél. Mit mond az ige? Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra helyre ment, és azt látta, elkerülé. A samaritánus viszont könyörületességre indula. Az Úr Jézus utolsó látogatását tette Galileából Jeruzsálembe. Példázata egy valóságos esetről szólt. Az igazi vallásról szólt, mely a tanításokon és szertartásokon túl a szeretet cselekedeteiből áll. Nem akart vitát kezdeni az írástudóval, aki egyébként őszinte kérdéssel fordult hozzá. A választ maga a kérdező adta meg, és Jézus megerősítette azt. Ilyen formán a rabbik nem tudták őt vádolni, mert egy közülük való tanítónak válaszát helyeselte Jézus. Megváltunk, a törvényt annak isteni egységében mutatta be. Rávilágított arra, hogy lehetetlen a törvénynek csak egy részét betölteni, a többit pedig áthágni, mert ugyanaz az elv hatja át az egészet.

Olvassuk újra Lukács evangélium a 10. fejezetének 37. versét. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Az írás tudó Mózes 5. könyvéből idézett, ezek a szavak a Séma Izrael egy részét képezték, a Séma a hajdani Izrael hitvallása, hiszek egye volt, mert a zsinagógákban mondták egy szólamon. A Séma után a zsinagógának egyik tagja 7 részből álló imát mondott, mindenik rész után a gyülekezet ámennel válaszolt. A 6. és 7. rész között, ha jelen volt egy pap, elmondta az ároni áldást. Az ima után újra elhangzott a Séma Izrael. Ezeket az ígéket minden hithű zsidó megismételte naponta 2-szer, reggel és este, és ugyanakkor ráírta a kar és homlokkötőre. Ezen szavaknak mélyebb értelmét mégsem ismerték. Azt, hogy Istennek kell felajánljuk életünket, szellemi, lelki és testi erőnket, teljes valónkat. Az írástudó mentséget keresve magyarázatot kért Jézustól a felebarátra vonatkozólag. De ki az én felebarátom? Kérdezte az írástudó. A zsidók számára semmi kétség nem fért ahhoz, hogy a pogányok és a samaritánusok nem lehetnek felebarátaik. Ezek idegenek voltak, és ellenségeik. Egyedüli kérdés az volt, hogy a zsidók közül ki jöhetett számításba felebarátként. Például a papok és a léviták nem érintkezhettek bárkivel, és így tisztátalanokká legyenek szertartási szempontból. A pór nép számukra a bűnösöknek, az elesetteknek, vagyis a tisztátalanoknak tömegét alkotta. Az irgalmas samaritánusról szóló példázatával Jézus választ adott az írástudó kérdésére. A szeretet isteni képét vetítette eléje. A meg nem keményedett szíveket érzékennyé tette ez a válasz. Mindenki megérthette most már, hogy ki a fele barát. Jézus tulajdonképpen egy megtörtént esetre utalt. A pap és a lévita, akik elhaladtak a megsebzett ember mellett, jelen voltak és hallották Jézusnak szavait. Mindketten hazafelé tartottak a templomban végzett periódikus szolgálat után. Azzal az érzéssel tértek haza, hogy eleget tettek kötelességüknek. Isten az ő gondviselésében arra az útra vezette a papot és a lévitát, ahol a megsebesült szenvedett, hogy lássák, hogy annak az embernek szüksége van irgalomra és segítségre. A menny figyelemmel kísérte, ha szívük megindul-e az emberi szenvedés láttán. Az írástudó ismerte a törvény betűjét, de nem ismerte annak szellemét. Helyesen idézett a Séma Izraelből, de nem alkalmazta azt saját életében. Amikor Jézus bemutatta a megsebesített embernek esetét, helyén valónak tűnt neki az, ahogyan a pap és a lévita viszonyult a szenvedőhöz. Arra gondolt, hogy az oltárnak szolgái nem kellett beszennyezzék magukat, s azt sem kellett szem elől téveszteni, hogy a földön heverő ember samaritánus lehetett. Vagy bárki lett volna, lehet, hogy holt volt. Márpedig a papnak és a lévitának nem volt szabad, hogy holtat érintsenek, kivéve a közeli rokonokat. Akkor is 7 napig tisztátalanokká lettek. Milyen jó állarc volt a szertartásos fertőzés, szennyeződés, az önzés és közömbösség elfedésére. Utoljára egy samaritánus haladt el azon az úton. Ez nem félt attól, hogy beszennyezi magát. Nem gondolt arra, hogy a megsebesített ember zsidó lehet, sem arra, hogy fordított esetben egy zsidó nem jönne az ő segítségére. Sem arra nem gondolt, hogy azon a puszta helyen a gonosztevők őt is megtámadhatják. A nála levő olajat és bort az elsősegély adására használta.
saját ruhájával takarta be a szenvedőt, majd egy fogadóházhoz vitte őt, és gondját viselte az éjszaka idején. Másnap a fogadósra bízta a beteget, fizetett a gondozásért, és megígérte, hogy szükség esetén a költségtöbletet is kifizeti, amikor visszatér. És most Krisztuson volt a sor, hogy kérdést tegyen fel az írás tudónak. E három közül azért, kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? A törvénytanító óvakodott attól, hogy a samaritánus nevet kiejtse. Mégis helyesen válaszolt, ezt mondván, az, aki könyörült rajta. Ezután jöhetett Jézus intése. Eredj el, és te is akiben cselekedjél. Ezáltal mindenkorra választ kaptunk a felebarát kilétére vonatkozó kérdésre. White Helen a Jézus élete című könyvében azt írja, hogy Krisztus rámutatott, hogy felebarátunk nem csak az, aki egyházunknak tagja, és azonos hitet vall. Felebarátunk bárki, aki segítségünkre szorul. Minden megsebesített lélek, akit az ellenség összetört. Felebarátunk minden ember, aki Istennek birtoka. Befejeztem az idézetet. Krisztus példázatának mélyebb értelme van, mert az ő messiási tevékenységét jelezte. Zárójelben ismerjük be, hogy az ő üdv cselekedeteit gyakorlati módon nem a pap és nem a lévita, hanem a samaritánus vázolta fel. A templomi szertartásuk szintjén a papok és a léviták képviselték a messiás szolgálatát, de a jó cselekedetek, a szeretet által munkálkodó hit szintjén a samaritánus túltett azokon, akiknek minden tekintetben képviselniük kellett volna Isten fiának szolgálatát. Ezt a leckét meg kell szívlelnünk, kezdve azokkal, akik papi szolgálatot teljesítünk. Vétkünk még nagyobb lenne 2000 év után, ha érzéketlenek lennénk embertársaink szenvedéseire és nélkülözéseire.

Térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy a példázat Krisztusnak messiási tevékenységét jelezte. Sátán megcsalta az embert, megsebesítette, és kirabolta őt, s az úton heverni hagyta, hogy meghalljon. De mi megváltunk, megszánt minket szerencsétlen állapotunkban. Az örökkivaló dicsőséget felcserélte a földünkön reázúduló gyalázattal, hogy megváltson minket. Emberi természetünket vette fel, Sátán kísértéseinek, minden szenvedésnek, kínnak és halálnak kitéve önmagát. És amiképpen olvassuk Pál apostolnak a Filippibeekhez írott levele második fejezetében, Jézus Krisztus vállalta ezt a gyalázatot, ezt a hozzánk való leereszkedést, csak hogy megmentsen minket. Idézzünk Pál apostolnak a Filippibeekhez írott levele második fejezetéből a 6. és 7. verset, a 8. is lehet. Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Nagyon találnak ehhez az ige részhez Péter apostolnak is a szavai. Péter első levele, 2. fejezetének 24. verse. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Igen, Krisztus sebei által gyógyulánk meg. Befedezett minket az ő fetetetlenségének palástjával. Menedékhelyre vitt minket. Kifizette gondozásunknak díját, az isteni váltság díjat. Amikor Péter apostol azt mondja, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, az apoginomai ígét használja, ami azt jelenti hiányozni otthonról, elmenve lenni. Lelki vonatkozásban ez azt jelenti, hogy a sátán nem talál ránk a régi otthonunkban, régi állapotunkban. Azért, mert új otthonunkban vagyunk, Jézus Krisztusban. Íme ez az eredménye Jézus Krisztus keresztáldozatának a mi életünkben. Mielőtt kifizette volna váltságdíjat, Krisztus ezt mondta tanítványainak. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Visszatérünk néhány pillanatra az írástudó kérdéséhez. Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? A törvényben megtalálható a válasz. Szeresd Istent és fele barátodat. A szeretetnek gyakorlati bemutatása után Jézus cselekvésre szólítja az írástudót. Eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Ez Krisztusnak parancsa mindannyiunk számára. Sok a szenvedő, a nincstelen, a reményt vesztett, a legyőzött, úgy az élet küzdelmeiben, mint a hit harcában. Ne haladjunk el mellettük, mint a hajdani pap és a lévita. János apostol azt mondja, hogy ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Elmélkedésünk elején Ésaiás proféta könyvéből idéztünk, ki az ő útára tértünk, a világ tele van azokkal, és sajnos sokszor a keresztény egyházak is, azokkal, akik elhaladnak megpróbált embertársaik mellett, anélkül, hogy segítségükre jönnének. Mint juhok eltévejettünk. Eltévejettünk az Isten igazságuktól. Nagyon jó lenne, hogy komolyan megvizsgáljuk hitünk és vallásos gyakorlatunk alappilléreit,
hogy lássuk, bibliásak azok 100%-ban, vagy némely tanítások emberi hagyományokra épülnek, és nem a Szentírásra. Az eltévejedés második jelentése az önző életmód. Erre vonatkoznak a proféta szavai, ki az ő útára tért. Egy előző elmélkedésünkben említve volt a laodiceai lágy melegség. Laodicea Krisztus egyházának végidei szakaszát jelenti, és ugyanakkor annak lelki állapotát. Azt, hogy az utolsó napok keresztényei mindinkább elvilágiasodnak, fokozatosan elvisz az Isten félelem, a szeretet Isten és emberek iránt, elvisz az erkölcsi törvény tekintélye. Ezt szekularizációnak nevezzük, elvilágiasodásnak. Addig igazítják az evangéliumot a posztmodern társadalom igényeihez és kételkedéseihez, amíg elvész az evangéliumnak lényege. A liberális teológia pedig arra szakosította magát, hogy elméletileg megalapozza a hitehagyást. Az Istennel szembeni hűtlenség az embertársainkkal való kapcsolatainkra is kihat. Ésaiás próféta eltévejedésről szól, erkölcsi és lelki szempontból, és ennek etikai következményéről, az önző életmódról. A családi, az egyház és a társadalmi válságok erre a kettős eltévejedésre vezethetők vissza. David Cooper a Living God's Love, élvén Istennek szeretetét című könyvében azt írja, hogy az az egyház, amelynek tagjai elhanyagolják embertársaiknak szükségleteit, még ha helyes is a teológiája, nem használ sem Istennek, sem az embereknek. Az evangélium hirdetésére irányuló erőfeszítések élettelenek. A fáklyát ahelyett, hogy hordoznák, inkább botorkálnak vele, mert a szeretet lángja majdnem kialudt. Befejeztem az idézetet. Az efézusi gyülekezet, vagyis az apostoli korszak egyháza példakép maradt számunkra minden tekintetben. Hitük, életmóduk és ige hirdetési elkötelezettségük a legmagasabb szintet értékel.

Az apostolok cselekedetei könyvében így van jellemezve az ősegyház. Mindnyájan pedig, akik hívének, együtt valának, és mindenük közvala. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Dicsérvén az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. A hívők sokaságának pedig szíve lelke egy vala. Micsoda ígék ezek a kezdeti egyházról, az apostoli kor gyülekezetéről. A Jelenések könyve is nagyon pozitíven szól a kezdeti egyház tagjairól. Például a második fejezetben: tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. A kezdeti korszak vége felé sajnos megjelentek a hanyatlás jelei, és most már az íge azt mondja: de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Igen, drága keresztény testvéreim, fokozatosan elhanyagolták a szeretet elsődlegességét. Kezdett kialudni az, ami eleinte a hitélet lényegét jelentette. Az évszázadok során a keresztény egyház megismételte ezt a keserű tapasztalatot, és az utolsó egyház, Laodicea, nem kivétel ilyen értelemben. Napjaink legnagyobb szükséglete Krisztus szeretetének gyakorlati megtapasztalása. Jézus Krisztus, mint Istennek hű tanúja, az egyedüli megoldásról szól, amikor azt mondja: azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ez a jelképes ige a Jelenések könyve 3. fejezetének 18. versében a szeretet által munkálkodó hitre vonatkozik. A végidők egyháza gazdagnak véli magát, és ugyanott olvashatjuk: ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Ha arra gondolunk, amit Istentől kaptunk, a Szentírás világosságára, az üdvösség kegyelmére, akkor gazdagoknak mondhatjuk magunkat. Ha viszont arra tekintünk, amit másokért teszünk, szegényeknek mondhatjuk magunkat. Néha prozelitizmusnak minősítik az evangélium hirdetését, és azt állítják, hogy mi keresztények vagyunk már 2000 esztendeje ezen a vidéken, ebben az országban. De a tomboló korrupció, a karhatalom elégtelensége, az általános erkölcsi és társadalmi válság más képet nyújt a magát nagyon kereszténynek hívő társadalomról. A hajdani izraeliták is úgy vélték, hogy ha Ábrahám leszármazottai, akkor igazi izraeliták és Isten országának örökösei. Mégis Jézus Krisztus felrotta nekik, hogy habár Ábrahámnak testi utódai, mégis nem az ő cselekedeteit ismétlik, hanem a hazugság atyának dolgait teszik, Sátánnak munkáit. Keresztelő János pedig megtérést hirdetett azoknak a zsidoknak, akik Isten népének vallották magukat. Vajon nem kell újra evangelizálni a keresztény országokat? Nem kell újra és újra Istenhez térnünk? Most, amikor az utolsó jövendőlések teljesednek, és Krisztus visszajövetele oly közel van, nem kellene többre törekedni, mint a keresztény vallásnak csupán kulturális és liturgikai értékeire? Sokaknak állapota, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, hűen van bemutatva a Laodiceához intézett üzenetben.
azok, akik ismerik az igazságot, nem értik annak mélységét. Hiányzik Krisztusnak szeretet a szívükből és életükből. Az utolsó idők keresztényei dicsekedhetnek a szakértők sokasságával, mert léteznek szakértők a szónoklásban és írásban, a közigazgatásban, ügyvezetésben. Vannak szakértők az információk kezelésében, a pénzügyi kérdésekben, a nevelésben, az egészségügyi téren, és az evangelizálásban is. Mindezek jók és hasznosak. De hol vannak a szakértők a Krisztus szeretetében? Hol vannak azok, akik megkeressék a szomorú szívőeket, a nincsteleneket, a magányosokat, a betegeket, azokat, akik, amint Pál apostol mondja, Krisztus nélkül valók, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségétől távol valók, reménység nélküliek, és Isten nélkül valók. Természetesen, hogy minden keresztény felekezetnek vannak tervei ezen a téren, és tesznek többet vagy kevesebbet szociális téren, de messze vagyunk még attól, ami az ősegyházban történt. Márpedig a proféciák erre is kitérnek, és a kezdeti kegyesség újraéledését ígérik. Egy evangélista azt mondta, hogy egy kicsapongó életet élő fiatalembernek ezeket a szavakat intézte. Isten szeret téged, és a te megtérésedet várja. És erre jött a válasz. Belefáradtam, és belebetegedtem minduntalan a szeretetről hallani. Látni szeretném a szeretetet megtestesülve. Ezt tette Jézus. Megtestesítette a szeretetet. De ember közelbe hozni az ő tettét azt jelenti, hogy mi magunk legyünk a megtestesült szeretet. Hol vannak a krisztusi szeretetnek szakértői, akik hatni tudjanak a modortalan halászokra, a tanulatlan bűnösökre, az agyafúrt filozófusokra, mindenkire? Hol vannak azok, akiknek mosolya eszünkbe juttatja Krisztus hegyi beszédét? Krisztusnak oly tanítványokra van szüksége, akik által az embereknek ajándékozhatja magát újból és újból. Isten a szeretet. Akik Istenből valók, szeretnek. Drága keresztény testvéreim, ne felejtsük el, hogy a bűn mélyebben hat az elméleti hitehagyásnál. A legnagyobb bűn az, hogy ki az ő útát járja, Isten és fele barát iránti szeretet nélkül. A laodiceai keresztények gazdagok ismeretben, de szegények a szeretet cselekedeteiben. Ők búzgolkodnak a templomi szolgálatokban, mint a hajdani pap és a lévita, de az útfélen heverő megsebesített fele barátjukat lehet, hogy nem veszik észre. Jézus Krisztus a tűzben megpróbált aranyat kínálja fel, a szeretet által munkálkodó hitet. A mindenféle terület szakértői nem helyettesíthetik a krisztusi szeretet szakértőit. Kérjük Istentől imáinkban, hogy a szeretetnek tanítványai legyünk az ő szent lelke által.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

A utóbbi két alkalommal az Isten törvényéről folytattunk tanulmányozást, hiszen a Jézus követésének ez is a része, hiszen Jézusról azt mondja a Szentírás, hogy ő úgy jött ide közzénk, az emberi család közzé, hogy az Isten törvénye az ő keble közepette volt, és az volt a gyönyörűsége, hogy az Isten törvénye szerint éljen. Beszéltünk arról, hogy nekünk hogyan kell viszonyulni a törvényhez. Nem mindegy, hogy az Isten törvényéhez mi emberek hogy viszonyulunk. Ne a tilalmat lássuk benne. Ne úgy közeledjünk hozzá, hogy meg akarjuk tartani azt, amit a törvény előír. Ne úgy közeledjünk hozzá, hogy nem tesszük azt, amit a törvény tilt, és utána ezzel be is fejeztük. Ne megtartani akarjuk, hanem betölteni, amiért Jézus is jött. Mert a törvény betöltése a szeretet, és Isten azt akarja, hogy a szeretet alapelve alakuljon ki az életünkben. Ennek ellenére mégis vannak az életünkben olyan pontok, amik úgy aggodalommal töltenek el bennünket, ha magunkba nézünk, ha őszintén vizsgáljuk az életünket, akkor még mindig egy kicsit olyan szorongással tekintünk előre, a jövőre, amikor majd meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. És a Szentírás elég határozottan hangsúlyozza azt, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell jelenni Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint a testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. Azonban szeretném mindjárt az ige szolgálatom előtt János apostolnak a levelét olvasni, amely egyfajta bizakodást ad nekünk ebben a nehéz, egy kicsit szorongással teljes érzésünkben. János apostol az első levelének 4. fejezetében írja a következőket, a 16. verstől a 19-ig. Tehát János apostol első levele 4. fejezetének 16. versétől így olvasom az igét, és mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljesé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljesé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Idáig az ige. Ahogy említettem is, Pál apostol azt írja a korintusiakhoz írott levelében, hogy nekünk mindannyiunknak be kell jelennünk a Krisztus ítélő szék előtt, hogy aszerint vizsgáltassunk meg, és jutalmaztassunk meg, amint egy testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. Jakab apostol pedig elmondja, hogy ez a megvizsgálás, ez az Isten törvénye szerint lesz. A szabadság törvénye szerint, ahogy fogalmaz ő, az erkölcsi törvény, a 10 parancsolat fogja a megvizsgálás mértékét adni. És Isten minden cselekedetet előhoz. Prédikátor könyvében olvassuk, hogy nem számít, hogy titkos az, nyilvános, Isten mindent lát. Ő ott is nézi a mi életünket, ahol mi nem gondoljuk. És amikor az ítéletre kerül a sor, akkor Isten mindent előhoz. Az elítéltetésünkhöz elég az is, mondja Jakab, ha csak egyetlen pontján vétkezünk a törvénynek. Mert aki egy ellen vétkezik, azt mondja az apostol, olyan, mintha az egésznek megrontásában bűnös lenne. Jakab ezt azért fogalmazza így, mert aki az Isten szeretet alapelvét egyetlen ponton megtöri, az tulajdonképpen magát a szeretet alapelvét töri meg. Teljesen mindegy, hogy hány ponton. Nem szeret. Nem szereti az Istent, vagy éppen nem szereti a fele barátját. Nem számít, hogy hány ponton. A szeretet ugyanis vagy van, vagy nincs. És nagyon fontos az is, testvéreim, hogy Isten tudja, hogy a bűn hatalma miatt a cselekedeteink önmagukban nem tudják hűen tükrözni, kifejezni az igazi lényünket. Ezért Isten nem csupán a külső cselekedetek alapján ítél meg, ő nem azt vizsgálja, mint mi, hogy amikor egy másik emberrel kapcsolatba kerülök, akkor látom, hogy milyen a cselekedete, és annak alapján megítélem őt. Az Isten nem így nézi. Az Isten a szíveket vizsgálja.
a belső lényünket, hogy belülről milyen késztetés jön ki. Isten figyelembe veszi és bűnnek ítéli meg azt, amikor tényleges cselekedet még nem is történt. Már említettem Jézusnak a hegyi beszédből ezt a gondolatát, amikor ő a törvényt magyarázta az őt hallgató embereknek, és azt mondta, megvan írva, hogy ne paráználkodj. Ezt meg lehet tartani úgy betű szerint, úgy külsőleg. Jézus azonban el akarta mélyíteni ennek a parancsnak a követelményét. És azt mondta, ha gonosz kívánsággal tekintesz a másikra, már vétkeztél azzal a te szívedben. Nem történt semmi, de Isten úgy tekinti, mintha megtörtént volna. Ha valaki a szívében azonosul a bűnnel, ha átadja magát és megfogan benne. Ugyanakkor viszont ennek pont az ellentéteként azt találjuk a Szentírásban, hogy Isten nem tulajdonítja nekünk azt a bűnt, amit csupán gyengeségből, erőtelenségből követtünk el, de az akaratunk nem volt benne. Rómabeliekhez írott levél 7. rész 20. versében például azt olvashatjuk, hogy amikor egy ember gyönyörködik már az Isten törvényében, de ott van a másik törvény a tagjaiba, aminek nem tud ellenállni. Nem tudta még legyőzni magába.

embernek. És ez egy csodálatos kegyelem. No, ez az egyik oldala a kérdésnek. Nekünk meg kell jelenni az Isten ítélő szék előtt, és a törvény alapján meg leszünk ítélve. A másik oldalon viszont a Bibliának egy nagyon határozott üzenete van, és mintha teljesen ellent mondana az előzőnek. Pál apostol az Efézusiakhoz írott levelében mondja a második fejezet 8.-9. versében, hogy kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. A cselekedeteink tehát nem minősülnek érdemszerző tényezőnek az Isten ítéletében. Az üdvösséget csak kegyelemből nyerjük el, Isten ajándékaként. Ezért imádkozott Pál úgy, hogy Uram, találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Ez az ellentmondásosság az első hallásra nagyon furcsa érzéseket és gondolatokat válthat ki bennünk. Azt sugallja, mintha Isten nem akarná figyelembe venni az én jó cselekedeteimet. Én igyekszem, és az Isten azt mondja, hogy ez nem számít. Nem cselekedetekből leszel megtartva, csak kegyelemből. A megtartás tehát, az üdvösség, az csak kegyelemből lehet. De amikor a rossz cselekedetekről beszél a Biblia, akkor azt mondja az Úr, hogy ő előhoz mindent, a titkosakat is. És ez egyfajta zavart idéz elő bennünk sokszor, az ige szavaival kapcsolatban. Éppen ezért felvetődnek azok a kérdések, hogy mi hát az igazság? Megítéli az Isten a cselekedeteinket, vagy nem? Jelentőségük van a cselekedeteinknek az ítéletben, vagy nem? Egyáltalán mit ítél meg az Isten, amikor nekünk elé kell állni? Milyen módon ítélkezik felettünk? Van-e valamilyen kapcsolat az üdvösségünk és a törvény szerinti cselekedeteink között? Ezek olyan kérdések, amelyek felmerülnek az emberben, a hívő emberben. Mert mi üdvözülni szeretnénk. Örök életet szeretnénk nyerni. De hogyan? Pál apostol a rómaiakhoz írott levél 8. fejezet első versében egy csodálatosan szép dolgot mond el. Már a sorozat kapcsán utaltam erre a gondolatra, most újra hadd hivatkozzak rá. A 8. fejezet első versében azt mondja az apostol, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Itt megint azonnal jön belőlünk a kérdés, hogy de miért nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak? Mit jelent nekünk Isten ítéletében az a tény, hogy Jézus Krisztusban vagyunk? Mit jelent ez? Ez a körülmény mindenek előtt egy jogi helyzetet teremt számunkra Isten ítéletében. Jézus Krisztusban lenni azt jelenti, hogy helyet cseréltünk Jézussal. Ő az én helyembe áll, és elviseli az én általam elkövetett bűnöknek a büntetését, én meg az ő helyébe kerülhetek, az ő neve alatt az Isten ítéletébe. Ezért úgy mehetek az ítéletre, mintha én éltem volna azt az életet, amit Jézus élt. És a felolvasott igét, amit János leveléből olvastunk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világba, ebben már benne van az, hogy Jézus által van bizakodásunk az ítélet napjához. Mert ahogy ő van, és ő hogy van? Teljesen büntelennek, tisztának, szentnek. És azt mondja János, hogy na, ahogy ő van, úgy vagyunk mi. Mert helyet cseréltünk. És most én vagyok az ő helyébe. És Isten nekem tulajdonítja ezt, hogy én tiszta, szent, ártatlan vagyok. Ezért van bizakodásunk az ítélethez. Jézussal helyet cserélve, már reménységgel, bizakodással tekinthetünk előre az ítéletre. Krisztussal ugyanis úgy bántak, ahogy mi érdemeltük volna meg. Azért, hogy mi pedig olyan bánásmódba részesüljünk, amilyet ő érdemelt volna a szent és tiszta életéért. Elítélték őt a mi vétkeinkért, amihez neki semmi köze nem volt. Mi pedig Krisztusban
felmentést kapunk az ő

igaz életében, amihez meg nekünk nincs közünk, mert mi nem tudtunk olyan tiszta életet élni. Éppen ezért, kedves barátaim, testvéreim, nem azon kell aggódnunk, hogy az Isten mit gondol rólunk, mert mi helyet cseréltünk. Nekünk azon kell aggódni, hogy mit gondol Krisztusról az Isten. Az, hogy rólam mit gondol az Isten, az a Golgotán beteljesedett. Az Isten azt gondolta, hogy a bűn zsoldja a halál, és Krisztusnak meg kellett halni érte. És most nekem arra kell gondolni, mit gondol az Isten Krisztusról, a szent, tiszta, ártatlan Jézusról. Mert ő nekem tulajdonítja ezt az életet. És én az ő igazságába öltözött vagyok. És ezért van bizakodásom az ítéletre, az Isten előtti megállásra. Zakariás próféta könyvében találjuk leírva, hogy mi történik, milyen módon történik a megítéltetésünk eseménye az Isten előtt. Zakariás könyvének a 3. fejezetében talán olvassuk is el ezt a részt. Zakariás könyve 3. fejezetének az 1. versétől a következőképpen, a 4. verséig. Azután megmutatá nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondá az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögéhez. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta neki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Ebben az ítéletben mindenek előtt ott van az Úrnak angyala, aki nem más, mint Jézus Krisztus, ami közben járó főpapunk, aki mindig kész a védelmébe venni a bűnbánó bűnösöket. Másrészt ott van Józsua és a barátai, és hogyha ezt a fejezetet tovább olvassuk, a következő versekben azt mondja, hogy ezek az emberek jelképes emberek. Józsua és a barátai jelképes férfiakként állnak az Úr előtt. Mindannyiunkat jelképeznek, mert mindannyiunknak meg kell egyszer állnunk az Isten ítélő szék előtt, az Úr előtt. És ami ott Józsuával és a barátaival történik, az velünk történik. Azt akarja bemutatni az Úr, hogy miképpen történik az ő előtte való megállásunk. És természetesen ebben az esetben ott van a mi elmaradhatatlan társunk, Sátán, az ellenség, az atyafiak vádolója, aki nem szűnik meg éjjel-nappal vádolni bennünket az Isten előtt, rámutatva a mi hibáinkra és bűneinkre. Az Isten kegyelme azonban, hogy nem csak a vádoló állott, hanem az Úrnak angyala is, aki az angyaloknak azonnal a parancsok sorozatát ossza szét. És a vádoló mindig a bűnökre mutat rá. Ebben a felolvasásban, beszámolóban, Zakariás könyvében nem találunk olyan utalást, hogy Zakariás a vádakkal szembe valamit fel tudott volna hozni a maga védelmére. Vajon miért? Mert Sátán nem rágalmazóként állott. Nem kitalált dolgokkal vádolja sem Józsuát, sem bennünket majd, amikor meg kell állni. A valós dolgokat mondja el. Azokat, amik megtörténtek, amiket elkövettünk, amik tényleges bűnként nehezednek ránk, és nyomják a lelkünket. Ezeket említi meg. Ez az ember, aki most az Úr előtt áll, ilyen és ilyen vétkekkel terhes. És Józsua ezért nem tud szólni egy szót se, mert minden igaz, amit ellene mondanak. Ahogy a bűn megfertőzi, beszennyezi a jellemünket, úgy jelképezi Józsua szennyes ruhája a bűnnel szennyezett lelkünket. Ézsaiás könyvében találunk ilyen megfogalmazást, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Valahol minden cselekedetünkhöz szinte az önzés tapad. Sokszor még a szeretetünkhöz is. Mi azért szeretünk valakit, mert. És indokoljuk. Nem egyszerűen csak szeretünk, hanem azért, mert ő is szeret engem, vagy éppen a családom tagja és közel áll hozzám.
vagy szeretünk akkor, hogyha feltételes módon, ha majd ő is fog szeretni, ha majd ő is úgy viselkedik. Tehát vagy valami már megtörtént, és azért szeretjük, vagy feltételes módon. A vádakkal szemben tehetetlenül hallgató vádlott egyszer csak a parancsok sorozatát hallja az Úr angyalának a szájából. Az első parancsával Jézus elhallgattatja a vádolót. Valószínűleg ez úgy történt, erről nem számol be Józsó, ezt már csak feltételezzük, a Szentírás különböző kijelentései alapján, hogy nyilvánosságra hozta azt a körülményt, hogy azokért a bűnökért, amivel vádolja ezt az embert, ezeknek a bűnöknek ő volt a szerzője. Ő állította a csapdát ennek az embernek. Ő vezette rá erre a bűnre, és tulajdonképpen ez az ember az ő áldozata. Ő a felelőse ezeknek a bűnöknek. Ez egy kicsit úgy történhet ott is, mint amikor Jézus elé vittek egy alkalommal egy bűnös nőt, egy parázna nőt, akit tetten kaptak. Oda vitték azok az emberek, akik rávették ezt az asszonyt, belevitték abba a helyzetbe, hogy ilyen életet éljen. És Jézus elé úgy vitték oda, hogy tetten kapatott és méltó a halálra. De arról nem beszéltek, hogy ők voltak a szerzői ennek az életmódnak. És talán az első követ rá is dobták volna az asszonyra, ha Jézus nem kezd írni a porba gyorsan. És ezek az emberek nem látják meg azt, hogy Jézus az ő bűnüket írja le, és fedi fel, és hozza nyilvánosságra. És amikor rádöbbentek, hogy Jézus tudja azt, amit ők úgy gondolták, hogy titok, akkor megszégyenülten elmentek. Sátánt is így leplezi le az Úr, és hallgattatja el. Ez az első dolog, amit tesz az ő elhallgattatása érdekében. Azonban Jézus itt nem áll meg. Tovább lép. Miután Isten a vádolót elhallgattatja, a másik parancsával elvégzi azt Józsuán, amit a saját erejéből ez az ember nem lett volna soha képes megtenni. Azt mondja azonnal a mellette álló angyalnak, az Úr angyala, vegyétek le róla a szennyes ruhát. És hogy mi ez a szennyes ruha, azt Józsuának azonnal meg is magyarázza. Lásd, levettem rólad a te álnokságodat. A harmadik parancsával pedig arra ad utasítást, hogy a szennyes ruháitól megtisztított, megszabadított embert ünnepi ruhába öltöztessenek fel. Ha a szennyes ruha a mi bűnnel fertőzött jellemünket és életünket jelenti, a mi álnokságainkat, ahogy az igében olvassuk, akkor ez az ünnepi ruha ez nem jelenthet mást, mint a Isten által megtisztított életet, amit ő nekünk ajándékoz. Erről a ruháról a Jelenések könyvében olvashatunk egy szép megfogalmazást. És onnan tudhatjuk meg, hogy mi is ez a ruha, amibe felöltözhetünk, amibe az Úr angyala öltöztet bennünket. A Jelenések könyve 19. rész 8. versében olvashatjuk azt, adatott azoknak, hogy felöltözzenek tiszta, ragyogó gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. Két dolgot mond el ez az igevers. Egyrészt azt, hogy ez a fehér ruha adatott a szenteknek. Nem az övéké volt, úgy kapták. És itt szeretnék hivatkozni Jézusnak egy példázatára is. A királyi mennyegzőről szóló példázatára, ahol a király megvizsgálja és megítéli az ő vendégeit, és itt is a vendégek kapnak a ház urától egy ruhát. És vagy beleöltözik a vendég ebbe a ruhába, és akkor bemehet a mennyegzőre, vagy nem öltözik be a ruhába, de akkor ki lesz vetve. Nem vehet részt a mennyegzőn. Na, a Jelenések könyve is erről a ruháról beszél. Meg Zakariásnál is ezzel a ruhával találkozunk. Ezt úgy kapjuk. De miután megkaptuk, azt mondja a Jelenések könyve, hogy ez a fehér gyolcs, ez a szentek igazságos cselekedete. Ha csak ezt a mondatot olvassuk, hogy a szentek igazságos cselekedete a fehér ruha, akkor mindenki azt gondolja belőle, hogy hát ezek a szentek olyan szentek, akik teljesen igaz, tiszta életet éltek. Csak hogy a Biblia versnek az első részében ott van az, hogy ezt úgy kapták.
Ez nem az övéké volt. Nem ők követték el ezeket az igaz, szent cselekményeket. Ők ezt úgy kapták Jézustól. De miután megkapták, az Isten attól a pillanattól úgy tulajdonítja nekik, mintha ők követték volna el. Mintha ezek az ő cselekedeteik lennének. Így öltöztet be Isten az Jézus Krisztus bűntelen, tiszta, szent életébe. Így öltözhetünk a fehér gyolcsba. Jézus minden bűnbánó bűnöst szeretne felöltöztetni igazságának fehér ruhájába, az ő bűntelen életébe. Hogy Sátán többé ne vádolhasson a múltban elkövetett vétkeink miatt. Hogy bizakodva és reménységgel gondolhassunk arra a pillanatra, amikor majd meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. Már az eddigiekből is kitűnt, amit az ige alapján mondtam, hogy Isten nem a bűnös cselekedeteinket fogja elővenni a vizsgálati ítéletben. Hiszen Józsua példája is arról beszél, hogy Isten nem foglalkozott Józsua szennyes múltjával és életével, nem Isten foglalkozott ezzel, Sátán akart mindenképpen emlékeztetést adni. Ő hozta fel ezeket a bűnöket. Isten azzal kezdte a dolgokat, hogy levette Józsuáról ezt a bűnt. És leveszi mindannyiunkról, amikor majd meg kell állnunk előtte. És azért veszi le, mert Sátánnak a vádolás lehetőségét akarja elvenni. Nem akarja megengedni Sátánnak azt, hogy vádolhasson bennünket, amikor az Isten előtt állunk. Így hallgattatja el a mi vádolónkat. Egyszerűen levesz rólunk minden bűnt. Levettem rólad a te álnokságodat. És mivel már nem terhel egyetlen bűn sem engem, ezért Sátán nem tud többet semmire mutatni. Nincs rajtam semmi, amire rámutathatna. Befogta a száját Jézus a vádolónknak. A következő lépésben viszont Isten olyan helyzetet teremt Józsua számára, és ugye mivel ő jelképes férfi, ezért ő bennünket jelképez, tehát nekünk teremt Isten olyan helyzetet, hogy Sátán tehetetlenné válik. Nagyon fontos, testvéreim, hogy Jézus ekkor nem Istennel szemben véd bennünket. Nem Istennel szemben jár közbe. Nagyon fontos, testvéreim, hogy az Atya ugyanúgy szeret bennünket, mint a fiú. És János 3.16 arról beszél, hogy úgy szerette Isten a világot. Az Atya úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Aki ennyire szeret bennünket, őt nem kell kiengesztelni. Sátánnal szemben kell megvédeni bennünket. Az ő vágyaival szemben kell Jézusnak védőként mellettünk állni. Ez az ítélet egy nagyon speciális, rendhagyó módon és szempontok alapján lefolytatott ítélkezés. Az ítélkezés alapját a Biblia úgy mondja, hogy az élet könyve képezi, ahol azoknak a nevei vannak feljegyezve, akik Jézus Krisztust elfogadták személyes megváltójuknak valamikor. Az élet könyve ugyanis a bárányé. És a Biblia Jézus Krisztust nevezi Isten ama bárányának, aki elveszi a világ bűneit. És ha én Jézust elfogadtam személyes megváltómnak, akkor ő az én bárányom. A bűnömért való engesztelő áldozat. És mivel helyet cseréltünk, ezért az én nevem bekerül az ő könyvébe, a bárány könyvébe, az élet könyvébe. Ez az, amire Jézus úgy utal más helyen az evangéliumba, hogy ettől a pillanattól kezdve ez az ember átment a halálból az életbe. És most már ő az örök élet várományosa. Csodálatos ez az isteni kegyelem, amely teljesedik ebben. Az ítélkezés elsősorban azt fogja vizsgálni ezekkel az emberekkel kapcsolatban, hogy megmaradtak-e Krisztusban, ebben a kiváltságos állapotban, vagy sem. Emlékeznek arra, hogy a rómaiakhoz írott levél 8 rész első verséből mit olvastunk? Nincsen azért senkinek kárhoztatása, aki Krisztus Jézusban van. Ha Jézus Krisztusban vagyunk, elfogadtuk őt személyes megváltónak, és megmaradunk Jézus mellett, akkor nincsen már semmi kárhoztatásunk.
akkor már bizakodással tekinthetünk előre. Az ítélet tehát, akiknek a neve az élet könyvébe be van írva, azoknak a megítéltetése azért történik, hogy megmaradtak-e Jézusban. Megmaradtak-e Jézussal élő közösségben és kapcsolatban. Testvéreim, azt vizsgáltuk az eddigi előadásokban, hogyan kerülhetek kapcsolatba Jézussal. Hogyan járhatom együtt az életemet Jézussal? Hogyan haladhatok az örök élet felé együtt Jézussal? És az ítélet ezt fogja megvizsgálni, hogy haladtam-e, megmaradtam-e mellette, vagy elengedtem a kezét, hogy menjél Uram csak ezen az úton, én inkább ezen a másikon szeretnék menni. Ezt fogja megvizsgálni az ítélet. És ez az ítélet azt fogja megvizsgálni, hogy amikor én Jézusban maradtam, akkor ténylegesen nem az én cselekedeteim kerülnek az ítéletre, hanem a Jézus cselekedetei. Én ugyanis az ő igazságába vagyok öltözve. A Szentírásban találunk ilyen kijelentéseket, hogy az én igazságom előttem jár. Hogy járhat én előttem az igazságom? Az, hogy a Krisztusban nyerem el ezt az igazságot. Úgy megyek az ítéletre, hogy én az ő igazságába vagyok beleöltözve. Ezért tekinthetek én bizakodva az ítéletre. Nem kell rettegnem és félnem. Az Úr tudja, hogy én még mindig gyarló, erőtelen, esendő ember vagyok. János apostol azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy nincs ő benne, hadd mondjam ki az ő szavát, az hazug, és nincs meg abban az igazság. Nincs olyan ember, aki nem vétkezik, aki nem követel valamit. Mindenki csetlik-botlik, még akkor is, ha nem akar. És az Úr ezt szeretné, hogy ne akarjak. Pál is azt mondja, én nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék, de igyekszem. És ezért az igyekezetemért ragadott meg engem Krisztus. És az Úr Jézus azt akarja, hogy mi igyekezzünk az ő nyomdakaiban haladni, igyekezzünk együtt járni vele. És ha meg is botlunk, ő azt megbocsássa. Már idéztem azt a Biblia verset, ami számomra a legszebb a Bibliába. Mikéás könyve 7. rész 18. verse. Én mindenkinek ajánlom, hogy ezt tanulja meg, és szinte refrénszerűen mondja el az igét emlékezetből újra és újra. Azt mondja ez az ige, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, és itt van a legszebb rész, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Testvéreim, amikor Istenről ezt a képet kapjuk, hogy ő gyönyörködik az irgalmasságban, akkor ő ezzel azt akarja kifejezni, hogy ne félj tőlem, te bűnbánó ember. Én szeretlek téged. Ami szerető Istenünk abban talál gyönyörűséget, ha megbocsáthat. Ha elestem, akkor újra felemelhet és magához von. Szeretetének karjával átölel bennünket, mert ő gyönyörködik a megbocsátásban. Csak ennek a fényében lehet, testvéreim, megérteni a Bibliának nagyon sok kijelentését. Jézus ugyanis azt mondja, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van, és az ember nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. János apostol azt írja az ő levelében, az első fejezet 4. rész 17. versében, tehát az első levél 4. rész 17. versében, azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Ha szeretet kapcsolat van közöttünk, mármint Krisztus és mi közöttünk, akkor semmitől sem kell félni, akkor bizalommal tekinthetünk előre az ítélet napjára. A szeretet kapcsolat ugyanis felértékeli az egyébként értéktelennek látszó cselekedetet is. Hadd mondjam el, testvéreim, példaként, amikor a gyermekeim még picik voltak, most már az unokáim olyanok, akkor nagyon szerettek rajzolni.
és nekünk, a feleségemnek és nekem mindig készítettek rajzokat, és odaírták első-második osztályos gyerekként olyan ákon-bákon betűkkel, hogy szeretettel anyunak, vagy szeretettel apunak. És akkor hozták oda csillogó szemmel, és adták át, mint a legértékesebb ajándékot. És a feleségem összegyűjtötte ezeket a lapokat, most is egy dobozba, körülbelül ilyen vastag anyagként ott van, és mit gondoltok, hogyha mi ezt kiárusítanánk? És mindegyik lapra ráírnánk, hogy na ezt ennyi leírva adjuk el, vennék az emberek? Nem, én is így gondolom. Mert az emberek számára, mások számára, ezek értéktelen rajzok. De nem nekünk. Nekünk nagyon értékesek. Mert a gyermekeinknek az őszinte, igaz szeretete fejeződik ki benne. Mi rendkívül értékeljük ezeket a rajzokat. Többször fordult már elő, hogy elővettük és nézegettük őket. És testvéreim, mi az Istennek a gyermekei vagyunk. És a szeretetünket, amikor ki akarjuk fejezni az Isten felé, akkor nem egyformán tudjuk kifejezni. Sokszor csak olyan ákon-bákon módon, mint az én első osztályos gyermekem. Értéktelenek azok a cselekedetek, amiket az Isten felé hozunk. De a szeretetemnek a bizonyítékaként akarom hozni. Azt akarom megmutatni az Istennek vele, hogy Uram, én ennyire szeretlek téged. És akkor, abban az állapotomban, ahol vagyok, talán csillogó szemmel teszem ezeket. És úgy gondolom, hogy tele van a szívem szeretettel az Isten felé, de mégiscsak ilyen módon tudom kifejezni. Talán ha Sátán nézi ezeket a cselekedeteket, akkor azt mondja, hogy ó, ez a cselekedet tele van önzéssel. Az Isten azonban egy másik nézőpontból nézi. Ő úgy nézi ezeket a cselekedeteket, hogy ez tele van ragaszkodással és szeretettel. Csak ilyen gyengén sikerült kifejezni. De majd fejlődök, majd növekszek, és az én első osztályos gyerekem, amilyen rajzot készített, 10 év múlva már szégyelte volna, hogy ő csak ilyet tudott csinálni. De nekünk nagyon nagy érték. És az Isten is így tekint a mi gyenge, esendő, gyarló cselekedeteinkre. Értékesek számára, mert a szeretetünk kifejezői azok. Amikor Pál apostol a saját megítéltetésének a gondolatával foglalkozott, hogy egyszer neki is meg kell állni majd az Isten ítélőszéke előtt, akkor ő is azt mondta, a Filippi levélben írja ezt a 3:9, akkor találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom, hanem van igazságom Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom hit alapján. Pál apostol olyan ember volt, testvéreim, aki emberi oldaláról nézve bizakodva tekinthetett volna előre az Istennel való találkozásra. Farizeusként még úgy ítélte meg magát, hogy ha bárki más mer testben bizakodni, akkor én sokkal inkább. Szinte odaállította magát mindenki elé. Jöjjön valaki, aki olyan bizakodva mer megállni az Isten előtt, mint én. És azonnal kezdi sorolni az érveit, hogy én farizeus vagyok. És ezzel azt mondta ki, hogy ő tökéletesen megtartja a törvényt. Majd később hozzá is teszi, hogy törvénybeli igazság tekintetében én fedhetetlen vagyok. Aztán még a buzgóságáról is beszél, hogy milyen buzgó. Tehát fölhozza az érveit, hogy igen, emberi oldalról nézve senki nem mondhat ellenem semmit. Amikor viszont ez az ember Jézussal találkozott a damaszkuszi úton, akkor ez a találkozás egy teljes fordulatot hozott az életében. Ennek a találkozásnak a következményeként egy leltárt csinált az életében, aminek az eredményeként már teljesen más szemmel látta a saját életét. Önvizsgálatának az eredményeként teljesen megváltozott az értékrendje. Azt mondta, hogy amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat most kárnak és szemétnek ítélem. És Krisztusért, mert vele találkoztam. A törvény szerinti jó cselekedeteire már nem tudott úgy gondolni, mint értékekre. Már belátta, hogy amilyen indítékkal cselekedte ő a törvény követelményét,
ezekkel az indítékokkal ő nem tud megállni az Isten előtt. Azt mondja, ezt már kárnak és szemétnek kell ítélni. És hadd kérdezem, mit szoktunk a szeméttel tenni? Kidobjuk. Nem jó semmire. Ha én a saját cselekedeteimmel akarok megállni az Isten előtt, az az Isten ítéletében csak szemétnek való. Nem tudok megállni vele. Ezért mondja az apostol az értékrendje kialakulásának a végső summázataként, hogy nincsen igazságom a törvényből. Ez volt az egyik felismerése. Mert a Krisztusba vetett hit az emberi igazságtalanságba vetett hitetlenséggel kell, hogy kezdődjön. Talán hadd fogalmazzam még egyszer ezt a gondolatot. A Krisztusba vetett hit ott kezdődik, amikor összeomlik a saját igazságomba vetett hitem. Pálnál is itt kezdődött. Amikor már nem magamban bízom. Amikor már nem húzom ki a mellemet az Isten előtt, hogy Uram, én ilyen tökéletes életet éltem, én biztos, hogy üdvözülni fogok. Amikor ez összeomlik, na, ott kezdődik a Krisztusba vetett hit. És itt kezdődik a Krisztus igazságába való felöltözés is. Itt kezdődik az az állapot, amikor én kezdek alkalmassá válni arra, hogy az Isten ítéletében megálljak. Amíg az ember nem képes az Isten szemével látni önmagát, addig az Isten igazságát sem képes Krisztusban felismerni úgy, ahogy neki arra szüksége volna. És ez egy végzetes mulasztás lehet, egy végzetes tévedés. Ez volt Pál apostol kortársainak is a problémája, és sokszor még a mi életünket is megterheli. Izraelről azt mondja Pál, hogy nem jutottak el az igazság törvényére, és az apostol fölveti a kérdést, miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből lenne. És onnan nem lehet. Az Isten igazságát nem ismerték. Ők a saját igazságukat akarták érvényesíteni. És ezért nem jutottak el az igazság törvényéhez. Vajon mi hogyan gondolkodunk a saját igazságunkról? Amit a saját jó cselekedeteinkből vélünk betudni magunknak. Azokra az emberi erőfeszítésekre, amiket mi teszünk, Istennek egy nagyon határozott válasza van. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Megigazulni csak hitáltal lehet, és békességre jutni az Istennel. Csak Jézus Krisztus által lehet. A hitáltali megigazulása tehát pontosan az ellentétét képezi az emberi cselekedetek és érdemek általi igazságnak. Ezért fogalmaz Pál apostol úgy, találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Ami van, az Jézus Krisztusban van. A Krisztusban megtalált igazság olyan értéket jelentett Pálnak, ami azt váltotta ki belőle, hogy mindent, amit eddig értéknek láttam, amire büszke voltam, ami által meg akartam állni az Isten előtt, rájöttem, hogy a szemét, az nem jó semmire, az engem nem tart meg az Isten ítéletében. És azt mondja végül, mindezt az én Uram Jézus Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt, hogy Krisztust megnyerjem, hogy találtassam ő benne. És Pál leveleint, hogyha olvassuk, akkor szinte refrénszerűen találjuk ezt a szót ott, Krisztusban. Ő azt is mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Vagyis ez a kapcsolat oda-vissza kell legyen, ahogy Jézus fogalmazza az evangéliumban. Én Krisztusban, ő pedig én bennem. Amikor én Krisztusban vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy az ő igazságát nekem tulajdonítja. Amikor viszont Krisztus van bennem, akkor ez azt kell, hogy jelentse, hogy én megpróbálom a krisztusi életet élni. A kettő együtt kell, hogy működjön. Sok keresztény problémája az, hogy csak Jézust fogadja el, Krisztus igazságát, de őt magát nem engedi belépni az életébe. Nem engedi az, hogy a benne lakozó Krisztus alakítsa, formálja és késztesse őt a jó cselekedetekre. A Jézussal való kapcsolat azt jelenti,
hogy mi is betölteni akarjuk a törvényt. Az Isten szeretet alapelvével összhangban akarunk élni. Az ítéletben ezek nem érdemszerző cselekedetek, de a Krisztusban maradásomnak a feltételei. Ha én tényleg Jézus Krisztussal összeköttetésben élek, ha valóban azt mondom, hogy én befogadtam a szívembe Jézust, és most már vele járom együtt az én életemet, akkor ezeknek a krisztusi cselekedeteknek a szívemből fakadóan, a szeretet késztetéséből fakadóan meg kell nyilatkozni, és láthatóvá válni. És kedves testvéreim, a Jóisten azt szeretné, hogy mindannyian erre jussunk el. Egyrészt arra a felismerésre, hogy megállni az Isten ítéletében mi Jézus Krisztusban állhatunk meg. Ha őt elfogadom személyes megváltónak, ha ez megtörténik, akkor nekem bizakodásom van, reménységem van, hiszen az ő tiszta életébe öltözötten állhatok az Isten ítéletében. Ha viszont itt élem a földi életemet, akkor pedig Jézus szeretne bennem lakozni, és szeretné azt, hogy a bennem lakozása által az ő cselekedetei ismétlődjenek az enyémben. Az ő jelleme fejeződjön ki az én jellememben. Az ő gondolkodása határozza meg az én gondolkodásomat. Vagyis váljon láthatóvá Krisztus bennem. Na ez az, amit az Úr szeretne. És a Jóisten segítsen arra, hogy ez mindannyiunk életébe így legyen. Így járjunk együtt Jézussal. És akkor bizalommal tekinthetünk előre. Akkor semmiféle szorongás nem kell, hogy betöltsön. Nem kell félnünk attól, hogyha csetlünk, botlunk alkalomszerűen, ha egyébként nem akarjuk azt, ha egyébként szabadulni akarunk, ha egyébként a krisztusi életet akarjuk élni, akkor előfordul még így is, de Jézus ezt megbocsátja, ő a szeretetének karjával átölel bennünket, és biztosít arról, hogy ő gyönyörködik az irgalmasságban. Segítsen az Úr, hogy ez adjon reménységet és bátorságot nékünk. Amen.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené le.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

A Tesszalonikaiakhoz írt második levél, 3. fejezet, 5. vers. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti álhatatosságra.

A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopin tartalmaz, ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton, és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében, derítette ki egy kutatás. Kedves hallgatóink, többet erről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében dr. Dósa Andrea kardiológus belgyógyász a szív- és érrendszeri betegségekről szóló előadásából fogja bemutatni az utolsó előtti részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Ezek a rizikófaktorok, amikor ugye a betegeknek elmondom, vagy röviden említjük, mert ugye jön, hogy magas vérnyomása is van, van egy kis koleszterin szint emelkedése, szóval azért ezek összeadódnak. Tehát ez nem úgy van, hogy egy meg egy az kettő, hanem így gyakorlatilag itt szorzódnak a rizikófaktorok, tehát ezzel azért tisztában kell lenni. Ugye a dohányzásról nagyon nem akarok kitérni, mert én úgy gondolom, én azt szoktam mondani a kardiológiai szempontból, hogy a dohányzásnak a káros hatásainál, hogy lehet, hogy én nem tudom annyira megijeszteni a beteget egy infarktus gondolatával, amikor én nem helyeslem a dohányzást, de én azt szoktam a betegeknek mondani, hogy még mindig örüljenek, hogy a dohányzás mellékhatásaként még érrendszeri betegség jön össze, és nem mondjuk esetlegesen egy tüdőrák. Tehát mindenféleképpen, tehát a dohányzásról még jó dolgot nem, tehát az nem igazolódott. A kávéfogyasztásról már vannak jó hírek, hogy asztmában hatékony, Alzheimer megelőzésben, de a dohányzásról még eddig semmiféle jó dolgot még nem hallottunk, és nem is fogunk. És a másik pedig a testtömegcsökkentés. Itt azért ez egy testtömegindex, amit a testmagasságból, valamint a testsúlyból számítunk, és hogyha kiszámítjuk, és akkor azt mondjuk, hogy fogyjon. Nekem az a személyes meggyőződésem, hogy ez nem elegendő, ez a testtömegindex, mert vannak alkati különbségek, tehát nem mindegy, és igenis, hogy nagyon fontos lenne a derékbőség, a haskörfogatnak a mérése, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy egy kicsit nagyobb popó, az mondjuk engem nem nagyon izgat, viszont a nagyobb pocak az annál inkább, hiszen a has körüli elhízás az, ami a legveszélyesebb. És a has körüli elhízást azt úgy kell elképzelni, ugye, hogy gyakorlatilag ott a belek között lévő zsírszövet, az egy nagyon aktív zsírszövet, és nagyon sok minden gondot csinál, rengeteg minden gondot, és még egy jó testtömegindexű embernél is teljesen más lehet ez a hasban lévő zsírszövet, és más mondjuk egy sportos, akár nagyobb testtömegindexű embernél, akinek nincsen hasa, hiszen az izom az nehezebb. Tehát gyakorlatilag azért kell a betegnek a megjelenése is ahhoz, hogy én eldöntsem, hogy mennyire forszírozom azt a testsúly csökkenést. Ezt azt hiszem, hogy ez egy személye, tehát hogyha önök is, minden ember más, és más egyébként a beállítási pontja, tehát én nem szoktam egy fix, kiszámított összeghez számítani a testsúly csökkenést, hanem mindig megmondom, körülbelül mennyit várok, utána megnézzük a vérvételi eredményeket, és már kicsit csökkenések is óriási javulást tudnak elérni. Lehet, hogy számítottan nem annyira tökéletes, de gyakorlatilag az egészség szempontjából megfelel. És azért is vetítettem itt föl a mozgást, mert ez a kettő összekapcsolódik, tehát a testsúly, valamint a testmozgás. Itt már említettem, hogy esetleg egy sportosabb, izmosabb, nehezebb tömegű embernél félrevezető lehet ez a testtömegindex, amit mindenhol olvasunk. És a másik pedig, amit tudni kell, hogy magasabb testtömegindexű embereknél rendszeres testmozgás, fittség, az egy védőfaktor. Ezt úgy mondjuk, hogy fit-fat. Tehát gyakorlatilag egy 29-es testtömeg indexig, hogyha rendszeresen mozog valaki, az védettebb az érrendszeri eseményekre, mint mondjuk egy tunya, tökéletes testtömeg indexű ember. Tehát ez kimutatott. Tehát nem tudunk mindig egy valamit kiragadni, együttműködik a rendszer. És akkor itt csak felvetíteném, ami már mondjuk az én területem. Az én területem ez a vércukor. A vércukort azért szeretném megemlíteni, mert ugye vannak a kicsit emelkedett vércukor szintek, 6-5-ös, nem tudom, aki úgy többször lát ilyen cukor eredményeket, azt tudja, tehát 7 fölött veszük igazából komolyan. Hát ugye mikor veszük igazából komolyan, tehát hogyha betegség van? Hát vegyük komolyan a megelőző állapotot. Azt tudni kell, hogy gyakorlatilag, hogy egy kicsit emelkedett a cukor, amikor elindul a kettes típusú cukorbetegség, akkor már 30-40%-ban az inzulin termelő sejtek már sérültek, és gyakorlatilag csökkent a működésük. Tehát azok már komoly jelek, amikor már egy kicsit emelkedett a cukor, akkor kell valamit tenni. Tehát nem kell megvárni, amíg gyakorlatilag gyógyszert kell adni. És itt is azért megváltozott, tehát a Times-ban volt egy 12 éves kislány, aki kettes típusú cukorbeteg volt. Tehát ez az orvos világnak is meglepetés volt, mert ugye eddig úgy tudtuk, kettes típusú cukorbeteg.

ér eseményen átesett, alsó végtagi érszűkületes beteg, igenis, hogy ő nekik agresszívan állunk neki a koleszterin csökkentésnek, azért, hogy gyakorlatilag az újabb éreseményt megakadályozzuk, és erre azért elég jelentős beteg koleszterin figyelések szólnak amellett, hogy az ilyen betegeknél az, hogy ne ismétlődjenek ezek a betegségek, ezért hát én ronda szóval azt szoktam mondani, hogy agresszívan kell kezelnünk. Itt ugyanez vonatkozik a vérnyomásra, hogy a 140/90-es átlagértéket tudjuk, de ez az értéknél szigorú vagyok, hogyha szintén kialakult betegsége van, vagy pedig vese betegsége van. Itt ezeket ki is emeltem, hogy bizony itt lejjebb megyünk a határértékben, tehát ezért vagyunk itt szigorúbbak. Tehát amikor valaki hozza a csillagtalan 5-ös koleszterin értékét, ezért akarok még tenni a koleszterin csökkentéséért. És akkor elérkeztünk ehhez a gyógyszeres megelőzéshez, mert erre szeretnénk azért jobban kitérni. Az aszpirin. Hát az aszpirin az egy diadal utat jár be, az egy olyan 15-30%-a csökkenti az infarktusnak a káros kimenetelét. És én még emlékszem arra az időszakra, hát igen, sajnos emlékszem, ez még a pályám elején, amikor ugye az volt, hogy jött az infarktus, és akkor gyorsan valami látványosat kellett csinálni, tehát injekciót kellett adni, és akkor adtuk az injekciókat. Hát ezzel nem sok eredményt értünk el, ellenben az aszpirinből, hogyha egy bizonyos dózist adunk, akkor jelentős halálozás csökkenést értünk el, és én még emlékszem azokra a megbeszélésekre, amikor az idős kollégák mondták, hogy ez hogyan néz ki, hogy egy gyakorlatilag életveszélyes állapotban lévő betegnek nem injekciót adok, hanem egy tablettát adok a szájába. Hát ez már hála az égnek hozzászoktunk, és tudjuk, hogy jobban jár azzal a tablettával a szájában, mint hogyha mindenféle bizonytalan hatású injekciókat adunk. És akkor ide értem a statinhoz, a vérzsércsökkentőkhez, ami szintén azért most egy kedvenc témám, mert ugye azért januárban megjelentek azért cikkek, hogy bizony ezek a statinok, ezek nagyon-nagyon sok gondot csinálnak, nagyon sok betegben keltettek kétségeket, és azért ez viszonylagosan nehezíti a mi munkánkat. Hát igen, a statinok a vérzsércsökkentő szedéséhez nem kellene eljutni. Ez ilyen egyszerű, tehát életmóddal meg kellene oldani, hogy ne kelljen. Csak hogy ezt nem tudjuk megoldani, mert gyakorlatilag azért az embereknek nagyon nagy része egy tablettától várja azt, hogy jobb lesz majd a koleszterin szintje.

0: A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopint tartalmaz. Ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében, derítette ki egy kutatás. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e kutatásról és egyéb érdekes hírről, hasznos tudnivalóról fogunk részleteket megosztani önökkel is.
1: A Floridai Nemzetközi Egyetem kutatói kimutatták, hogy a különböző szúnyogfajok eltérő bőrkémiai tulajdonságok és mikrobiológiai összetétel alapján részesítik előnyben az egyes embereket. A vérszívók által terjesztett betegségek, mint a sárgaláz vagy a dengüláz terjedésének megakadályozásában kulcsfontosságú lehet a csípések kockázatának pontos feltérképezése. A tesztelt szúnyogfajok mindegyike veszélyes kórokozókat terjeszt, így a csípési preferenciák megértése új típusú rovarriasztószerek kifejlesztéséhez vezethet. A kísérlet során 119 önkéntes illatanyagait mutatták meg három eltérő szúnyogfajnak. A nappal táplálkozó Aedes aegypti és Aedes albopictus esetében a résztvevők egy speciális alagútba dugták a karjukat, miközben az éjszaka aktív Culex quinquefasciatus egy hordott nylon ing anyaga alapján reagált a kibocsátott szagokra.
0: Az eredmények szerint egyetlen önkéntes sem vonzotta egyformán mindhárom szúnyogfajt, az Aedes aegypti pedig kismértékben a férfiakat preferálta a nőkkel szemben. A Science News írása szerint a kutatók az egyes csoportok bőrfelszínén élő baktériumokat és a levegőbe jutó illékony vegyületeket is górcső alá vették a kísérletek során. Az Aedes aegypti és a Culex quinquefasciatus főként az alacsonyabb intenzitású testillattal rendelkező embereket kereste, míg az Aedes albopictus kifejezetten 13 növényi jellegű vegyület jelenlétére reagált pozitívan. Mindhárom faj esetében közös vonzerőt jelentett bizonyos baktériumok jelenléte, köztük a Corynebacterium kefirez rendenci és a Cutibacterium granulózum felszaporodása.
1: Hány éves koráig számít arra, hogy élni fog? Erre a szokatlanul személyes kérdésre kellett válaszolniuk egy nagyszabású japán felmérés résztvevőinek. A kutatók ezután csaknem 3 évtizeden át követték nyomon a sorsukat, hogy kiderítsék, van-e kapcsolat az emberek saját várakozásai és tényleges élettartamuk között. Az elemzéshez a japán öregedési és egészségdinamikai tanulmány adatait használták fel. Az országosan reprezentatív kutatásba Japán különböző részein élő legalább 60 éves felnőtteket vontak be. A vizsgálat kezdetén 2447 embert kérdeztek meg arról, milyen életkort tartanak reálisnak önmaguk számára. A válaszadók közül 393-an nem tudtak becslést adni, a többiek viszont 63 és 120 év közötti életkort jelöltek meg. A következő 28 év során 1514 olyan résztvevő halt meg, aki korábban megmondta, várakozása szerint hány éves koráig fog élni. A halálozások időpontját az esetek hozzávetőleges 98%-ában hivatalos lakossági nyilvántartások vagy a családtagoktól származó információk alapján lehetett meghatározni.
0: Ez lehetőséget adott arra, hogy a kutatók összevessék az évtizedekkel korábban megadott életkort a tényleges adatokkal. Az eredmények alapján nem volt teljesen véletlenszerű, ki milyen hosszú életet jósolt magának. Minél távolabbi életkort jelölt meg valaki, átlagosan annál tovább élt. Az összefüggés akkor is kimutatható maradt, amikor a kutatócsoport számításba vette a résztvevők életkorát, nemét, egészségi állapotát, társadalmi helyzetét és gazdasági körülményeit. Saját várakozásaink tehát hordozhatnak valamennyi információt arról, milyen hosszú élet állhat előttünk. Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy bárki pontosan meg tudná mondani halálának várható időpontját. A vizsgálat legérdekesebb eredménye nem csupán az volt, hogy az előrejelzések kapcsolatban álltak a későbbi élettartammal, A kutatók egy jellegzetes tévedést is azonosítottak. Az emberek hajlamosak voltak kevesebb időt jósolni maguknak annál, mint amennyit végül éltek.
1: A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopint tartalmaz. Ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton, és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében. De vajon hatással van ez a tulajdonság az agy működésére is? Ezt próbálták meg kideríteni a barcelonai egyetem tudósai, a válasz pedig a jelek szerint az, hogy minden valószínűség szerint igen. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen hatással van az egészséges felnőttek kognitív képességére, ha az étrendjük fő alapja a paradicsom. A kutatók 42 felnőtt embernek úgy változtatták meg az étrendjét, hogy 3 hónapon keresztül napi 35 g paradicsompürét kellett fogyasztaniuk. A szakemberek azt tapasztalták, hogy a kognitív tesztek javulást mutattak náluk a szelektív figyelem és kisebb mértékben az asszociatív memória terén.
0: A kutatók közülük 14 embernél agyi képalkotó vizsgálatot is végeztek, amely szintén megerősítette ezt a változást. Az eredményeket az Antioxidants című tudományos lapban közölték. A Science Alert beszámolója szerint a vizsgálat egy úgynevezett keresztezett klinikai vizsgálat volt, ami azt jelenti, hogy a résztvevők saját maguk kontrollcsoportja is voltak egyben. A randomizált vizsgálat megkezdése előtt egy héttel a résztvevőket arra kérték, kerüljék a likopinban gazdag ételek, például a paradicsom, a görögdinnye, a papaja, a grapefruit vagy a guáva fogyasztását. Ezt követően egyenként 3 hónapig tartó étrendet kaptak, az egyik során naponta kellett paradicsompürét fogyasztaniuk, a másiknál pedig alacsony likopintartalmú étrendet követtek. A két étrend között egy hónapos üres járat volt, hogy a szervezetből kiürüljön az előző étrend hatása.
2: Minden egyes étrendi beavatkozás után a tudósok különálló változásokat mértek a résztvevők vérében. A paradicsom tartalmú étrend hatására jelentősen megnőtt a szervezet likopén szintje, és a határértéket súroló mértékben emelkedett a BDNF nevű agyi növekedést támogató fehérje szintje is. A kutatók szerint a képalkotó eljárással készült felvételek alapján úgy tűnik, hogy a paradicsom fogyasztás elősegíti a nagy léptékű agyi hálózatok funkcionális átszerveződését, növelve az idegrendszeri hatékonyságot és az alkalmazkodó képességet azzal, hogy leépíti a hálózatok közötti felesleges kölcsönhatásokat. Az eredmények arra utalnak, hogy a paradicsomban található bioaktív vegyületek, például a likopin, hozzájárulhatnak az agy egészségéhez. Ezt a feltevést a jövőben nagyobb létszámú csoporttal is szeretnék megvizsgálni.
0: Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk, és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánunk, a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Örömmel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Lelki Pihenő című adásunkban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Babos Renáta a nevem, és velem együtt tanulmányozhatják Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. A spiritizmusról tudtunk meg többet a legutóbbi alkalommal, és ennek a fejezetnek, a 34. fejezetnek a tartalmát olvassuk tovább. Szeretettel meghívom Önöket, hogy kapcsolódjanak be, tanulmányozzunk közösen.

Isten határozottan megtiltotta a halott idézést. A héberek korában egyesek azt állították, miként ma a spiritiszták, hogy kapcsolatban vannak a halottakkal. A megidézett halottakat, ahogy a túlvilági látókat nevezték, a Biblia ördögi lelkeknek mondja. A halott idézés a Szentírás szerint az Úr előtt utálatos dolog, és Isten halálbüntetés terhe mellett megtiltotta. Pusztán ez a szó, ördöngösség, ma megvetést vált ki az emberekben. Azt az állítást, hogy az ember ördögi lelkekkel érintkezhet, középkori mesének tartják. A spiritizmus azonban, amely híveinek százait, ezreit, sőt, mi több millióit tartja számon, utat talált a tudományos körökbe, betört az egyházakba, pártfogásra talált a törvényhozó testületekben, sőt, a királyok udvarában is. Ez az óriási csalás a régi időkben kárhoztatott és megtiltott boszorkányság új állarcot öltött. Ha semmi más nem bizonyítaná a spiritizmus valódi jellegét, a keresztény ember számára legyen elég az a bizonyíték, hogy ezek a lelkek nem tesznek különbséget az igazság és a bűn között. Krisztus legnemesebb és legtisztább apostolai és Sátán legromlottabb szolgái között. Sátán elhiteti az emberekkel, hogy a legbecstelenebbek megdicsőülten a mennyben vannak. Ezt hirdeti a világnak. Nem számít, milyen gonosz vagy. Nem számít, hiszel-e Istenben és a Bibliában, vagy nem. Élj úgy, ahogy tetszik. A menny a hazád. A spiritista tanítók tulajdonképpen ezt hirdetik. Minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik ő azokban. Vagy azt, hol van az ítéletnek Istene? Azonban Isten igéje ezt mondja, jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossá, s a világosságot sötétséggé teszik. E hazug lelkek megszemélyesítik az apostolokat, és éppen az ellenkezőjét tanítják annak, amit az apostolok a Szentlélek indítására földi életükben tanítottak. Sátán követei tagadják a Biblia isteni eredetét. Ezzel elveszik a keresztény reménység alapját, és kioltják azt a fényt, amely megvilágítja a mennybe vezető utat. Sátán elhiteti a világgal, hogy a Biblia csupán mese, vagy legalábbis az emberiség gyermekkorához alkalmazkodó könyv. De ma már nem kell komolyan venni, vagy mint idejet múlt dolgot el kell vetni. Isten igéje helyett Sátán a szellemvilág megnyilatkozásait kínálja. Ezt a csatornát teljesen ő tartja hatalmában. Ezen az úton mindent el tud hitetni a világgal, amit csak akar. Azt a könyvet, amely őt és követőit megítéli, árnyékba helyezi. Szerinte ott van jó helyen. A világ megváltóját csak embernek tünteti fel. És miként a Jézus sírját őrző római katonák elhíresztelték azt a hazugságot, amellyel a zsidó papok és a vének Jézus feltámadását meg akarták cáfolni, a spiritiszták hívei is azt a látszatot keltik, hogy semmi csoda sincs, megváltunk életének körülményeiben. Jézust háttérbe szorítva saját csodáikra hívják fel a figyelmet, és azt hirdetik, hogy ezek messze felülmúlják Krisztus cselekedeteit. Az igaz, hogy a spiritizmus most változtat formáján, és egyik másik kifogásolhatóbb vonását leplezve keresztény köntöst ölt magára. De a szószéken és a sajtóban elhangzott nézetei hosszú évek óta a köztudatban vannak, és tanúsítják valódi arcát. Ezeket a tanításokat nem lehet letagadni, sem eltitkolni.
A spiritizmus jelenlegi formája korántsem megengedhetőbb, mint a régebbi. Sőt, a mostani még veszélyesebb, mert ravaszabbul vezet félre. Korábban a spiritiszták elvetették Krisztust és a Bibliát, most pedig azt vallják, hogy el kell fogadni mindkettőt. De a Bibliát a meg nem újult szív tetszése szerint magyarázzák, hogy súlyos és létfontosságú igazságait hatástalanítsák. Azt hirdetik, hogy a szeretet Isten legfontosabb tulajdonsága, de azt gyenge szentimentalizmussá süllyesztik, és nem tesznek különbséget a jó és a rossz között. Arról hallgatnak, hogy Isten igazságos, hogy kárhoztatja a bűnt, és arról is, hogy szent törvénye mit követel. Az embereket arra tanítják, hogy a 10 parancsolatot holt írásnak tartsák. A spiritizmus tetszetős, megígéző meséi foglyul ejtik az érzéseket, és az embereket arra befolyásolják, hogy ne fogadják el a hit alapjaként a Bibliát. A spiritiszták Krisztustól épp úgy elzárkoznak, mint korábban. De Sátán annyira elvakítja az embereket, hogy a csalást nem veszik észre. Kevés embernek van helyes fogalma a spiritizmus megtévesztő hatásáról és a befolyásával járó veszélyről. Sokan csupán kíváncsiságból barátkoznak vele, de nem hisznek igazán benne. A gonosz lelkek hatalma előtt való meghódolásnak még a gondolata is rémülettel tölti el őket. De tiltott területre merészkednek, és a nagyhatalmú pusztító akaratuk ellenére uralkodik rajtuk. Csak egyszer hallgassanak rá, többet nem engedi ki őket fogságából. Képtelenek saját erejükből elszakadni az igéző, csábító varázslattól. Csak Isten hatalma. A hittel elmondott imára válaszként tudja megszabadítani ezeket a törbecsart lelkeket. Mindazok, akik bűnös jellemvonásukat melengetnek, vagy szánt szándékkal vétkeznek, kihívják Sátán kísértéseit. Elkülönülnek Istentől, és kivonják magukat angyalainak oltalma alól. Amikor Sátán eléjük tárja csalásait, senki sem védi őket, és könnyen zsákmányul esnek. Akik így hatalma alá kerülnek, alig ha tudják, hogy hova vezet ez az út. Miután a kísértőnek sikerült hatalmába keríteni ezeket az embereket, eszközként használja fel őket mások megrontására. Ézsaiás proféta így ír: ha azt mondják nektek az emberek, kérdezzétek meg a halott idézőket és jósokat, akik suttognak és motyognak, akkor ezt mondjátok: hát nem Istenét kell megkérdeznie a népnek, vagy tán a holtaktól kell felvilágosítást kérni az élők felől? Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz. Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala. Ha az emberek készek lennének elfogadni az ember természetéről és a holtak állapotáról kinyilatkoztatott világos szentírási igazságot, akkor a spiritizmus állításaiban és megnyilvánulásaiban felismernék Sátán munkáját, hatalmát, jeleit és hazug csodáit. De ahelyett, hogy feladnák az érzéki szív számára oly tetszetős szabadságot, és elhagynák a bűnt, amit szeretnek, tömegek zárják be szemüket a világosság előtt, és az intések ellenére sem változtatnak életükön. Sátán pedig köréjük szövi hálóját, és zsákmányul ejti őket. Mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Ezért bocsátja rájuk Isten a téveik és erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Akik a spiritizmus tanításai ellen felemelik szavukat, nem csak embereket támadnak, hanem Sátánt és angyalait is. A magasságban levő fejedelemségekkel, hatalmasságokkal és gonosz lelkekkel lépnek harcba. Sátán egy tapottat sem fog engedni, ha csak a mennyei követek hatalmukkal vissza nem szorítják. Isten népe e megváltó szavaival állhat ki ellene.
meg van írva. Sátán most is épp úgy tudja idézni a Szentírást, miként Krisztus korában, hogy alátámasztja csalásait, kiforgatja a Szentírás tanításait. Azoknak, akik meg akarnak állni a veszélyes időben, jól kell ismerniük a Szentírás bizonyságtételét. Sokan fogják szembe találni magukat, a szeretett rokonaikat és barátaikat megszemélyesítő ördögi lelkekkel, akik a legveszélyesebb eretnekségeket hirdetik. Ezek a látogatók a legérzékenyebb húrokat fogják megpengetni, és hazugságaik igazolására csodákat művelnek. Azzal a bibliai tanítással kell szembeszállnunk velük, hogy a halottak semmit sem tudnak, és hogy ördögi lelkek azok, akik így megjelennek. A megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait, közvetlen előttünk van. Sátán elámítja és legyőzi azokat, akik hitüket nem Isten igéjére építik. A gonoszságnak minden családságával dolgozik, hogy az embereket uralma alá vonja. Csalásai egyre sokasodnak, de célját csak akkor érheti el, ha az ember önként enged kísértéseinek. Akik igazán igyekeznek megismerni az igazságot és lelküket az engedelmesség útján megtisztítani, minden erejükkel készülve a harcra, azok az igazság Istenében biztos oltalomra lelnek. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged, ígéri a megváltó. Inkább elküldené minden angyalát a mennyből népe védelmére, mintsem engedné, hogy Sátán egyetlen Istenben bízó embert is legyőzzön. Ézsaiás próféta megjövendölte, mi lesz az a félelmes csalás, amellyel Sátán elhiteti a gonoszokkal, hogy Isten büntető ítéletei nem sújtják őket. Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk. Az ostorozó áradat, ha jő, nem ér el minket, mert a hazugságot választók oltalmunkul és csalásban rejtezénk el. Ehhez a csoporthoz tartoznak azok is, akik makacs megáltalkodottsággal azzal biztatják magukat, hogy Isten nem bünteti meg a bűnöst, hogy az egész emberiség, bármilyen romlott is, a mennybe jut, és hasonló lesz Isten angyalaihoz. De akik megtagadják a menny igazságait, amelyek védelmet nyújtanak a megpróbáltatás idején, még inkább frigyre lépnek a halállal, és egészségre a pokollal. Elfogadják a hazug menedéket, a spiritizmus megtévesztő hazugságát, amelyet Sátán kínál. Elképesztő, hogy milyen vak a mi nemzedékünk. Ezek utasítják el Isten igéjét. Azt mondják, nem érdemes benne hinni. Ugyanakkor nagy bizalommal fogadják el Sátán csalásait. Szkeptikusok és csúfolódok ítélik el azok buzgóságát, akik kiállnak az apostolok és proféták hitéért. E csúfolódok a Krisztusról, a megváltás tervéről és az igazság megtagadóinak büntetéséről szóló ünnepélyes szentírási kijelentéseket nevetség tárgyává teszi. Szűk látókörű, logikátlan, babonás embereknek tartják azokat, akik helyt adnak Isten kívánalmainak, engedelmeskednek törvényének, és mélységes szánalmat színlelnek irántuk. E gúnyolódók olyan magabiztosak, mintha tényleg szövetségre léptek volna a halállal, és egyességre a pokollal. Mintha áthatolhatatlan falat emeltek volna önmaguk és Isten bosszúja között. Semmi sem félemlíti meg őket. Engedtek a kísértőnek, szoros kapcsolatban vannak vele, átvették a szellemét olyannyira, hogy nem tudnak, és már nem is akarnak kimenekülni hálójából. Sátán régóta készül arra, hogy erejét megfeszítve megtévessze a világot. Munkáját az Édenben kezdte az Évának adott ígérettel, bizony nem haltok meg, amely napon eljéndetek abból,
megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Sátán lassan-lassan készítette el legnagyobb csalásának útját a spiritizmus kialakításával. Szándékait még nem valósította meg teljesen, de meg fogja valósítani a végső időben. A proféta ezt mondja: láték három tisztátalan lelket, a békákhoz hasonlókat. Ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Ez a csalás az egész világot magával fogja sodorni, kivéve azokat, akiket Isten hatalma őriz az ígébe vetett hit által. Az embereket nem sokára elfogja valami végzetes biztonságérzet, és csak akkor ébrednek fel, amikor Isten kiönti haragját. Ezt mondja az Úr Isten: a jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot színelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket, és eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségtek meg nem áll. Az ostorozó áradat, ha eljö, eltapod titeket.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A Bibliai Istentan előadássorozat meghívott előadója dr. Szalus Farkas Zoltán lelkipásztor. A mosoron következő harmadik alkalommal a teremtő és teremtmény közötti különbségekről, valamint Krisztus istenségének bibliai bizonyítékairól hallhatunk. Tartalmas alkalmat kívánok!

Nagy örömmel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat újból. Emlékeztetem a kedves testvéreimet, testvérnőimet, bárkit, aki hallgatja, nézi az előadást, hogy mi itt elindítottunk egy előadás sorozatot azzal a főcímmel, hogy bibliai istentan. Mit mond a Szentírásban Isten önmagáról? Ez a nagy kérdésünk. Megindokoltunk a múlt alkalommal, hogy miért kell egy ilyen előadás sorozatot tartanunk. Hát, gondok vannak némely helyen, némely berkekben a bibliai istentannal. Némelyek azt állítják például, hogy Jézus Krisztusnak van kezdete. Hogy vagy teremtette az Atya Isten, vagy a világra hozta, megszülte, nem tudják pontosan, hogy, de ez az állítás. Ezek szerint Jézus Krisztus nem teljes Isten, ha kezdete van, ha az Atya Isten megteremtette. És mivel ilyen tanítások ütötték fel a fejüket, sajnos még az adventisták között is, hát ez indokolja, hogy folytassuk az előadás sorozatot ezzel a maival. Arról fogok beszélni, ez az alcíme az előadásomnak, hogy Jézus Krisztus teremtő vagy teremtmény-e? Nagy kérdés. Jézus Krisztus teremtő vagy teremtmény? Előadásomban két pontot fogok követni. Két részre tagoltam a mai előadásomat. Az első részben arról beszélek, hogy melyek a különbségek egy teremtett lény és a teremtő között. Ez lesz az első pontja az előadásomnak. A második pontja pedig így hangzik. Krisztus istenségének bibliai bizonyítékai. Bizonyítja a Biblia azt, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság második tagja, második személye, teljes Istene? Nagyon fontos kérdés. Hát fogjunk hozzá. Az első pontja az előadásnak az, hogy Jézus Krisztus, hadd lássuk, hogy ő teremtmény vagy teremtő. Azzal foglalkozom, mert tisztáznom kell, mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, azt kell tisztáznom az első pontban, hogy a teremtő és a teremtett lények között milyen alapvető különbségek vannak. Hiszen vannak a Szentírás szerint is. Kezdjük azzal, hogy milyen tulajdonságai, milyen alapsajátosságai vannak a Biblia szerint a teremtményeknek, vagy egy teremtménynek. A szentírási adatok szerint háromféle teremtett élőlény van a világ mindenségben, az univerzumban háromféle teremtett lény a világ mindenségben. A Szentírás szerint. Melyek azok a lények? Első. A Szentírás szerint vannak angyalok. Angyalok. A Jobb könyve szerint mennyei lények az Isten fiai. Tehát az első féle teremtett lény a Szentírás szerint azok a lények, amelyeket Isten teremtett és a mennyben vannak. Angyalok vagy Isten fiai. A második fajta teremtett lény a Földön él, a neve ember. Adjak szöveget is. Az angyalokról a Szentírás sok helyen beszél, de például az Ezékiel próféta könyvében, a 28. fejezetben olyan fontos ez a szöveg, hogy föl kell olvasnom. Tehát ott vagyunk az Ezékiel próféta könyvében, a 28. fejezetben, és itt olvasni fogom a 14. illetve 15. verseket. Hallgassátok meg, vagy keressétek meg velem együtt a szentírási utalást. Ezékiel próféta könyve,

angyalok, vannak a Földön emberek. Ez a második fajta teremtett lény. Az emberek, Mózes első könyve, első fejezetében azt találjuk, hogy Isten megteremtette az embert. A második fejezetben is. A hetedik versben leírja azt, olvasom Mózes első könyve második fejezetének a hetedik versét, és formálta vala, és teremti vala az Úristen az embert a földnek porából. Hát, a második fajta teremtett lény a világ mindenségben, a földön él, az ember. És a harmadik fajta teremtett lény az állat, az állatvilág. A Mózes első könyvében, az első fejezetben megtaláljuk az állatok megteremtésének leírását. 21. verset olvasom föl, Mózes első könyve első fejezetének a 21. versét. És teremti Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó, mászó állatokat. Íme a szöveg állítja azt, hogy az állatok teremtett lények. Milyen alaptulajdonsággal rendelkeznek a teremtett lények? Legyenek azok angyalok, emberek vagy állatok. Hát négy nagyon fontos alaptulajdonsággal rendelkezik minden teremtett lény. Ezeket jegyezzük meg, hiszen meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy vajon Jézus Krisztus teremtett lény? Mert némelyek azt állítják, hogy ő nem teljes Isten, hanem teremtett lény. Milyen alapsajátosságokkal rendelkeznek a teremtett lények, angyalok, emberek, állatok? Első nagy és fontos sajátossága, tulajdonsága minden teremtett lénynek az, hogy kezdettel rendelkeznek. Van kezdetük. Ezt a kezdetet, életüknek a kezdetét, akár teremtés vagy biológiai születés által határozza meg, hát ki? Hát az, aki megteremtette őket, a teremtő. Tehát akár teremtés által van kezdetük, akár biológiai születés által, de kezdetük van. Úgy, ahogy olvassuk a Mózes első könyve első és második fejezetében. Úgy, ahogy Isten leírja a földünk, az állatok, emberek megteremtését. Kezdettel rendelkeznek. A második nagyon fontos alapsajátossága minden teremtett lénynek az, hogy lehet végük is. Lehet végük is. Jól, helyesen mondtam, lehet. Nem muszáj, de lehet. A teremtett lényeknek lehet végük. Hogy? Hát halál által, elpusztítás által. Még az angyaloknak is? Hát igen, mert ők is teremtmények. Olvasom a Mózes első könyve, harmadik fejezete, 15. versében Sátánról, akit itt a kígyó jelképez, a következőket. Sátán, az imént felolvastam, egy gyönyörű teremtett angyal volt, Lucifer a mennyben, de elbukott. Íme mit mond a Szentírás arról, hogy mivel ő teremtmény, lehet vége, Isten elpusztíthatja halál által. Olvasom a harmadik fejezet, 15. versét, a Mózes első könyvében vagyok. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, a nő magva az Úr Jézus Krisztus, te pedig annak sarkát mardosod. Tehát amikor Jézus a kígyó ért Sátán fejére tapos, ez jelképes kifejezés, azt jelenti, hogy elpusztítja. Mert a kígyót, amikor a fejére taposnak, elpusztul. Igen, lehet végük is. Természetesen a Biblia tele van olyan tanításokkal, hogy az embereknek is végük van, meghalnak, és az állatoknak is. Tehát ez a második alaptulajdonsága minden teremtett lénynek, hogy lehet végük. El lehet őket pusztítani halál által. Hát pont ez a harmadik alaptulajdonsága minden teremtett lénynek, hogy elpusztíthatók. Elpusztíthatók. Hát itt olvastam az imént ezt a 15. verset, hogy Jézus Krisztus elpusztítja végül Sátánt, a bukott angyalait, de természetesen, ha a Jelenések könyvét olvassuk, a 21. fejezetet, ott meglátjuk, hogy a 20. fejezetet a Jelenések könyvében, hogy Istennek sajnos el kell pusztítania a hűtőt.

Ütlen embereket, emberiséget. Hogy lehet elpusztítani egy teremtett lényt? Hát úgy, hogy teremtett. És a teremtett lényeket el lehet pusztítani. Negyedik alaptulajdonsága minden teremtett lénynek az a függőség. A teremtett lények függnek időtől, függnek tápláléktól, függnek információktól, függnek más lényektől, azaz minden teremtett lény függ a teremtőtől. János evangélium a 15. fejezete 5. versében olvasom, ez nagyon fontos. És pedig azt olvasom ott, hogy azt mondja az Úr Jézus Krisztus, most már úgy visszaadom a mély gondolatát ennek a versnek, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát minden teremtett lény, legyen angyal, ember, állat, függ az időtől, függ tápláléktól, függ a tértől, függ információtól, függ más lényektől, azaz édesapától, édesanyától, de főleg a teremtőtől. Ennyit a teremtmények alapsajátosságáról. Most beszéljünk a teremtőről. Mit jelent teremtőnek lenni? Milyen eleve adottan létező alaptulajdonságai vannak a teremtőnek? Hát a teremtőnek nem lehet kezdete. Azt mondja a Zsoltárok könyvében Istennek az igéje, és ezt a 90. Zsoltárban mondja, már is olvasom a 90. Zsoltár második versét. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Tehát a teremtőnek nem lehet kezdete. Nincs kezdete, azt mondja a szöveg, öröktől fogva létezel, mint Isten. A második tulajdonság az, hogy a teremtőnek nem lehet vége halál által. Nincs vége. Hát itt van a 90. Zsoltárban a második vers utolsó része. Az egész szöveget felolvasom ismét. Minek előtte hegyek lettek, és föld és a világ formáltaték, öröktől fogva, mínusz végtelen, tehát nincs kezdete, és mind örökké, plusz végtelen, soha nem lesz vége, mert te Isten vagy. Azt mondja a szöveg. Tehát a teremtőnek nincs kezdete, nincs vége. De még valami más? A harmadik alaptulajdonsága. A teremtő eleve adottan, a teremtőt eleve adottan nem lehet elpusztítani. Létezhetetlen az, hogy a teremtő Isten valaki más a szentírási tanítás szerint elpusztíthassa. Nincs ilyesmi. Jézus mondja a János evangélium a 10. fejezete, 17. 18. versében. Most ismét csak visszaadom a szöveget, mert nagyon-nagyon repül az idő. Azt mondja János evangélium a 10. fejezet, 17. 18. versében az Úr Jézus saját magáról, hogy nekem van hatalmam, mint teremtő Istennek, letennem az életemet, és vissza is vennem. Nem más veszi el tőlem, nem más adja vissza, ha én úgy döntök, mivel én teremtő Isten vagyok, és Istennek a harmadik alaptulajdonsága az, hogy nem lehet elpusztítani, mert ő benne van az élet, ő azt leteheti, visszaveheti. A Timóteushoz írt Páli levél, első levél, 6. fejezete, 15. 16. versében azt mondja Isten saját magáról, hogy ő az egyedüli halhatatlan. Azaz azt jelenti, hogy nincs más valaki az egész világ mindenségben, aki ilyen értelemben halhatatlan lenne, azaz elpusztíthatatlan. Csak Isten. A negyedik alaptulajdonsága a teremtőnek eleve adottan a teremtő nem függ időtől. A Zsoltárok könyvében vagyok, a 4. fejezet, helyesbitek a 90. fejezet, 90. Zsoltár, 4. verse. A teremtő nem függ időtől.
Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap. Hát, ez azt akarja mondani, Isten nem függ az időtől. Isten nem függ a tértől. Isten nem lehet, vagy a térben nem foglalhatja Istent. A Krónikák második könyvében olvassuk azt, és pedig a 6. fejezet 18. versében, hogy a világ mindenség sem foglalhatja magába Istent, annál inkább nem a templom, amit Salamon épített meg. Isten nem foglalhatja a tér, mert Isten a teremtő független a tértől, de Isten független a tápláléktól. Istennek nem kell ennie ahhoz, hogy éljen, mert az élet az ő lényében van. Belőle ered mindenki számára az élet. Ő az élet forrása. Isten nem függ információtól. Az Ézsaiás profita könyvében, a 46. fejezet, 9. 10. verse, azt mondja, hogy Isten eleve adotta mindent tud. Azaz őt nem kell tanítsa senki. Abszolút mindent tud, minden tudó Isten nem függ mások információjától. És Isten nem függ egy másik személytől. Nem függ a teremtményeitől, de Isten nem függ egy másik teremtőtől. Mert Isten nem hozta létre egy másik teremtő. Ezek szerint ebben négy alap tulajdonsága, hogy nincs kezdete, nincs vége, nem lehet elpusztítani, és nem függ időtől, tértől, tápláléktól, információtól, vagy egy másik lénytől, az a következtetésünk, hogy ebbe négy tulajdonsággal rendelkező lény teljesen Isten természeténél fogva. Hát, meghatároztuk, hogy mi a különbség a teremtmények és a teremtő között. Ugye az volt a kérdésünk, és ez volt az alcíme, és marad is ennek az előadásnak az alcíme, hogy Jézus Krisztus teremtő-e, vagy teremtmény? De ne azt értsd ez alatt, hogy megszületett Mária által, mert ugye a megváltásunk érdekében neki meg kellett születnie, közénk kellett költöznie, hogy minket megválthasson, az ő élete, szenvedése, halála, feltámadása, mennybe menetele és közbenjárása által. Nem, a kérdés az, ha az Atya Isten a fiát, Jézust valamikor az ő a mínusz végtelenben, valamikor, nem tudjuk mikor, létrehozta, megteremtette, megszülte, vagy teremtette, mert egyesek azt állítják, hogy igenis. Ez a kérdés, vajon Jézus Krisztus teremtő-e, vagy egy teremtett lény? Most már tudjuk, hogy melyek az alap sajátosságai a teremtményeknek és a teremtőnek. Mit mond a Szentírás Jézus Krisztus istenségéről? Ezeket a bizonyítékokat szeretném most felsorakoztatni, és ez az előadásom második pontja. És pedig az, hogy mit mond a Szentírás Jézus Krisztusról az Ótestamentumban és az Újban. Tanítja azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten? S ha igen, ha tanítja, azt jelenti, hogy ő a teremtő Isten. Mit mond az Ótestamentum? Milyen bizonyítékokat sorakoztat föl az Ótestamentum Jézus Krisztus Isten voltáról, istenségéről? Rengeteg bizonyítékot, nincs időm mindeniket felolvasni, magyarázni, de néhányat szeretnék kiemelni az Ótestamentumból. Tudjátok, mivel kezdeném, kedves hallgatók és nézők? Az Ótestamentumban létezik egy nagyon érdekes kifejezés, már a Mózes első könyvében, a Mózes második könyvében, a Mózes negyedik könyvében, megtaláljuk a Bírák könyvében, sőt, még a Zakariás könyvében is. Ezek mind ótestamentumi könyvek. Az az érdekes kifejezés a következő. Az Úr angyala, vagy az Isten angyala. A görög kifejezés az Ótestamentum görög fordításában, a Septuagintában így hangzik, hogy angelos tu
Teú, Isten angyala. Ez a kifejezés az Old Testamentumban többször szerepel, és meglep majd, amikor felfedezzük azt, hogy kire alkalmazza az Old Testamentum ezt az érdekes kifejezést, hogy az Úr angyala, vagy az Isten angyala. Ugye, hogy meglep? Ha azt mondom, és azonnal bizonyítom, a szentírási iratok, ótestamentumi iratok alapján, hogy az ótestamentum ezt a kifejezést Jézus Krisztusra, a Szent Háromság második személyére alkalmazza. Hát egyesek már is azt mondják, na látod, angyal, hát az angyalok, azok teremtett lények, most adtuk elő az imént azt, hogy te az angyalok teremtett lények, hát ha az ótestamentumban van egy ilyen kifejezés, hogy az Úr angyala, az bizonyára azt jelenti, hogy az Atya Isten, ő az Úr, vagy ő a Isten, megteremtette ezt az angyalt. És ha Jézusra alkalmazza, akkor annál inkább állítható, hogy Jézus nem teljes Isten. Van kezdete, valamikor Isten az Atya megteremtette. De vajon így állnak a dolgok? Ez a nagy kérdés. Hadd lássuk, hogy mit mond a Szentírás. Szeretnék az Old Testamentumból, a Mózes második könyvéből bizonyítékot hozni, és hagyjuk, hogy Isten lelke győzzön meg minket arról, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy Isten angyala. Keressétek meg velem együtt, nagyon jó lenne, a Mózes második könyvét, és a második könyv harmadik fejezetét, nagyon jól ismert ez a fejezet sokunk számára, mert azt tárgyalja, hogy hogyan hívta el Isten Mózest, és küldte Egyiptomba, hogy szabadítsa ki Izraelt, az ő népét az egyiptomi fogságból. Na hallgassátok meg, hogy hogy találkozott Mózes az Isten angyalával. Olvasom. Mózes második könyve, harmadik fejezete, és már is az első verstől olvasni fogom a hatodik versig, bizonyára, hogy az idő rövidsége miatt némely szöveget kiadjuk, a lényeget fogom felolvasni, de ti odahaza olvashatok el mind a hat szöveget. Így szól az ige. Mózes pedig őrcivala, az ő ipának, apósának magyarul, a mai magyarsággal, Jetrónak, a Midian papjának juhait, és hajta a juhokat a pusztán túl, és jutta az Isten hegyéhez, Hórebhez. Második vers. Na itt jelenik meg egy nagyon érdekes kifejezés, és pedig az Úr angyala. És megjelenik néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipke bokor közepéből, és látta, hogy íme a csipke bokor ég vala, de a csipke bokor meg nem emésztetik vala. S mondom Mózes, oda megyek, hogy lássam egy nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Negyedik vers, figyeljtek meg. És látta az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván, Mózes, Mózes, ezt pedig mondta, én hol vagyok? És mondta, ne jöjj ide közel, old le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen áll a szent föld, kiszólalt meg az égő csipkebokor kellős közepéből. Isten! Hó, felfedeztük, az ige önmagát megmagyarázza, ki az az Úr angyala, aki az égő csipkebokor közepében van, és nem ég el sem ő, sem a csipkebokor, az ige azt mondja, hogy az illető maga Isten. Hát, a hatodik verset is felolvasom. És mondta, az, aki az égő csipkebokor közepében van, az Úr angyala, aki nem más, mint maga Isten. És mondta, én vagyok a te atyádnak Istene. Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene, és Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejti az ő orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni. Az Úr angyala kicsoda? Maga Isten. De a kifejezés nagyon érdekes. Az Úr angyala, vagy Isten angyala. Istennek van angyala. Ki az Isten szó mögött rejlő személy? Az Atya. És az angyal szó mögött kicsoda? A Fiú Isten, a Szent Háromság második személye.
Az Atya Istennek az angyala a Főisten. De miért nevezi angyalnak az Úr Jézus Krisztust, ha ő teljes Isten? Tudjátok miért? Az a szó, hogy angelos, azt magyarra úgy fordítjuk, hogy küldött. Küldött. Jézus Krisztus, teljes Isten, az Atya által küldött személy, aki jelen van az egész Ó Testamentumban, Izrael történelmében. Az Atya részéről, aki elküldte a fiát, hogy ő legyen az, aki megteremti az embert, aki kihozza Ábrahámot Ur-Kaszidimból, aki kihozza Izrael népét, aki vezeti Izrael népét, aki illeti a profétákat. Mindenütt az Ó Testamentumban, tehát az Úr angyala nem más, mint a Szent Háromság második személye, az Úr Jézus Krisztus, és azt mondja az ige, ő teljes Isten. Én vagyok, ismétlem a hatodik verset, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Hát, ez elég bizonyíték, ugye? Hogy az Ó Testamentumban ez a kifejezés bárhol, nagyon sok helyen megtalálható, az Úr angyala, vagy Isten angyala kifejezés azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus az Atya Istennek a küldötte. Ő maga Isten. Hát, nagyon sok ilyen szöveget olvashatnék föl, ahol az Úr angyala szerepel, például a Mózes második könyve, 14. fejezete, 19. verse, 23. fejezete, 20. versétől a 23. versig. Mózes 4. könyvében, a 22. fejezetben szerepel többször a Bálám esetében az Úr angyala. A Bírák könyvében a 6. fejezet, 11. verse, a 6. fejezet, 16. verse, 22-23. versei. A Bírák könyve 13. fejezete, 3. 9. verse, és a Zakariás könyve 3. fejezete, 1. versétől a 7. ahol Józsua a főpap, és mellette áll az Úr angyala, és Sátán is. Hát nincs időm ezeket mind felolvasni, de elég bizonyíték ahhoz, amit felolvastam, hogy Jézus Krisztus nem teremtett lény, habár az angyal szót használja, de a Biblia önmagát megmagyarázza, és azt mondja, hogy ez a kifejezés Jézus Krisztusra utal, mint az Atya Isten küldöttére, aki jelen van az Ó Testamentumi időben, és az Atya Isten elküldte a fiát az Új Testamentumi időben, és megszületett Mária által, testet öltött. Az Új Testamentum milyen értelemben, hogy és hol bizonyítja azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten? Hát, olvassak fel néhány ilyen szöveget az Új Testamentumból, hiszen most ezzel foglalkozom, miután befejeztem a bizonyítékok előadását az Ó Testamentumból. Hadd lássuk, hogy a Márk evangéliumában, a második fejezetben mit mond a Szent Ige Jézus Krisztusról, aki testet öltött, aki közénk jött, hogy teljes Isten volt, vagy egy teremtett lény, teremtője, vagy teremtett lény az Úr Jézus Krisztus, az Ó Testamentum szerint ő a teremtő. A Márk evangélium a második fejezetében, olvasom az 5. verset, az 5. verstől már, ezt a szakaszt, de főleg a Márk evangéliuma második fejezet 5. verse érdekel. Jézus pedig azoknak hitét látván, tehát hoztak egy beteget, és leengedték az Úr Jézus elé, és amikor látta a négy barátnak a hitét, hogy milyen szeretettel és hittel hozták ezt a beteget Jézus elé, a következőket mondja az Úr Jézus. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutta ütöttnek, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valána pedig ott némely írástudók, akik ott ülnek vala, szívükben így okoskodván, mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól, kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül Isten. És igaz, a bűnöket senki nem bocsáthatja meg. Sem a lelkész, sem a prédikátor, sem a pap. Egyedül Isten. Amikor Jézus azt mondja, fiam, megbocsátattak a bűneid, azt mondja, én teljes Isten vagyok, tehát én megbocsátottam a bűneidet, mert én Isten. Rendelkezem azzal a joggal, hogy az emberek bűneit megbocsátom szeretetemből. Főleg akkor, ha belátják azt a bűnt előttem, és bocsánatot kérnek. Hát akkor
Jézus teljes Isten az Új Testamentum szerint, mert ő megbocsátja az emberek bűneit. Igen ám, de vannak olyanok, akik azt állítják, hogy hát nagyon jól ismerjük a Bibliát, és azt fogják mondani, hát de Isten azt mondta, hogy a hegyi beszédben, a Máté 5. fejezetében, hogy a Hesbitek a 6. fejezetben, hogy ha meg nem bocsátjátok az embereknek a bűneit, aki megbocsátja az embereknek a bűneit, annak Isten is megbocsát. Ó, tehát az embernek is, a teremtménynek is van joga megbocsátni a bűnöket. Na csak tévedés ne essék. Arról van szó, hogy én megbocsáthatok valakinek, aki vétkezett ellenem. Az keresztényi kötelességem, hogy megbocsássam az illetőnek az ellenem elkövetett vétkét. Mert ha meg nem bocsátom, Isten sem bocsátja meg a bűnömet. Csak ilyen értelemben van jogunk valakinek a bűnét megbocsátni, amikor ellenem vétkezett. Nem általában. Istennek van joga csupán a bűnt megbocsátni, mert aki magára vállalja az Isten szerepet, és bocsátgatja az emberek bűnét, pap, lelkész, prédikátor lévén az illető elveszi Istennek a szerepét, azaz káromlást követ el. Ezt jegyezzük meg jól, csak Istennek van joga, a teremt Istennek van joga megbocsátni a bűnöket, és Jézus teljes Isten, tehát neki joga volt megbocsátni a bűnöket. A János evangéliumából is származik nagyon sok bizonyíték, hogy Jézus Krisztus teljes Isten. Nem egy teremtmény, ő a teremtő Isten. Hát ott van már az első fejezetben, az evangélium első fejezetében, hogy Jézus Krisztus teremtette meg a földünket, ő a teremtő, minden ő általa lett olvasó, mint itt az első fejezet, tehát a János evangéliumában vagyok, az első fejezetben, és itt az első fejezetben azt találom, hogy minden ő általa lett, az Úr Jézus által, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Nagyon, nagyon fontos bizonyíték. Ő a teremtő, nem a teremtett lény. Ő a teremtett Isten. A János evangéliumában nagyon sok helyen találjuk azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten. Például a János evangélium a 10. fejezet 30. versében én és az Atya egy vagyunk. Egy milyen szemszögből? Hát a természetünk egy. Ő is teljes Isten, én is teljes Isten vagyok. A Pál leveleiben találjuk nagyon sok helyen azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten. Például a Kolossébeliekhez írt levél első fejezete 19. versét, ha összehasonlítom a második fejezet 9. versével, azt találjuk ott, hogy és ő benne lakózik test szerint az Istenség egész teljessége. Kiben? Ott a Kolossé levélben azt mondja Pál apostol által a Jóisten, hogy Jézus Krisztusban. Hát megtaláltuk ezeket a nagyon fontos bizonyítékokat. Adjuk meg a választ. Nem, Jézust nem teremtette, és nem szülte meg az Atya. Soha. Jézus, úgy mint az Atya Isten, teljes Isten, öröktől fogva létezik, és örökké létezni fog. Teljes Isten. Hadd fogadjuk el őt, a teljes Istent, mint megváltónkat. Mert csak Isten képes megváltani az emberiséget. Egy teremtett lény soha. Jézus Krisztusnak a megváltói tevékenysége munkája teljes értékű, mert ő maga teljes Isten. Fogadjátok el a Biblia tanítását, hogy igenis a Biblia arról tanít, arról az Istenről, aki az Atya, teljes Isten, a Fiú, Jézus Krisztus, teljes Isten, és majd a következő előadásokban beszélni fogok a Szentlélekről is, a Biblia alapján, hogy ő is teljes Isten. Adjuk át magunkat imában ennek az Úr Jézus Krisztusnak, aki teremtő, nem teremtett lény, teljes Isten, a megváltónk és közbenjárunk. Imádkozzunk együtt. Szerető Jézusunk, átadjuk az életünket neked. Legyen szabad kezed az életünkben. Foglald el a helyedet, ami életünk kellős közepébe. Adj mennyei bölcsességet megérteni ezeket a bibliai igazságokat, és követni azokat. Nem szeretnénk téged sértegetni azzal, hogy te egy teremtett lény vagy, hogy neked kezdeted van. Nem, mert te önmagadról meggyőztél a Biblia alapján, hogy te teljes Isten vagy. Így megalázkodunk előtted, imádunk és szeretünk. Tartsd meg a szeretetünket mindörökre.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Láthattuk azt, hogy nagy különbség, létezésbeli különbség van a teremtő és a teremtmény között. A teremtményeknek van kezdetük, lehet végük, elpusztíthatóak, de állandó függésben vannak ugyanakkor. Ezzel ellentétben Istennek nincs kezdete sem vége. Nem lehet elpusztítani, és senkitől sem függ. Élete van önmagában. Jézus Krisztusról pedig azt tanítja az ige, hogy ő a teremtő, akit úgy ismerünk meg az Ószövetségben, mint az Úr angyala, akit az Atya elküldött, hogy legyen az emberekkel. Az Új Szövetség ígéi szerint is láthattuk, hogy Jézus Krisztus, mint megbocsátó Isten mutatkozik meg. Jézus Krisztust a Szentírás teljes Istenként mutatja be, aki teremtő, megbocsátó és megváltó Istenünk, aki öröktől fogva létezett, és létezni is fog. Amen.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tovább megyünk azon a kivezető úton, ami, ha elindulunk, akkor a depressziót magunk mögött hagyhatjuk. Talán egy kicsit tekintsünk vissza, hogy milyen dolgokról is beszéltünk eddig, a súlyos depressziónak milyen tünetei lehetnek. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az a betegség hát úgy ránk költ. És azt tapasztaljuk, és az orvosi kutatások is ezt bizonyítják, hogy a legtöbb betegség, amibe beleesünk, vagy amit elkapunk, azt az életmódunk okozza. Ahogyan élünk, amiket eszünk, ahogyan cselekszünk az életünk során, önmagunkat hozzuk olyan helyzetbe, hogy a betegség megtámadjon bennünket. Hát ha a betegséghez egy lejtőn jutunk el, akkor ezen a lejtőn visszafelé is lehet jönni, nem? Nem csak lefelé. Ha az életmódunk vissza lefelé, akkor az életmódunk megváltozásával vissza is tudunk jönni ebből. És a megszerzett betegségeket ilyen módon le tudjuk küzdeni. Ha még szomorúság vagy üresség érzése fog elvennünket, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, ha alvás zavaraink vannak és nem tudunk pihenni éjszaka, és ami súlyunkban is változás következik, de vagy nagyon lefogyunk, vagy nagyon meghízunk. Ha összpontosítási zavaraink vannak, ha túlzott bűntudatunk van, apró dolgokon is vannak, akik egyszerűen a legkisebb dolgot, ha nem jól csinálnak az életükben, akkor olyan mélységes fájdalmat, csalódást és bűntudatot éreznek, hogy szinte elmegy az élettől a kettő. Ez is egy tünete annak, hogy valaki depresszióba kerül. Amikor olyan nem ér semmit az én életem, nem ér semmit az élet, és bizony sokan a fiatalkori depresszió következtében elvetik maguktól, az életet öngyilkosságba menekülnek, hogy állandóan kimerülnek. Amikor reggel fölkelnek és valaki rájuk néz, akkor egész ilyen dolgoztál, lehet, hogy aludtál volna. Olyan fáradt, olyan gyenge, kimerült vagy. Ez is ennek a tünete. Ennek az oka. A depresszión életmódváltozással nagyon sokat tudunk javítani és elkerülnek ki. Neil Nedley ír egy esetet Amandáról, aki hát nagyon súlyos problémákon nem állt, hogy a végén már igen erős antidepresszánsokat kellett szednie, meghízott, néhány hónap alatt 10 kilót szerett fel, és aztán csak gyarapodott a súlya, és aztán mély depresszióba esett, és utána pedig visszafogyott, és a testsúlya állandóan ingadott, mivel az időnk elég kevés, azért csak nagy léptekben tudok beszélni azokról, az életmódbeli dolgokról, ami segít kijönni a depresszióból, illetve segít elkerülni azt, hogy belejussunk. Nagyon fontos a napfénynek a szerepe az emberi életben. Rendkívül fontos, majd még időzünk nála. Nagyon fontos, hogy a negatív gondolatokat elkerüljük. Nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy rossz kedvűek vagyunk, és a másiknak elkezdünk rossz dolgokat beszélni, és egyszer csak a másik azon veszi észre magát, hogy ráragad ez a rossz kedv. Jaj, és akkor olyan boros az élet, hogy nem jól lenne sokkal jobb, ha megtanulnánk pozitívan gondolkodni. Hallott valaki John Knoxról? Britannia egyik legnagyobb reformátora volt, és ez volt az ő általános jelmondata, ez is jó lesz valamire. Olyan helyzet alakult ki, és olyan üldözésben volt része, hogy végül elfogták, és halálra ítélték, és vitték a kivégző helyre. Hát nagyon ismerték őt a katonák, sokszor elfogták, és sok szenvedésen ment át. Elfogták őt, a kezét hátra kötötték, és felültették egy lóra, amelyen a vesztőhelyre vitték őt. És a katonák elkezdték gúnyolni, hogy nagyon, ez most mire lesz jó? Most aztán megfogtunk, és nem fogsz elmenekülni. Nyugodt arccal azt mondja, ez is jó lesz valamire. És vitték a vesztőhelyre, és aki vezette a lovat, valami módon nem bírt vele. Lehet, hogy egy angyal egy kicsit megpiszkálta a lovat, és levetette a hátáról. És ahogy össze volt kötve a keze, eltört a karja, ahogy levágódott a lóról. És Angliában volt egy nagyon szigorú törvény, hogy a halálos ítéletet csak épp embereken lehetett végrehajtani. És mivel eltört a karja, nem volt épp, és nem hajthatták végre rajta az ítéletet. És az gondoskodó Isten megmentette őt, hogy tovább hirdesse az evangéliumot. Ha ez az ember kétségbe esik, és elhagyja minden reménysége, akkor valószínű, hogy ott fejezte volna be. Miért ne tudnánk szert tenni egy ilyen pozitív gondolkodásra? Ha eltelik otthon egy pohár, vagy egy tányér, vagy valami baj történik, jóvá lehet haraggal, vagy bűnkájjal tenni azt? Összeállnak a cseretet? A ti anyák megdolgáljátok a lányotokat, hogy de ügyetlen voltál. Már nem tudom, itt a lányoknak szokása mosogatni, de jóval megszokják. Hát nem lenne jobb azt mondani, hogy hagyjad, hát fogyó eszköz. Én is lejthettem volna. Nem lehetne így sokkal jobban a családi békét, a szülők és a gyermekek közötti szoros kapcsolatot elmélyíteni. Ami megtörtént, megtörtént. Milyen csodálatos a mi Istenünk. Nem azon bántódik, hogy milyen hálátlan volt az ember az életkertben. Hogy minden jóval körülvette, és mégis ellene fordul, és áthágta a szavát, és engedetlen lett. Isten nem felhánykolgatja, hanem azt mondja, hogyan menthetnél őt meg. Ha önmagam feláldozása árán menthetem csak meg, megteszem. Nincs a világ mindenségben még egy olyan pozitív lény, mint Isten. Aki úgy gondolkodna a legtragikusabb helyzetről is, mint amilyen ő. Ha mi Isten gyermekeivé válunk, akarunk Isten gyermekeivé lenni? Igen? Meg kell tanulnunk Istentől a pozitív gondolkodást. Jézus azt mondta, hogy Atyám, én megváltom az embert. És amikor eljött az ideje, azt mondta, elülök erre a földre. Hogy a te akaratodat végrehajtsam, hogy a te törvényedet betöltsem, és megváltsam az embert. Igen, meg kell keresnünk azokat a dolgokat az életben, amik segítenek rajtunk túljutni bizonyos dolgokat, a dolgokon. Igen, nagy szerepe van annak, hogy mi nyugodtan tudjunk aludni éjszaka. Hogy megszoktassunk magunkat, amikor a munkának az ideje van, akkor dolgozzunk, amikor az alvásnak az ideje van, akkor nem kell hajnali kettőig töprengeni, hogy majd holnap mit csinálok, meg holnap majd mit teszek. Jézus azt mondja, minden napnak elég a magad. Ne aggódj a holnap felől, majd a holnap aggódik önmaga felől. Nem lenne jó elsajátítani ezt a tulajdonságot? Így élni az életet? Ne aggódj a holnap felől. És amit éjjel gyötrelmesen kigondolsz, ilyen két óráig, reggel fölkelsz, és minden helyzet megváltozott, és egészen más kell tenni. Hagyd, hogy a holnap aggódj önmagáért. Milyen fontos a naponkénti lelki gyakorlat, milyen fontos, hogy az Isten igéjét naponta a kezünkbe vegyük. Elműködjünk az Isten szeretetéről, elműködjünk a megváltozásról, megváltás szépségeiről, az isteni gondviselésnek a csodáiról, akkor a mi lelkünk felemelkedik az Istenhez, és erőre kapunk. Nagyon fontos a rendszeres testgyakorlás, a mély létező gyakorlat. Amikor én születtem, édesanyám annyira megerőltette magát, falfekvéses voltam, hogy a látó idegei kezdtek sorvadni. És hát már olyan 16-17 éves lehettem, ugye az emberek súlyzózik, meg légzőgyakorlatozik, meg nem tudom itt a fiúk mit csinálnak. És észrevettem önmagamon, hogy amikor ilyen mély légzéseket csinálok, az nagyon komoly hangulatjavítást eredményezne. Olyan könnyűnek, frissnek, vidámnak érzem magam is. Édesanyámnak megtanítottam ilyen légzőgyakorlatokra. Éveken át emlegette, hogy fiam, olyan jót tettél velem. Igaz, hogy kiszelőztettünk, és lehetne légzőgyakorlatokat csinálni most, de kérem, hogy otthon gyakorolják. Mert a legtöbb problémám abból van, a lesz idő, majd beszélek róla, amikor az agy vér ellátásának, az oxigén tartalma 95% alá süllyed. Ennek a legnagyobb oka az, hogy ilyen pihegő légzés. Az oxigén, a vér oxigén tartalmát mélyen lecsökkenti. Amikor itt vagyunk, akkor is húzzuk hátra a hátunkat, és egy-egy mély lélegzést gyakoroljuk. Amikor rácsodálkozunk az Isten dolgaira, tegyük csak ezt, egészségünkre válik. Testi és lelki egészségünkre. És amit talán sokan nem tudnak, hogy milyen óriási szerepe van a klasszikus zenének az ember heti állapotát illetően. Komoly vizsgálatok történnek erről. Az egyik gyülekezetemben, Veszprémben, ott volt egy karvezető, aki nagyon szerette a komoly zenét, és úgy beszélgettünk egyszer, hogy hát a fiatalokat is hozzá kellene szoktatni a komoly zenéhez. És azt mondja nekem, tudod, atyám, fiam, mit figyeltem meg? Hogy amikor ezek a fiúk, lányok kijönnek a diszkóból, akkor törnek, zúznak és mennek bele az árokba, meg neki a fának. Mert az ördögök szinte ilyen tévolyult állapotban viszik őket. És megfigyeltem, hogy amikor az emberek jönnek ki a komoly zenei hangversenyről, milyen ünnepélyes a magatartásuk, milyen emelkedett az érzésviláguk, mert megvidámodnak, mert lélekben nem esetnek a komoly zenei hangversenyben. Nos, hát nagy léptekkel kellene előre mennem, ugye még biztos emlékezünk arra, amikor divatba jött az Elvis. Az Elvis-ot azért találták ki az amerikaiak, mert rájöttek a tudósok, hogy a népesség légzése elégtelen. Ha nem végeznek testgyakorlatot, nem jut elég, hogy az él az angol levegőt jelent. Tehát a szervezet, a vér nem jut elég levegőhöz. És azért ezeket a mozgásokat, a kocogást, az aerobikot, az uszást, a kerékpározást bevezették és népszerűsítették, és ezt gyakorolták. Ha rendszeres testmozgást végzünk a levegőt, a légzésünk felgyorsul, és mély légzésre kényszerülünk a testmozgás következtében,

csillapításnak a határa. És ahelyett, hogy az emberek az életmódjukat változtatnának, inkább a gyógyszerek méreg tartalmát növelik, hogy a fájdalom érzetet csökkentsék. A testmozgás enyhíti a szorongást, és mindazokat a problémákat, amelyektől mi szenvedünk, és ha ezt gyakoroljuk, akkor megelőzhetünk sok mindent a mi életünkben. Ha állandó testmozgáshoz szoktatjuk magunkat, akkor ma ebben a világban, amikor a koleszterin rendkívül nagy kárt tesz a szívizomzatban és a koszorús erekben, és egyáltalán ami egész érhálózatunkban, a mozgás pozitív koleszterin, HDL koleszterin termel a szervezetünkben. Az ereink sokkal rugalmasabbak lesznek, és nem olyan, hogy el lehet törni, mint egy megmeszesedett valami. Csökkenti a vérnyomás. Sokkal jobb, mint bármilyen vérnyomás, amit szedhetünk. Javítja az inzulin érzékenységet, erősíti a csontokat, segít korlátozni az elhízást, csökkenti az evető képződést. Akármit föl lehet sorolni. Isten nem tétlenségre, hanem mozgásra teremtett bennünket. Ha alacsony véroxigénnel rendelkezünk, ha a testünkben keringő vérben kevés az oxigén, akkor ez rontja az izomműködést, és úgy érezzük, hogy alig bírom fölemelni a lábamat, és akkor fáj itt is, és fáj ott is. Rontja az anyagcsere funkciót, különböző problémákat okoz. Napokon át belép szorulhat a salak, ami visszaszívódik aztán a bélbolyókon keresztül, és csak a méreg nem tud kiürülni, hanem tovább mérgezi a sejt, a testünket. Izomsorvadáshoz vezet, és a fizikai teljesítő képesség napról napra csökken. És akkor azon veszük észre magunkat, mindig kevesebbet bírunk, sajnos. Mind ezeken komolyan javítanak. Mindig, amikor ülünk bárhol, akár a televízió előtt, akár a gyülekezetben, akár a közösségi alkalmakon, fontos, hogy hogyan lélegzünk, hogy milyen a mi testtartásunk. Ellen White 100 évvel ezelőtt már felismerte, Isten lelkének a tanácsára felismerte, és a tanácsokkal, a tanároknak és a diákoknak a következő tanácsolta. Aki egyenesen ül és áll, leghelyesebben lélegz. A tanító vezesse tanulói vésse tanulói lelkében a mély léglegzés fontosságát. Én most szeretném mindenkinek a lelkébe vésni. Amikor kimegyünk az utcára, vagy az udvarra, gyakoroljuk tudatosan, hogy egy mélyet lélegzünk, vagy sokat, sokszor mélyen lélegzünk, felfrissülünk ezáltal. Sokan, amikor kimennek zárt helyből, és kimennek a levegőre, önkéntelenül mélyen lélegeznek, nem? Miért? Mert a szervezet igényli, a szervezet tudja, hogy oxigén hiányos környezetben voltak, és pótolni kell az oxigént. De ez tudatosan is lehet. Magyarázza el a tanár, hogyan segíti elő a légzőszervek egészséges működése, a vérkeringést, hogyan eleveníti meg az egész szervezetet, miként serkenti az étvágyat, mozdítja elő az emésztést, és hogyan segít egészséges, mély állapothoz. Mit olvasunk itt? Ha helyesen lélegzünk, akkor a vérkeringésre jó hatással van. Serkenti az étvágyat, elősegíti az emésztést. Azok a fiatalok, akik olyan nyafkák, amikor Péter reméjük teszik, vacsora előtt egy órával ki kellene küldeni őket, ásszák meg az egyik helyet, holnap este a másikat, és az emésztő szervezetük, az emésztő rendszer sokkal pozitívabban működik, és a

belőlünk a táplálék, akkor jó lesz az étvágyunk, nem? És jól tudunk élni. Így nem csak a testet frissíti fel, hanem a lelket megnyugtatja. Amikor a tanító ismertette a mély légzés fontosságát, figyeljen oda, hogy az a gyakorlatban is megvalósuljon. Írjon elő olyan testgyakorlatokat, amelyek előmozdítják a mély légzést, és törekedjen arra, hogy ez a szokás megalapozódjék a tanulóban. Ez a lényeg. Amit Ellen White leírt 100 évvel ezelőtt, azt Amerikában 15-20 éve fedezték fel, hogy ennek milyen nagy eszeg. Amikor az aeróbik divatba jött, az amerikai orvosok arra jöttek rá, amit Ellen White 100 évvel ezelőtt leírt. A szeneterápia igen fontos az ember életében. A mentális életünkre igen komoly befolyást gyakorló tudományos vizsgálatok állapították ezt meg. De azt is megállapították, hogy nem minden zene jótékony hatású. Ma olyan zenék vannak, amitől a fiatalok szinte megzavarodnak. Ha Pesten valaki jár, akkor lát olyan fiatalokat, akik úgy vannak költözködve, úgy van a hajuk és úgy vannak telerakva mindenféle piercinggel, vagy az ember azt mondaná, hogy honnan jöttek ezek? És hova mennek haza? Hát ahova haza mennek, ott elküldik ezt. A komoly zenének, a klasszikus zenéről megállapították, hogy igen hatékony még azok között is, akik nem igazán hangolódtak rá a komoly zenére, akik nem szokták meg. Ide gyógyászati intézetekben kipróbálták a pácienseket, hogy zenéhez egyáltalán nem értő pácienseknek játszottak komoly zenét. Tehát nem Bartókot, de Bachot. És ez úgy lecsendesítette őket, pedig semmilyen zenei műveltségük nem volt. Az elején beszéltem arról, hogy nagyon fontos a napfényterápia is. Megállapították amerikai tudósok, hogy a nap zenél. Hallották? A napkutatók felfogták azokat a pulzáló jeleket, amelyek a nap felszínéről jönnek. Hát emberi füllel nem lehetett hallani ezt. Lelassították őket, ezeket a pulzálásokat, és bizonyos hát, ilyen gépi moderálás után egy élvezhető, nagyszerű zenét nyernek. Isten még a napot is úgy helyezte el, hogy ne csak a természet életét biztosítja, hanem még az emberi életre is jó hatással lehet. Nem csodálatos a Istennek. Nem úgy van, ahogy a Szentírás mondja, hogy az utolsó napokban nagyra lesz a tudás. És az emberek felfedezik a teremtő csodáját, a teremtő hatalmát, hogy a ő a különböző teremtményeket, teremtett dolgokat felruházta a legpozitívabb dolgokkal. Tanuljunk meg úgy gondolkodni ezekről, ahogy a Isten gondolkodik mi rólunk. Tanuljunk meg úgy gondolkodni a gyermekeinkről, a férjünkről, a feleségünkről, a rokonságunkról, a testvérektől, ahogyan Isten gondolkodik rólunk, olyan pozitívan, olyan szeretettel, és akkor boldog lesz az életünk, és áldás lesz a mi életünk.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosz tevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.